0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Fontos változás jött a MÁV Plus applikációban. Bértámogatást kapnak a diákmunkásokat foglalkoztató cégek. Holnap sok napsütés és 32 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Kivezeti a kormány a védett üzemanyagárakat. A héten várhatóan 10-15 forinttal a védett árak alá csökken a benzin és a gázolaj ára is, ezért a kormányülésen arról döntöttek, hogy kezdeményezik az erre vonatkozó jogszabályok megváltoztatását és megszüntetik az intézkedést. Erről ír a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter posztja szerint az, hogy eddig rögzített árakon lehetett tankolni, havonta 50 milliárd forintba került. Az előző kormány idén márciusban vezette be a védett árakat, azóta a magyar rendszámú autósok a benzin literjéért 595, a dízeléért pedig 615 forintot fizettek a kutakon. Ne hűtsük túl a lakást a kánikulában. A légkondicionálók helyes használatára hívta fel a figyelmet a Népegészségügyi Központ. Azt javasolják, hogy a kinti és a benti hőmérséklet különbsége ne legyen több 8-10 foknál. Fontos az is, hogy a hideg levegő ne áramoljon ránk közvetlenül, ugyanis a klímák könnyen megfázást okozhatnak, de az ízületeink is megfájdulhatnak, sőt a szemünk és a torkunk is begyulladhat miattuk. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, vagyis bértámogatást adnak azoknak a munkáltatóknak, akik a nyári szünetben 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákokat foglalkoztatnak. A programra az önkormányzatok, azok intézményei, valamint mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vállalkozások és vendéglátóipari cégek is jelentkezhetnek. Egészen augusztus végéig nyújthatják be a támogatásra vonatkozó kérelmüket. Egyre népszerűbb hazánkban a kerékpáros turizmus, a legtöbben a balatoni bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tiszató körüli szakaszokat választják, mondta rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója.
4: 10 évvel ezelőtthöz képest a Tiszató mentén 5,5-szeres a kerékpárosoknak a száma. De a Balaton mentén is azt látjuk, hogy nem férnek el a biciklisek azokon a kerékpárutakon. Egyre többen választják a fenntartható, aktív turisztikai formákat, és az egyik jövője a turizmusnak, hogy olyan turisták vannak, akik egyre inkább gondolnak arra, hogy megismerjék azt, hogy milyen a zöld turizmus, milyen a szelíd turizmus.
3: Mától berobban a nyár. Estig sok napsütés várható, és a szél is mérsékelt marad, ráadásul 27-32 fokig melegszik a levegő. Kihadós eső nem várható, a nyugati határszéren lehetnek ma kisebb záporok. Holnap is napos időben bízhatunk, és csak északkeleten eredhet el néha az eső. Holnap 29-34 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégét pedig érdemes lesz vízparton tölteni, ugyanis sokat süt majd a nap, és tikkasztó lesz a hőség. 35-37 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Kivezeti a kormány a védett üzemanyagárakat, újabb hőhullámtól szenvedhet Franciaország. Napos, meleg nyári időnk lesz itthon is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kivezeti a kormány a védett üzemanyagárakat, a héten várhatóan 10-15 forinttal a védett árakanál csökken a benzin és a gázolaj ára is. Ezért a kormányülésen arról döntöttek, hogy kezdeményezik az erre vonatkozó jogszabályok megváltoztatását, és megszüntetik az intézkedést. Erről ír a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter posztja szerint az, hogy eddig rögzített árakon lehetett tankolni, havonta 50 milliárd forintba került. Az előző kormány idén márciusban vezette be a védett árakat. Azóta a magyar rendszámú autósok a benzinliterjéért 595, a dízelért pedig 615 forintot fizettek a kutakon. Egyre többen kirándulnak biciklivel idehaza, legtöbben a balatoni bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tisza-tó körüli szakaszokat választják, mondta a rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója.
3: Ahol úgy gondolnak a térségre, mint egy kerékpáros célpont, ott kilő 10 évvel ezelőtthöz képest a Tisza-tó mentén 5,5-szeres a kerékpárosoknak a száma. Éves szinten 100 000-re tehető. De a Balaton mentén is azt látjuk, hogy nem férnek el a biciklisek azokon a 1,5-2 méter széles kerékpárutakon. Egyre többen választják a fenntartható, aktív turisztikai formákat, és az egyik jövője a turizmusnak, különösen, hogyha olyan turisták vannak, akik egyre gondolnak arra, hogy meg ismerik azt, hogy milyen a zöld turizmus, milyen a szerint turizmus.
2: Ne hűtsük túl a lakást a kánikulában. A Népegészségügyi Központ a légkondicionálók helyes használatára figyelmeztet. Azt javasolja, hogy a kinti és a benti hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál. A hőségriasztás idején a 27-28 fok is megfelelő lehet beltérben. Fontos az is, hogy a hideg levegő ne áramoljon ránk közvetlenül, és rendszeresen szellőztessünk. Újabb hőhullám érte el Franciaországot, május végén jó néhány napig tartott a kánikula, most pedig újra támad a hőség. Hétvégére néhol akár 40 fok is lehet. Már eddig is több megyében volt érvényben hőségriasztás, ma pedig ez még több térségre kiterjedhet. Sokat látjuk ma is a napot, bár napközben időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, esni nem fog, de az északi szél több helyen felfrissülést hozhat majd. Kifejezetten enyhe a reggel, délutánra már 30 fok felett lesz a csúcs. Holnap aztán beköszönt a hőség, 30-35 fok között alakulnak a maximumok. Az időnként megjelenő felhőkből csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, északkeleten esetleg zivatar. A kánikula biztosan kitart a hétvégén is.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások is az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Közben az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Ott egyébként irányunként két-két sávon haladhattak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban, és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 6 óra és 8 perc, jó reggel, szevasztok! Egy csütörtöki reggel, gyönyörű reggel amúgy. Nagyon-nagyon szép, még ez a reggeli hűvös, nyitott autóban jöttem. Ez a legszebb pillanata a napomnak, mert aztán innen megyek vissza dél körül, és akkor már égeti a tarkómat, meg olyan szarul áll az a baseball sapka rajtam, basszus. Ez utálom.
1: Akkor tényleg jó a reggel.
0: Na, ez a reggel, ez jó, mert akkor nem kell baseball sapka, hanem és akkor olyan kis hűvös. Jó reggelt, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello, Gyuri, jó reggelt.
2: Jó reggelt,
0: szia, Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Átérzed, Anett?
3: Igen, nagyon jó érzés. Ilyenkor bánom, hogy már nincs kábrióm.
0: Nem volt az igazi kábrió, azt te is tudod, csak így hátra lehet tolni egy picit a tetejét.
3: Annak teljesen hátra lehet.
0: Teljesen lejött minden?
3: Minden, igen. Azt ilyen automatán beépítette a csomagtartóba.
0: Ja, hogy ez tényleg olyan volt, hogy az egész tetőt összehajtogatta?
3: Az egész tetőt.
0: Akkor az igazi.
3: Igen, és nagyon élveztem. Ilyenkor, amikor ha kicsit hűvösebb volt a reggel, én még ősszel is kábrióztam, akkor az ablakot fel, tehát hogy nem engedtem le, és akkor így tök jól nem süvített a szél oldalt, és nagyon élveztem.
2: Kedves, volt baseball sapkád?
3: Nem, nekem nem volt.
0: Baseball sapka, én nekem nagyon rosszul áll. Az a baj, hogy a fejem olyan hülye formájú, nem is ismeritek igazán. Nem, letolnám a hajam, akkor
2: látnátok. Baseball sapkában adja ki igazán.
0: Nem, a baseball sapka nem, az nem mutatja meg, de nem jó rá semmilyen baseball sapka. És mert vagy úgy néz ki, mint egy ilyen szopott gombóc a fejem, hogyha ráraksz egyet, vagy egy jó nagy méretűt kell venni, olyan, mint amilyen Donald Trumpon van.
2: Igen.
0: És akkor ott van egy ilyen kis építmény a homlokom fölött. tehát az valamivel jobban áll. De nem elég hosszú a hajam, hogy kilógjon, mint a John Bon Jovinak alul, tudod? Meg a, tehát az a baj, hogy a baseball sapka nekem tragédia. És mindenféle volt, és mindig, amikor felvettem egyet, pont a kábriózás miatt, ami nem azért kell, hogy egyrészt nyilván, hogyha nagyon süt a nap, az jó, de nincs, tehát a nap úgy világít a szemedbe, hogy hiába napszemüveg, az kell az a
1: simli az elejére.
0: Így van, simli az elejére. És akkor, na minden, mindenki röhögött, akkor felvettem ilyet olyat. A Lacika egyszer kölcsön adott, emlékszem, Spanyolországban, hogy hát az egész jól állt,
2: aha,
0: az már elviselhető volt, és a fejes adott egy ilyen monstereset, tehát ki akar monstereset hordani? Érted? És az van a kocsimban, a monsteres.
2: A monsteres kelléktárából adott a fejes egyet.
0: Mert hogy az jó nagy, hát az ő feje kétszer belefér.
2: Igen, de vannak emberek, és én is ilyen vagyok sajnos, pedig úgy szeretnék baseball sapkát hordani, de nem tudok. Tehát nem
0: én sem.
2: És olyan, mintha egy plusz építmény lenne a fejemen, tényleg, vagy egy plusz emelet.
0: Lehet, hogy az kell. Lehet, hogy vagy neked, nézd, a Lacikája, ez a kis szopotka.
2: Jól áll neki.
0: Ez neki jól áll, igen. De ő kopasz, ő kövér, ő érted? Tehát, hogy az egész arányos. Hát mi vagy? Sovány és izé?
2: Sovány
0: és haja.
2: Sovány nagy,
0: hogy maradjunk. Sovány nagy.
1: Lacika így látja magát.
0: ki hogy látja magát?
2: Tényleg, egyszer emlékszem, az MX-5-ösben, mikor mentem vele, és így baseball sapkával kábrió, és lefotózott az akkori párom, és nagyon, nagyon jól éreztem magam. Tudod, én nagyon cool. És ránéztem arra a képre, és egy osztrák fogorvos úgy nézek ki rajta.
0: Nagyon szarul.
2: És tragikus volt, és nekem az ott meg is tört ez az egész. Tehát még egyszer nem öltöztem be.
0: Pedig mondom, a kábrióban hasznos. Tehát, hogy kell. Szinte elengedhetetlen bizonyos napszakokban.
2: Igen.
0: És, na mindegy, ez a baj. Lehet, hogy én mindig próbálkozom. Tudod, hogy Spanyolországban is mindig akartam menni kalapot, de mindig szarul
2: áll. Kalap legalább, az neked jó lehet.
1: Ezen gondolkodtam, hogy szerintem a kalap jól állhat.
0: Jó, csak nem találtam meg még a megfelelő kalapot. Egyszer volt talán Havannában egy olyan kalapom, amit gondoltam, nem viszek, vagy veszek otthon, nem viszem magammal, nem viszem haza, és megbántam, az egyetlen, ami jól állt.
1: Hát
0: na mindegy.
1: Keresni kell még.
0: Szóval Szoboszlain jól áll a baseball sapka. Ő fordítva, hogy egy hátra csapva is jól áll. Ezeket írjön, de az kell az a haj.
1: Meg kell az a arcforma, meg az egész dolog. Tehát azon a film minden jól áll.
0: Jó,
1: tehát tényleg a nagyon csúnya napszemüveg is jól áll rajta.
0: Jó, most tudom, te azt szereted volna, ő az űrhajós, nem a kaputibor, nem?
2: A legelfogultabb embert kérdezted.
1: Én mindenek örültem volna, ha szóba áll velem. Szívesen nyaralnék vele.
0: Akár a Marson. Na, mondjad valamit akartál, bocs.
2: Mondom, a legelfogultabb embert kérdezte, hogy a Szoboszlain jól áll a baseball sapka.
1: Én kizárólag sportteljesítmény alapján.
0: Igen. Na, üzenetek, kezdelek megszeretni titeket, csak ne az legyen a szlogen, hogy ha a kávé nem ébreszt fel, mert érdekes, hogy nem úgy hat a kávé, mint amikor a Petőfit hallgatok. Nekem 3 kávé, és itt most hosszan taglalja neki a kávéval, hogy van. Jó, amúgy örül nekünk, Évinek örül, Gyuri is jó fej, te is rendes vagy, Anett meg a tortán a hab. Jó, hogy 2 nő is van a csapatban, legalább nem hagyják el anyán. Na, ez egy elemzés, tehát ez egy dicsérő elemzés. Köszönjük szépen, Pistikém.
2: Jól esik. Minden együtt, amit ki tudtunk szedni belőle, jól esik.
0: 4 óra 6-kor is sose érnék egy rádiónak. Na mindegy.
3: Lehet, akkor 10-kor se
0: írnál. Soha nem érnék egy rádiónak, hát ez nem vagyok hülye.
2: Lehet, akkor feküdt le Pisti, akkor ért véget a buli, vagy valami, tudod.
1: Kérdez, akkor írna valakinek, és aláírna Bocskor Gábor. Nyerni akar valamit.
0: Vidám péntek reggelt, de nem péntek van Anita. Anita Calgaryból időelcsúszásban van. A tegnapi műsornak is imádta minden percét. Évi, köszi, hogy csatlakoztál a csapathoz, és bevezettél a sport világába. Itt most meg eső az úr, de legalább több időnk van rátok, csodás hétvégét. Nincs péntek, Anita, ne így tervezd a hétvégét, de akkora időeltorodás nincs.
2: És Calgaryra napsütést mondanak már, szóval, hogy eddig semmi nem stimmelt ebből, de jó.
0: Gabi bátyám, jó reggelt! Visszatértem. Jelölnék egy terméket a Pocsék Áruk Fóruma külön díjára. Ezt én találtam ki, Anna. Rendeltem magamnak a hosszú autó utak, dugók, de főleg a csónakos horgászatokhoz egy unisex hordozható vészhelyzeti vizeletgyűjtő tartályt. A remek reklám szerint egyszerű, diszkrét, szivárgásmentes a használat. A gyakorlat egészen más mutat. Ehhez minimum gépészmérnöki diploma, jó térlátás és némi akrobatikus hajlam szükséges, mire kibogózom a gégecsövet, eldöntöm, melyik vége hova való, és megtalálom a megfelelő pozíciót, addigra már régen megállhatok egy benzinkútnál, vagy kiállok a csónak szélére. Ezt sajnos nem nekem találták ki, de lehet én vagyok a béna McLarenes. Há, hol vetted te ezt? Nem, mert a pilóta shopokban lehet kapni, mert ugye a kis gépeken nincsen WC, és a pilótára is rájött a szükség. Itt tehát én is gondolkodtam, csak ugye nekem híresen jó a hólyagom.
2: Igen.
0: És ezért a pilot shop nem tudta nekem eladni a kis repülőkacsáját.
2: Persze. Kis repülőben nem fér annyi kerozin, mint amilyen hosszan a te hólyagod kibírja, tehát egy felesleges.
1: Tehát ha valamit nem akartam megtudni, hogy a hólyagod milyen.
0: De jó, de ez, figyelj, te most jöttél ki a vízből, de ugye ez híres, ez egy régi történet, ezt mindenki igen. tudja.
2: Nem hallottad még, hogy egyszer kibírt egy Milánó-Tokió-Moszkva repülőutat?
0: Ne. Egy picit túloz, de egy Frankfurt New Yorkot kibírtam úgy, hogy a Manhattani szállodáig.
1: De ügyes vagy.
0: Köszönöm szépen.
1: Hát akkor tényleg nagyon jó.
2: Mások ez ennyi idő alatt felnevelnek egy gyereket.
1: Persze,
2: ne viccelj.
0: Na mindegy is, tehát, hogy ott úgy tűnik, hogy nincsen gégecső, meg nem tudom micsoda, hanem ott rendesen egy bejárata van annak a tartálynak, oda kell elhelyezned a kis McLarenest, és engedni, hogy okádjon.
1: Én nem hiszem el. Ezt nem mondták, hogy hova jövök. Ezt nem mondta a szerződésben, hogy ez így lesz.
0: Nem, figyelj.
1: De ezeket minden elképzelem, Gábor. A kis McLaren.
0: Hát én is.
1: És így elkezdtem jó, így gondolkodni.
2: Jó, nekem hosszas gyakorlás volt, hogy én ne képzeljem ezeket el.
1: De és ez hogy kell?
0: Na mindegy. Jó reggel. Na ez is jó. A lányom végre levizsgázott, lett jogosítványa. Tegnap elugrottunk a boltba, ő vezetett. Két kézzel folytogatja a kormányt, nem ismeri a motorféket, a kereszteződés előtt 5 méterrel állóra fékezi az autót, és elindul egyenesből a kanyarban vált. Azt mondta, így tanították. Nem tudja, mi az a visszaváltás és erőtartalék képzés, defenzív vezetés. Mi került ezen 700 ezer forintba? Tudom, majd megtanulja, de addig egy időzített baleseti bomba, üzeni Robi.
2: Igen.
0: Ó, Robi, annyira sajnálom, de szerintem mindenki így van ezzel. Hát te se voltál szerintem jobb, amikor levizsgáztál.
2: Igen, de erről már beszéltünk, hogy ugye ennek az oktatásnak, meg a jogosítvány adásnak mi a folyamata, és hogy mivel engedik ki az embereket, hogy engednek ki minket az útra, és ez tényleg nem a célos. Tehát, hogy ez így azért valahogy jobban is alakulhatna.
0: Én azt gondolom, bár kéziváltós az egyik autó, hogy a kéziváltóst el kéne felejteni. Az annyira feleslegesen lefoglalja az ember figyelmét, cselekvését, gyakorlatilag azért, hogy egy műszaki dolgot te, nem tudom, működtes, ahelyett, hogy na mindegy. De figyelj, ne hibáztasd a lányod, még az oktatókat se hibáztasd, ennyi fér bele ennyi időbe.
1: És ennyi pénzbe.
0: Hát ennyi időben, mert azért a pénz az annyi, igen, ez ilyen sok, de ott ugye megvan határozva, hogy mennyi minimum órát kell vezetni.
1: Igen, meg egyébként nem a lazaságra nevelnek minket, hanem jön a vizsga, megint a szó a vizsga, beülnek oda hárman, és megnézik, hogy mennyire vagy béna, és elvárják, hogy úgy vezessél, mint ahogy ők vezetnek 50 év után. Tehát azért nagyon nehéz, én is féltem a vizsgán, pedig
0: mindenki
1: tudtam vezetni.
0: A vizsgán.
1: Tehát...
0: Igen. Bocsi, hogy bírod cigi nélkül? Jó reggelt, doktor J. Amúgy jól az a helyzet, hogy most az elmúlt napokban többször álmodtam arról, hogy visszaszoktam. És ezzel azt mondják, hogy ha még álmodsz vele, az még mindig nem jó.
2: Igen, de szerintem ez nem az az álom, hanem inkább ez a magadba vetett hitet, hogy megtörik, attól félsz egy picit. Szóval szerintem ez nem a dohányzásról szól, hanem rólad.
0: Elemez csak kicsi.
2: Jó. Van még benne, akarod. Csak a további része már fizetős, de van még benne.
1: Hát én mi mindenről álmodok.
0: Na, hát megérkeztünk.
2: Mire szoksz vissza, mesélj?
0: Dobhatjuk a témáinkat, ha mindent elmesélsz.
1: Majd valamikor.
2: Azt is ki tudom elemezni, ne félj.
1: Nem nektek fogom elmesélni, mert visszajöttek vele.
0: Na jó, akkor Anett időjárás jelentése. Igazi strandidő vár ma ránk, sokat látjuk majd a napot, esni nem fog. Felfrissülést maximum az enyhe északi és szél hozhat, már 30 fok felett lesz a csúcs. Arnold és Levente. Arnold itt van a városban.
3: Bizony.
0: Arnold itt van a városban, és ja, most zárják le a kettes metrót, ugye? Mert Arnoldot forgat.
3: A hétvégén.
2: Igen, erről Lévi majd a rovatában többet is fog mesélni.
1: Igen, ha lesz rá időnk.
0: Léci, igen, árat tudsz, hogy mit fizettek ezért?
1: Mi fogunk fizetni érte? Mi nem tudjuk használni a várost.
0: Nem, ez tényleg érdekel, mert valamikor, valami múltkori hasonló lezárásnál azt mondták, hogy 117 millió forintot, ezt mondták tegnap, nem tudom, fizettek, most az nem olyan sok pénz.
2: Nem, azért,
0: hát azért egy város alól kivenni az egyik legfőbb közlekedési eszközt, ezért én nagyon kíváncsi vagyok, hogy remélem megérte ez a fővárosnak, vagy nem tudom minek.
1: Utána nézek akkor ennek, hogy mennyi.
0: Jó. Aztán 84 éves lett Paul McCartney. Hát nem kell hozzáfűzni semmit. 74 éves Isabella Rossellini. Gyönyörű még mindig?
3: Nagyon szép. Megnéztem egy képet róla, és nagyon-nagyon szép.
0: 64 éves Kovács Adél, ő is nagyon szép. Színésznő és színházi igazgató. Ó, igen. Ma van a Nemzetközi Pikniknap.
1: De jó, én nagyon szeretek piknikezni.
0: Én szeretnék piknikezni.
1: Na, hát nem.
0: Mert a kábrió nagyon alkalmas erre. Pokróc, kábrió, fonott kosár, bor, poharak.
1: Igen, igen.
0: Sajtok, szőlő.
1: És van ehhez ugye ilyen piknik kosár, amiben bele lehet tenni a poharakat, és képzeljétek el, üvegpoharakat is úgy el lehet helyezni, hogy nem töröd össze.
0: Igen.
1: Nagyon jó.
0: És akkor a kérdés, hogy ki vezet haza?
2: De bizony.
0: Mm-hmm. Ez a kérdés, és ezért nem megyek piknikezni. Ki vezet haza?
2: Igen, mert ha ketten vagytok, akkor ugye egyedül inni is olyan, nem igen. Tudom, tehát hogy az is gázos.
0: Elhemperedsz a kis pokrócon, látod a csajszín a nyári ruhát, hogy fellibben ott a térde fölé az a szoknya, minden furcsa buja gondolatod van, közben nyakarod a sárdonét, vagy a jufarkot.
2: Igen, ő meg így józanul néz rád.
0: Nem, ő józanul nem néz rád, ő is iszik.
2: Hát az úgy jó. Az
0: és
2: úgy
0: akkor
2: jó.
0: Te nem iszol.
1: Ah. És nem lehet piknikezni ital nélkül?
0: Nem.
1: Nem, hát nem. Jó, jó, persze, hogy nem.
0: Mi, akkor mi? Málna szörp? Málna szörp és trapista?
1: Hát most nézd, nem tudsz elmenni úgy egy pusztára mondjuk piknikezni, hogy valaki hazavezessen, és a másik meg nem iszik.
2: De ott vannak a kosaratban a boros poharak, most csak, mondtad.
1: Nem, nyilván vannak, de akkor is valahogy fel kell áldoznod magad. Nem mindig kell pikniknél inni. Nem az ivás a lényeg, az érzés.
0: Így tehát nem is piknikeztem soha. Mert szerintem, de nem ezért, most nem az, hú, de jó az alkohol, hanem szerintem az hozzá tartozik. Hát azért is az összes piknik kosár, amit meg lehet vásárolni, abban boros pohár van, nem vizes flakon.
2: Igen, egy ilyen olasz piknikezős jelenet az nem vízzel zajlik, nem. Ilyen például. De azt tudod tenni, hogy megkéred a Lacikát, hogy vigyen el titeket, és addig ő meg szolidan
0: vár. Na de hát én ott bujáskodok, berúgok a csajommal, meg én is a Lacika ott ül egy tölgyfa alatt, és néz.
3: Nem, vár.
0: Te is befekszel közénk?
4: Addig Lacika autókázik messze onnan.
0: Messze onnan.
2: Biztosan megértetek.
1: Igen.
0: Pedig olyan jó az autót ott fölrakni a dombra, és nézni.
2: Persze, még bujáskodtok, megeszi a szőlőt a piknikosárból, meg ilyenek.
0: Ja, az meg a másik.
2: Addig kieszi a maradékot.
1: Lacika, nem jó választás.
0: Tényleg, én ráfordulok a csajra, Lacika ellopja a camembert.
2: Biztos, hogy már szalad is a kamember a fűbe végig.
1: Meg így átmül a kezed alatt, tudod.
0: Igen, ahogy szokott. Aztán 1948-ban ezen a napon mutatták be az első Maci Laci rajzfilmet. Na jó, ezek vannak. Gyuri is írt egy rövid áttekintést időjárásból. Győr 17 fokos, 20... Beleragadt. 27 lesz... napsütéssel, Ósz 17 fokos 28 lesz napsütéssel, Calgary 6 fokos 16 lesz napsütéssel, Sümeg 18 fokos 27 lesz napsütéssel, Budapest 18 fokos és 28 lesz napsütéssel. Na jó, ezek a kis hőmérsékleteink. Gyerekek, tegnap is egy hallgatunk, talán Laca Biáról volt az, aki azt mondta, hogy ő most volt a lányának az évzáróján, és hogy szörnyű. Tehát ugyanaz, recseg a kihangosító zene, megakad, megáll, mikrofon nem működik, működik, versek, igazgató mond bölcsességeket, és az egész ilyen dögunalom. És emlékszel, amikor elkezdtünk erről beszélgetni az emlékekről?
1: Igen, elkezdtünk beszélgetni, és mindannyiunknak ugyanez az emléke. Tehát mai napig ugyanazt csinálják, mint amit mi is átéltünk.
0: Igen. Például.
5: Molnos Lajos becsengetés, ezer színű kedves nyár, elszáll tarka lepke, csitri-csivi fecskék sem ülnek az ereszre.
0: Na jó. cuki a gyerek, de ezt én nem akarom. Ez. Tehát, hogy...
2: És abban a pillanatban már vissza is repültem, tényleg oda, hogy állok, és megyek
0: vissza. Ez izzadsz. Be van gombolva a fehér inget, sötét nadrág, Évi matróz blúzban, és akkor hallgatjátok.
5: Molnos Lajos becsengetés.
0: Na jó. Édesem, cuki vagy tényleg, de nem a gyerek, a gyerek erről nem tehet. A gyerek erről nem tett.
1: Nem, mert neki ez a feladata.
0: Így van, és akkor beszélgettünk erről, hogy miért van ez, és akkor jöttek, ugye egy csomó külföldi szülő írt nekünk, mert úgy külföldi, külföldön élő magyar szülő, hogy bezzeg náluk Németországban, Ausztriában, Svájcban, tök más, mennyire laza. És képzeljétek el, hogy SMS-ben jelentkezett nálunk egy igazgató nő, aki azt mondta, hogy náluk ma van az évzáró, és hab parti lesz. Most ezt Ibizáról ismerjük.
1: És nem Ibizáról írta.
0: És nem Ibizáról írta, hanem innen Magyarországból. Hab parti lesz, és gyorsan felvettük vele a kapcsolatot. Csodálatos igazgatónő, úgy hívják, hogy Ágnes, ő a Csomádi Esztergály Mihály általános iskola igazgatónője. És hab partival zárják ma az évet.
2: Igen, és hát beszélgettünk vele, lesz gondolata arról is, hogy ez az évzáró, évnyitó történet hogy van, hogy milyen harcok vannak ezzel kapcsolatban, hogy ez tudjon alakulni, mert ő ebben gondolkodik. Hogy egy érdekes beszélgetés lesz.
0: És mi mutatunk nektek röpke másfél percben egy ilyen tanév záró vagy nyitó hangulatot, ami szerintem mindannyiunkból kivált valamit, vagy borzongást, vagy régi szép emlékeket esetleg, de hogy milyen az, amit szerintünk meg kéne reformálni, azt megmutatjuk.

0: Veszteség, veszteség, veszteség.
1: Igen, és ők kijelentették, hogy ebben a formában ők nem vállalnak tovább kockázatot Magyarországon. Tehát ebbe burkolták azt, hogy a Szigetnek annyi.
0: És akkor, hál' Istennek, volt, aki úgy gondolta, hogy keressük már fel Gerendai Károlyt. Mert hogy ő volt a Sziget alapítója és tulajdonosa sokáig.
2: Így van, és ő az, aki ezt valószínűleg helyre is tudja hozni, mert ért hozzá.
0: Igen, nyilván ért hozzá, de hát ugye teljesen más koncepcióval kell belevágni, hogy ezek a veszteségek, ezek ne fokozódjanak. És Károly, én egyébként csodálkoztam, hogy átvette ezt, mert ő szerintem boldogan adta el 8 évvel ezelőtt, és ezt jót kaszált vele, érted? Tehát miért kell neki még mindig, hogy őszüljön a haja?
1: Biztos nem az volt a terve, hogy azt a pénzt, amit 8 éve kapott, azt most visszapakolja bele.
0: Igen, igen, szerintem nem is a sajátját pakolta bele, de jól tette. De Károly átvette újra a Szigetet. És idén lesz mégiscsak Sziget. Augusztus, nem tudom, 11-én vagy valamikor indul. Ugye?
3: Így van.
0: Viszont némileg más koncepcióval.
2: Igen, de a Gerendai úr nagyon jól megfogalmazta, hogy nem tudták az amerikaiak, hogy a Sziget miről szól. Mert meg akarták reformálni, de azért tudjuk, hogy minden Magyarországon miről szól.
1: Teljesen üzleti alapon gondolkodtak. Ez a cég nagyon sok fesztivált visz a világ minden táján, és így uniformizálták. És ez nem.
0: Ez egyébként nem nagyon sokszor, amikor gyarmatosítanak dolgokat, nagyon sokszor megtörténik, hogy nem értik a helyi viszonyokat. És nálunk nem is helyi viszonyokhoz kell gondolni, vagy viszonyokra kell gondolni, mert ez nem magyar specifikus, hiszen a Sziget látogatóinak nagy többsége külföldi egyébként, hanem pont az, hogy ez egy olyan, nem szeretem használni ezt a szót, hogy hungarikum, mert sosem tudom, hogy mit akar, de mégiscsak most kimondom, hogy ez egy olyan hungarikum, ami a külföldit vonzza, a külföldi idejön, és nem feltétlenül a fellépők listájáért jön ide, hanem itt van valami életérzés, amit nekik sikerült kialakítani, ami miatt a Sziget vonzó.
2: Igen.
0: És ezt nem foghatták fel az amerikaiak. Plusz azt nem, hogy mert ugye itt látszik, hogy Gerendai Károlyék visszahozzák a magyar színpadot, a magyar előadókat. Tehát valahogy régen még volt, még emlékszem, volt LGT, meg Tankcsapda, meg nem tudom micsoda, és aztán mint hogyha semmi, és nem tudom, Nelly Furtado jön, de a Tankcsapda nem jön, hogy?
1: Igen, mert az elmúlt években ez is sokat lehetett hallani, hogy teljesen eltolták a külföldiek irányába. Igen. A kínálatot, és ez most megfordulni látszik, tehát ez egy nagyon erős nyitás újra a magyar fesztivál közönség felé.
0: Tehát más lesz, de jó lesz, de nagyon szigetes lesz, legalábbis ezt gondoljuk, ezt reméljük, és ezért beszélünk ma Gerendai Károllyal, a Sziget Fesztivál alapítójával, mondhatnám megmentőjével, hogy mi itt a koncepció, mit kellett kicserélni, mássá tenni az amerikaiakhoz képest, azért, hogy a közönségnek még mindig érdekes legyen, úgyhogy Magyarországon közben zárnak be a fesztiválok, csak hogy mellékesen megjegyzem.
2: Igen, minden évre egyel biztos, hogy csökken a lista.
0: Pontosan. Tehát, hogy ez a dolog, ez épp hogy haldoklik, és a Sziget mégis reméljük, hogy megmarad.
2: Szerintem Gerendai úr imádja kihívásokat.
0: Ő imádja a kihívásokat, abszolút, de nem, én tényleg kíváncsi vagyok.
2: Én
0: kívánok a Szigetnek minden jót. És ez most nem a búcsum, hanem a... hanem tényleg kívánom.
2: Te mind nagy szigetes.
0: Nem, én voltam régen a Szigeten, de valamilyen okból. Tehát nem azért, hogy szórakozzak, hanem valami miatt oda mentem.
1: Igen, de egyébként nem is kell feltétlenül mindig kimenni a Szigetre ahhoz, hogy az ember szeresse azt, hogy van. Vagy van ez a millió, hogy van.
0: Persze,
1: a
0: abszolút.
1: Várostól, hogy felpesdíti. Erre büszkének lehet lenni.
0: Erre lehetünk is büszkék, mert én külföldön már semmi más nem hallok híres magyar dolgot, csak azt, hogy Sziget. Semmi más. Fiataloktól végképp. Na jó, Gerendai Károlyról beszélünk erről, aztán Horthy Gábor is jön, ugye zajlik a VB, és hát én nem tudom pontosan, milyen megalasztatások folytatódnak az irániakkal kapcsolatban, de nagyon sajnálom őket egyébként. Te se tudod, Gábor elmondja. Aztán az, hogy Donald Trump fogja átadni majd a VB trófeát, tehát ezt is kilobbizta magának.
1: Képesztő. Zseni. A FIFA belement abba, hogy ő fogja átadni a VB trófeát, sőt,
0: amúgy ki szokta átadni? A
1: FIFA elnöke.
0: A FIFA elnöke. Igen. Tehát Infantino hátralép egyet, ott lesz biztos a táska a tele pénzzel,
1: biztos
0: hátul, és akkor előre lép Donald, aki ott hagyta a táskát, és még oda rúgdosta Infantino lába közé.
1: Így van, és Donald.
2: És még mondta, hogy vedd fel a sapkát is.
0: Még Amerika great again, vedd fel Infa.
1: Ez lesz. Aztán Donald körbepörög a trófeával, és úgy szól a deal, hogy maradhat is a győztes csapattal bulizni. De nem tudom, hogy ez miért fontos, de ez is benne van.
0: Gondolj bele, hogy egyébként ezt nem tudom, hogy miért kell a Donald Trumpot ráerőltetni. Bárki is lesz a világbajnok, vagy egyáltalán. Tehát azért minden csapatban biztos, hogy van olyan ember, aki nem kedveli őt.

0: És a világon mindenkinek van véleménye róla. Donald Trumpról mindenkinek van véleménye. Jó vagy rossz? Most éppen a megítélésé nem olyan jó.
1: Hát nem.
0: De még Amerikában sem.
1: Így van.
0: És ott van egy csapat, legyen az német, angol, francia, spanyol, tök minden, és biztos, hogy abból a 20-valahány emberből egy jó nagy rész gyűlöli ezt a manust. És akkor vele fog bulizni? Együtt nyitják ki a Pilsner Urquellt?
2: Nagyon érdekes.
0: Hogy? Ez hogy? Hát én, te például buliznál Donald Trumppal?
2: Hát ugye, hogyha most meghozod, persze, akkor hát, iszunk valamit. Tehát akkor ez egy protokoláris dolog nyilván. Nem
0: igen,
2: azt mondom,
0: de valakinek lehet egy lelkiismereti dolog is.
2: De, abszolút.
0: Szóval, hogy tegyük fel, Irán lesz világbajnok.
2: Hát az ott egy nagyon feszült hangulatú buli lesz. Ott nem lesz tánc valószínűleg.
1: Hát nem.
2: Igen.
0: Na?
1: Az kemény.
0: És te egy iráni csatár vagy. Uh-huh. És jön Donald. És te muszlim vagy. És bontja a Pilsner Urquellt.
2: Azt hiszem, most már teljesen sorokba szorította, hogy dühös legyek Donaldra.
0: Nem csak, ez nem értem, hogy a FIFA hogy adhat el egy ilyet.
2: Hogy mehet mert ennyire ott teljesen be alá mindenben.
1: Igen, de higgyétek el, hogy oda szeretnének kerülni azok az emberek, akik ilyet nem értek el, és ott akarnak majd ugrálni, és sört akarnak locsolni, és puszilgatni akarják a kupát. És hogy ez sok ilyen van, sajnos láttam ilyet a közvetlen környezetem, és azt hiszik, hogy olyanok, mint mi, de nem, mi nem vagyunk olyanok, mint ők.
0: Igen, amikor a ti fényetekben akar tündökölni a hivatalnok, vagy a politikus, vagy bármi.
1: Igen.
0: Ez szörnyű.
1: Igen, de ez nekik, ez a kedvük. Tehát ők ezt úgy érzik, hogy megtehetik, képzeld el. És nem érzik, hogy kellemetlen. Amit te most is feszegetsz.
0: Értem.
1: És nem tudod nekik megmondani.
0: Igen, csak most Donald meg egy nagyon megosztó figura. Azért tartom ezt olyanak, hogy oké, hogy Ronaldo bement hozzá a Fehérházba, meg betolták egyszer a Juventust. Az egész Juventus betolták az ovális irodába egyszer.
1: Meg most Messi is volt a Miami-val, tehát mindenki volt.
0: És az van, hogy igen, hogy az ember tisztelje ezt az intézményt, amit úgy hívnak amerikai elnök. Ugyanakkor a figura, tehát valószínűleg én is bennmaradnék az öltöző, nem tudom, hol kell bulizni vele, bennmaradnék az öltözőbe, de vagy távol tartanám magam tőle, vagy nagyon kritikusan beszélgetnék vele.
2: És az alkoholmennyiségtől függ, hogy melyik jön előbb.
0: Akkor még legyen egy kis Finlandia is, és akkor az gyorsan.
1: Akkor rövidre zárod ezt a
0: bulit. Rövidre zárom a hormuzi szorost. Na jó van, a tegnapi nap legjobb pillanatai.
1: Autós üldözés volt Budapesten, és a rendőri akciót felvették, és kikerült a netre. Volt miről beszélnünk.
3: Az előző rész tartalmából.
0: Ez egy elképesztő üldözés, ami múlt szerdán zajlott Budapesten. Gyakorlatilag olyan, mint az amerikai filmekben. Rendőrök az Andrássy úton, a buszában felfigyeltek egy szabálytalanul ott közlekedő autósra. És mindenféle rendőri jelzés ellenére nem állt meg, hanem elkezdett menekülni, és ebből aztán üldözés lett egészen a vár negyedig, ahol a menekülő autós a Csónak utcában nekihajtott két motoros rendőrnek, majd neki tolatott egy rendőrautónak. Na, ennek a videófelvételét már láttuk. Ezek után a rendőrök ugye megállt az autó, közrefogták, és kirángatták az autóból. És az incidensben egyébként, ahogy ugye sodort el a rendőrmotorosokat, meg ütközött a rendőrautóval, egy rendőr megsérült, ő a rendőrautóban ült egyébként, és most azért beszélünk erről, mert ugye közzétettek egy felvételt, amin egy ott lakó férfit, azt hiszem az erkélyéről felvette ezt videóra.
1: Igen.
0: Tehát itt azon látszik a felvételen, bár ki van, hogy egy picit blőrözve, de ugye a rendőrök megállítják, kirángatják az autóból, és aztán térdel, kézzel, lábbal hát ütik, verik. Tehát ezt nem lehet szebben mondani. Tehát mint egy ilyen képregényben, hogyha látnád leírva a statikus rajzokon, akkor a pif-puf, csit-csat, bang-bang, slep-slap, ezeket a dolgokat írnák oda, amit a rendőrök elvégeztek a csávón.
2: Szinte egy hallottad a lelki füleiddel, slep-slap, slep-slap.
0: Slep-slap, slep-slap, pif-pif, bum, pif. Itt a kérdés ilyenkor mindig az, hogy akkor még rá kell-e verni egyet, rá kell-e rugni egyet, vagy innentől már csak cipelni kéne.
2: Ja, nekem az volt a fura, hogy ezen bárki megakadt egyébként.
0: Én azt gondolom, hogy a rendőri fellépés az egy nagyon érdekes dolog. Mert szerintem baromira függ attól, hogy milyen korban vagyunk, most éppen 2026-ban. Attól is függ, hogy melyik országban élünk, ez éppen Magyarország, és nem Amerika. Csak azért azt hadd mondjam el, hogy a 70-es, 80-as években az ott akkori fiatalok, azok pontosan tudják, hogy egy rossz szó egy rossz mozdulat elég volt ahhoz, hogy a rendőrök ott vagy helyben, vagy bevisznek, és ott vernek agyon. De tök mindegy, hol valahol agyon vernek. Uh-huh. Itt ez a csávó, ez végig száguldott, nem tudom hány ember életét veszélyeztette a városban, majd rendőrök testi épségét, életét is veszélyeztette, és ezek után elagyabugyálták.
1: Igen, és nyilván az, hogy most az ember azért, mert adott neki két maflást, tehát hogy azért nem agyonverték, nem lett olyan óriási baja, legalábbis információk alapján. Nem írja senki.
2: Az a kérdés, hogy amikor a rendőr már érzékelte, és azt az egész világ érzékelte a videókból is, hogy neki támad az ámokfutó, sérüléseket okoz, látszik, hogy nem fog megállni, akkor elvárható a rendőrtől az, hogy ő ehhez képest higgadtan kezelje a helyzetet, és ne reagáljon ő is a megfelelően a támadáshoz.
0: Nálunk sokkal kevesebb ilyen jellegű bűncselekmény van. A rendőrök egyébként kevésbé rutinosak abban, hogy kapnak el egy menekülő autóst. Sőt, a rendőrök még abban is, az amerikai rendőrautó simán neki megy, de a magyar rendőrnek, szegénynek el kell számolnia azzal, hogy most a lökhárító az miért sérült meg.
2: Pontosan, igen.
0: Akár még saját zsebből is kell, nem tudom, belenyúlni, vagy zsebből bele. Tehát, hogy nagyon nem mindegy, ezért mondom, melyik országban igen. vagy.
2: És az amerikai rendőr simán ezt a szöges hálót is elédobja a száguldó autósnak, és akkor kiukadnak a kerek, és lesz, ami lesz, oda csapódik, ahova csapódik, nem fog aggódni rajta.
0: De magyar nem gurítja ki, mert az adási úton mások is jönnek.
2: Hát igen, meg nincs is ilyen.
0: És az mind ki kell fizetni. Akkor én arra megyek, azt is ki kell fizetni.
2: Sőt, a háló kigurítást is ki kell fizetni.
0: Nem tudom, nektek mi az érzésetek ezzel kapcsolatban? Nincs, mondom, nem vagyunk jogászok. Ez történt. Érthető a rendőröknek ez a hatástalanítása, vagy hogy mondjam?
1: Én azt mondom, hogy igen.
2: Hogy egyértelműen látszott, hogy rátámadt a rendőrökre már menet közben. Ilyenkor szerintem nincs abban mérlegelés, hogy a rendőr minden eszközzel megóvja magát, megakadályozza azt, hogy mondjuk elmeneküljön a továbbiakban. Szerintem teljesen okés. Arról nem is beszélve, hogy ha mondjuk tegyük fel, a rendőrök finomabban kezelik ezt az egészet, és valakit ez az ámokfutó elüt, akkor az lett volna, hogy mert a rendőrök miért nem állították meg, mert az amerikai rendőrök meg tudják állítani, a magyar rendőr miért nem állítja meg.
0: Az a vicc, hogy igen, teljesen ilyen laikusak vagyunk, és amerikai vagy híradós anyagokból, vagy filmekből ítélkezünk, hogy mit kellett volna csinálni. És akkor itt van az, hogy miért nem lökte odébb a nagy a rendőrautójával, miért nem borította fel, de ezeket kint Amerikában ezeket edzik, tanulják, tehát hogy hol kell neki menni egy autónak. Te mondtad ezt a szöges szőnyeget, amit ki lehet gurítani elé.
1: Nekünk szerintem nincs is ilyen. Vagy én még nem látom egy nincs. Magyar rendőr biztos, videón se, hogy valaha használtuk volna.
0: Szerintetek egy amerikai rendőr egy ilyen helyzetben, ami itt volt Budapesten, mit tett volna? Használta volna például a lőfegyverét?
1: Nem, oldalról telibe veri valaki.
0: Nem, csak azért, most a lőfegyver használata, hogy ez mennyire jogos vagy nem. Mi utána néztünk, és ez ugye a magyar szabályozás, hogy lőfegyvert használni a legvégső eszköz, a rendőr lőfegyvert használhat a saját, vagy mások élete ellen intézett közvetlen támadás elhárítására. De a kérdés az, hogy ez a véleményetek szerint a rendőrök, vagy mások, de főleg a rendőrök élete elleni közvetlen támadás volt-e?
2: Hát a motoros rendőr elsodrása, azt szerintem tud annak minősülni. És legalábbis egy laikusként ezt
0: érzem. Full gázzal nekitolatni a rendőrautónak, az is. Az is végződhet halálosan.
1: Igen, de a lőfegyvert mire használod? Arra, hogy kiukaszd a gumiát, vagy rá?
0: Gumiát, vagy őt.
1: Őt? Hát az nem túlzás.
0: Nem tudom, ezért kérdezem, tehát baromi nehéz. Hát azért Fennyámban biztos elvittek volna, és egy ágyúval lőszét Kim Jong-un. Tehát, hogy mind, ezért kérdezlek bennetek, hogy gyerekek, annyi ország, annyi rendőrség, és annyi korszak.
1: Igen, nagyon nehéz, mert tényleg itt ugye az alapvető probléma, hogy felvette egy lakó, utána leadták, és nagyjából az emberek itt elkezdenek igazságokat osztani. Persze. De most itt mi is beszélünk róla, és nem találjuk igazán az igazságot, mert hogy mi lehetne jó, és teljesen jól mondott, korszak, kor, ország. Én biztos, hogy szerintem jól jártak el a rendőrök, mert én is féltem volna abba. Meg bocs, tehát ha nekem jönnek autóval, neked mi az első dolog, ami csak beléd tolat valaki? Nem leszel olyan ideges, hogy megütnéd azt, aki nem vette észre, hogy ott vagyok mögöttem?
0: Dehogy nem, persze.
1: Akkor mit vártunk rá a rendőröktől, aki 20 perce üldöz valakit, és összetör mindent?
2: Azt mondom laikusként, hogy ha valaki a menekülésben ennyire elszánt, hogy nem érdekli se autó, se rendőr, se motoros senki, akkor gyanítom, hogy még a kiszállítása közben is tud meglepetést okozni. Tehát én nekem teljesen logikus volt, ami ott zajlott egyébként, hogy ők biztosra mentek, hogy megbilincselve ő a földön fog maradni. Nekem ez teljesen logikus volt.
0: Az a baj, igen, az a baj, hogy persze ki kell vizsgálni az ilyen dolgokat, de az a baj, hogy ha a végén kijön az, hogy ez a egy-két rendőr bajba kerül, akkor mit érünk el vele? Azt érjük el vele, hogy a rendőrök még kevésbé mernek cselekedni.
1: Ez így van, és hogy nem tehetik meg azt, hogy amiért a közbiztonság az ő feladatuk, akkor nem tehetnek semmit, nehogy véletlenül utána nekik legyen bajuk.
2: Persze, és ez szörnyű.
0: Mi a helyzet?
2: Hogy ez menjen.
0: Amerikában tudjátok, hogy van, és használják is, és egyébként nem életveszélyes, ezek a tézerek. Tudjátok, ez az elektromos sokkoló, amiből kilővöd azt a két drótot, ami beleáll a testedbe, és aztán harcképtelenné válsz, és elájulsz.
1: Hát,
0: hogy ilyen nekünk van?
1: Én azt olvastam, hogy egyébként a rendőröknek van, tehát én megnéztem, hogy mi minden.
0: De akkor egy lehet egy őrsön, és akkor ma Péter viszi magával, holnap meg Ilona.
1: Igen, és mindig máshol van az ügy.
0: Tehát ez olyan, mint a defibrilliátor, hogy ott van a falon.
2: És aztán visszamenek szolgálat végén, és a franc legyen meg, ha én kaphattam volna ma a sokkolót, de jó lett volna.
0: Vagy aztán Péter kilövi a sokkolót, csak éppen nem töltötte föl Gergő.
1: Valahogy így lehet egyébként.
0: De hol van tézerünk? Én nem tudok erről.
1: Igen, én azt olvastam.
0: Mindenkinek vennék egy tézert. Szerintem egyébként Temun van, tehát amíg még vámmentesen...
1: De az bármennyit lehet, hát az egy tétel.
2: 3 euróért simán lehet. Akár 5000-et

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
4: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
9: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
8: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
10: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Farm. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
11: Familypark.at.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Parlament előtt a vagyon visszaszerzési hivatalról szóló törvény. Kiváló a vízminőség a nagy tavakon. Beköszönhet az igazi strandidő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Jövő héten az országgyűlés elé kerülhet a törvényjavaslat a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Tájékoztatása szerint a hivatal feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós ügyek kivizsgálása és a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének támogatása lesz. A tervek szerint a hivatal az országgyűlés alá tartozik majd, vezetőjét pedig kétharmados többséggel választják meg. Kiváló a nagy tavaink vízminősége az elmúlt évek ellenőrzései alapján. A Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége kiváló minősítést kapott, és a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak nagy részén is jók az eredmények. A vízminőséget évente legalább 4-szer vizsgálják, mondta a rádiónknak Varga Márta, a Népegészségügyi Központ szakértője.
15: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket. Az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik. A mintában a laboratóriumokban 2 baktérium mennyiséget vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
14: Hatalmas föld alatti méh telepet fedeztek fel egy temetőben az amerikai New York államban. A Cornell Egyetem kutatói szerint akár 5,5 millió példány is élhet a terület alatt. A rovarok földben fészkelő vadméhek, amelyek fontos szerepet játszanak a gyümölcsfák, különösen az almafák beporzásában. Két teljes napra leáll egy szakaszon a kettes metró filmforgatás miatt. Hétvégén ugyanis a stadionok állomás alagúti részében veszik fel egy amerikai akciófilm egyik jelenetét, Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével. Az ősvezértere is a DeFerenc tér között, ezért hétvégén pótlóbuszok viszik az utasokat. Sokat látjuk ma is a napot, bár napközben időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, esni nem fog, de az északi szél több helyen felfrissülést hozhat majd. Kifejezetten enyhe a reggel, délutára már 30 fok felett lesz a csúcs. Holnap aztán beköszönt a hőség, 30-35 fok között alakulnak a maximumok. Az időnként megjelenő felhőkből csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, északkeleten esetleg zivatar. A kánikula biztosan kitart a hétvégén is.
13: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé haladó oldalán Mogyorod térségében. A 21-es kilométernél mindkét sávon megállt a forgalom. A torlódás már több kilométeres. Ugyancsak az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán a főváros felé vezető oldalon egy autó és egy kis teherautó ütközött. A 10-es kilométernél a külső sávot lezárták. A helyszínen is mögött több mint 2 kilométeres a torlódás. Végül az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakasz azon dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell számítani. Adta hírul az Útinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És 7 óra lesz 7 perc múlva a reggeli, vagy nem, mi ez? Érdemes megnézni, mit művel Trump. A tavalyi klubvilágbajnokság döntője után bulizott a Chelsea játékosok között. Nagyon kellemetlen volt. Azt nem láttam. Van egy közlekedésünk, M3-as bevezető, Selkút után Szent Mihályi felüljárónál baleset és alakul a dugó.
2: Már több kilométeres a dugó, és van egy másik baleset is az M3-ason, az pedig a 21-es kilométernél, ott is már a főváros felé, és ott is már...
1: Ez Gödöllő környékén lehet. Igen, nem csak azt, hogy én is látom, nekem is írják.
2: Jó.
1: Nagyon jó, illetve nem jó, de akkor tudjatok erről. Oké. Évi, mit találtál?
3: Hát ugye folytatnám azt, amit ugye elkezdtél.
1: Évi, csak ne megint sport legyen, írja valaki.
3: Pedig egyébként tudnék erre a Trumpra reagálni, mert tényleg nagyon kellemetlen volt, ha gondoljátok.
1: Ja, mondjad nyugodtan.
3: Győzzétek el, hogy úgy volt, hogy átadta a díjat. És utána úgy van az egész protokoll, és ezt mindenki ismeri, hogy az utolsó csapatkapitány átveszi éppen a kupát, vagy legyen kupa, és oda megy a csapathoz, van egy ilyen rituálé, hogy akkor legugol, mindenki legugol, és amikor odaér, felemeli a kupát, akkor jön a tűzi játék, meg minden. De megjelent Trump köztük. Beállt oda, és
1: ez most a Chelsea-vel?
3: Ez a Chelsea klub világbajnokságon. Beállt közéjük oda nem áll be senki, soha.
4: Ott is legugolt, csak nem bírt felállni?
3: Ő nem gugolt le, mert nem értette, hogy ők minek örülnek, és miért ugrálnak, és ott állt a kupa, tehát a csapatkapitány mellett, a többiek tűzijáték ugrálnak, ő meg tapsolja őket, és közben mosolyog össze-vissza, és hogy neki ezt végül is nem mondta.
1: Mert ő még nem látott ilyet.
3: Hát de azért azt tudni kell, hogy képzeljétek, felkészítenek mindenre. Tehát elmondják, hova lépjél,
1: de
3: hova
1: neki nem lehet megmondani
3: semmit. Neki azt sem mondják.
4: Jó, biztos, hogy nem. Hát persze.
1: Hát neki nem mondják már meg. Nem tudom, de tényleg nagyon kellemes. Ez olyan, emlékeztek, és már nem tudom melyik, ez VB volt, a fene tudja mi volt, amikor az a sót szóró steak étterem tulajdonos, ez a Salt Bay.
4: Igen.
1: Csávó, ez a Messi-től elvette a kupát. És
4: igen, bement a pályára.
1: Bement a pályára, és ő is vitte a kupát. Hogy ez hogy került oda?
4: Igen.
3: És képzeld, de óriási botrány volt belőle, hogy került oda, és senki nem értette, és még a Messi is teljesen kiakadt, hogy ki, mármint tudta, hogy ki ez, de hogy ezeket hogy engedik be, ezeket az embereket oda közéjük. És nagyjából ugye nem érti senki, hogy és mindenki azt akarja, Messi, kupa, megpuszíják, hát tudjátok hányan puszíják ezt a kupát? Hát az egy teljes fertőzés.
1: Na jó, de hát akkor izi. Na mindegy.
3: Na ennyit a sportról, hogy nehogy állandóan a sportról beszéljünk. Hétvégén tényleg teljesen meg fog bénulni a kettes metró és környéke, mert ugye Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone forgatnak, és az Őrsvezér terétől a Deák térig a kettes metrót kiszedték. Mm. És kérdezted, Gábor, hogy mennyit fizetnek ezért a fővárosnak. Igen. A 2025-ös adat van, amit te mondtál, hogy tavaly a BKV-nak 114 millió forint bevétele származott filmforgatásokból.
1: Aha.
3: A jelenlegiről nem tudunk semmit, de Anett azt mondta, hogy közel ilyen 300 millióról beszélnek egy ilyen forgatással kapcsolatosan. Tehát, hogy az így nagyjából megéri. Bár...
1: Miért éri meg? Az nem olyan sok pénz.
4: Hát nekünk nem éri meg annyira.
3: Hát
4: igen.
3: A fővárosnak nem. Hát a fővárosról mindig azt hallom, hogy...
1: 300 millió forintból mit tud csinálni a főváros? Megint vesz 3 kukát 4 Leanderrel? Hát
4: nagyjából.
1: Hát kb. Nem, most komolyan, semmit nem tud csinálni. Hát, tehát okos dolgokra amúgy se költötte a kevés pénzt, most akkor még 300 milliót hülyeségekre költeni. Nem azt mondom, hogy nem, a fővárosnak van szüksége pénzre, tehát nyilvánvaló, de én szerintem nagyon olcsón adtuk. Tehát az, hogy a fő közlekedés, nem lehet közlekedni ebben a városban. A föld alatt még úgy, ahogy. Ezt úgy hívják metró. Ezt elvenni 2 napig a lakosoktól, és azért lerak valaki 1 millió dollár, tehát ez tényleg olyan, mint hogy az Infantino hozná táskában.
3: Egyébként igen.
1: Komolyan, nem?
3: Bár azért azt tudni kell, hogy ráadásul ugye teli vagyunk programokkal a hétvégén, és a Metroért Egyesület vezetője is felháborodott azon, hogy igazából egy állomáson fognak forgatni, minek kell a legfőbb metró vonalat kivenni a rendszerből. Uh-huh. 2 napra, mert ugye hétvégén...
1: Hát, ha egy állomáson forgatnak, akkor hogy? Azon az állomáson ne álljon meg?
3: Hát de most egy, nem tudom, valamelyik...
1: Hát, a Sharon Stone ott, mit tudom, hogy fetreng a Deák téren, és akkor
4: megszáguldok el a metróval mellette.
1: És a Gyuri meg... Ott nem áll meg, csak a Batthyány téren.
3: Igen, az miért nem lehet?
1: Az miért nem lehet?
3: De miért nem lehet?
1: Miért nem lehet? Nem tudom. Miért nem építik fel? Ott van a Korda stúdió, építsenek fel egy metró megálló.
3: Mindenki ugyanezt mondja.
1: Tényleg.
4: És egyébként de káoszos lesz, mert csak egy, ami a fejemben van, hogy múzeumok éjszakája is lesz.
3: Így
4: ilyenkor
3: van,
4: nagyon sokan
3: megindulnak. Meg éjszakai fürdőzések vannak, ugye most város szinten, ország szinten, tehát hogy nagyjából elindul a város, és Budapestnek szüksége van a fő metró vonalára.
1: Éjszakai fürdőzés. nemzetközi. Hogy megy haza a nedves magyar?
4: Így van. Ez amúgy is egy kérdés csak... mindig.
3: Miért? Hogy megy haza?
1: Hogy mész haza a nedves magyar?
3: Hát sehogy.
1: Anett, tőled kérdezem.
2: Én biztos, hogy gyalogolok. Tehát, de lesz, hozzáteszem, lesz metrópótlóbusz, tehát, hogy nyilván
3: okay,
1: az a metrópótlóbusz az olyan, mint a citrompótló. Tehát, hogy az nem, savanyú, de szar.
4: És ott áll a dugóban ugyanúgy, persze.
3: Úgyhogy ez egy probléma lesz. Ez most szólok szombat, vasárnap, tehát 20-án és 21-én a 2-es metró az Őrsvezér terétől Deák térig nem működik, úgyhogy mindenki kerül.
4: És ez megint az a szituáció, amiről a múltkor beszélgettünk, hogy az az utas, aki egyébként megváltotta a BKV bérletét, és most kellemetlenséget szenved, az mit kap ezért? Mint amikor beszéltünk arról, hogy mit kapsz, hogy le van zárva az utcád a filmforgatás miatt, és nem engednek haza.
1: Én nem vagyok ennek nagy ellensége, de ugyanakkor tudnunk kell azt, hogy azért jönnek ide az amerikaiak forgatni előszeretettel, mert egyrészt gyönyörű díszleteink vannak, ezt úgy hívják Budapest, mert amúgy máshol meg akkor felépítik, vagy nem tudom mi, de hogy egyszerűen jók az épületek, jól néz ki az egész, és el lehet adni épp úgy Budapestnek, mint Moszkvának, mint Párizsnak, mint Münchennek, ugye ezek mind voltak Budapest, amerikai filmforgatás. Akkor, és olcsó. Tehát olcsóbb vélhetően, mint ugyanezt leforgatni Párizsban. Egyébként nem tudom, hogy a film hol játszódik, hogy az most Budapesten játszódik, vagy máshol.
3: Azt még nem írták le, de az kétségtelen tény, hogy mi vagyunk a legolcsóbbak, meg adózási szempontból is, tehát ezért jönnek ide hozzánk.
1: Így van, és ezért olcsó jánoskodni két napig a metrót elvenni a budapestiektől 300 milláért, én azt gondolom, hogy ez egy picit
3: Jó, de hát most gondolj bele, tehát nem tudja, hogy mennyit kérjen ott, aki ott ül. Hát én fogalma sincs, hogy milyen az a, mondjuk a filmipar és a piac. Tehát valószínűleg vagy veled kéne beszélni, vagy olyannal.
1: Én nem vagyok egyébként jó tárgyaló, de én valahogy úgy érzem, hogy az nem sok pénz.
4: Nem, ezért a helyzetért szerintem se.
3: Na mindegy, majd kiderül pontosan, hogy mennyit fognak fizetni, ugye tavaly is kiderült.
1: Kíváncsi vagyok. Jó, jövünk vissza nem sokára. Tegnap egy hallgatónk, azt hiszem Laca Biáról dobta be ezt a témát, hogy ő volt a lányának az évzáróján, és hogy siralmas volt. Ugyanaz az unalom, álltak a diákok egy helyben, forróságban, himnusz, igazgatóbeszéd, versmondás, stb. De tényleg, és akkor elkezdtük, Jézusom, nálunk ugyanez igen. volt, Jézusom, szegény gyerekek, Jézusom, ki szórakozik ezen, ki élvezi ezt? Valaki élvezi?
4: Hogy feltörtek az emlékek, és rájöttünk, hogy bár különböző generáció vagyunk itt, de ugyanazok az emlékeink ezekről.
1: Pontosan, és miért nem lehet ezt másképp? És akkor kiderült, hogy akik külföldön élnek, magyarok írnak, hogy hát náluk Németországban, Ausztriában, Svájcban másképp megy. És leírták, hogy milyen jópofa, sörpadokat visznek a németeknél, kaja, stb. És aztán egészen estig, naplementig játszanak az iskolaudvaron. Ez az évzáró, vagy nyitó, tök mindegy. És egyszer csak jelentkezett nálunk egy igazgatónő itthonról, méghozzá Csomádról, az Esztergály Mihály általános iskola igazgatónője, Gulyás Ágnes. És azt mondta, hogy náluk például ma lesz évzáró, és ott habparti lesz.
3: Wow!
1: És azt mondtuk, hogy Ágnes, hát beszélgetnünk kéne. Mert végre valaki, és biztos vagyok benne, hogy neki is vannak nehézségei azzal, hogy ezt megreformálta. Azzal, hogy lehet, hogy vannak idősebb tanárok, és ők nem nagyon híve ennek, hanem a konzervatív, régi, poros, avitos izének a híve. És ugyanakkor meg ott vannak a szülők, ott vannak a gyerekek, és ott vannak a mi érveink mellettük, hogy de hát a gyerekekről szól, nem? Hát a gyerekek hadd élvezzék már az évzárót, vagy az évnyitót. Legyen kedvük hozzá. Ne egy ilyen kötelező, legyünk már túl rajta a dolog, de a szülők is unják. A szülők is unják azt, hogy a gyerekek szavalnak, meg valaki furujázik, tényleg, mint hogyha kígyóbűvölő lenne.
3: És mindenkit díjaznak.
1: Mindenkit díjaznak, az igazgatók sablonos szövegeket jó hosszan mondanak visszhangos mikrofonokba. Ennek mi értelme van? És remélem, hogy tudunk egy picit odahatni másulikra is. Hívjuk az iskola igazgatónőjét, Gulyás Ágnest a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis?
7: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
8: Leározás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
11: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
12: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
13: Notino. A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: A reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Egyre többen pattannak kerékpárra, újabb hőhullámtól szenvedhet Franciaország. Melegszik az idő itthon is, 30 fok felett lesz a csúcs. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kivezeti a kormány a védett üzemanyagárakat. A héten várhatóan 10-15 forinttal a védett árak alá csökken a benzin és a gázolaj ára is. Ezért a kormányülésen arról döntöttek, hogy kezdeményezik az erre vonatkozó jogszabályok megváltoztatását, és megszüntetik az intézkedést. Erről ír a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter posztja szerint az, hogy eddig rögzített árakon lehetett tankolni, havonta 50 milliárd forintba került. Az előző kormány idén márciusban vezette be a védett árakat. Azóta a magyar rendszámú autósok a benzinliterjéért 595, a dízelért pedig 615 forintot fizettek a kutakon. Egyre többen kirándulnak biciklivel idehaza, legtöbben a balatoni bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tiszató körüli szakaszokat választják, mondta a rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója.
18: Ahol úgy gondolnak a térségre, mint egy kerékpáros célpont, ott kilő 10 évvel ezelőtthöz képest a Tiszató mentén 5,5-szeres a kerékpárosoknak a száma. Éves szinten 100 000-re lehető. De a Balaton mentén is azt látjuk, hogy nem férnek el a biciklisek azokon a 1,5-2 méter széles kerékpárutakon. Egyre többen választják a fenntartható, aktív turisztikai formákat, és az egyik jövője a turizmusnak, különösen, hogyha olyan turisták vannak, akik egyre gondolnak arra, hogy meg is ismerjük azt, hogy milyen a zöld turizmus, milyen a szerint turizmus.
17: Ne hűtsük túl a lakást a kánikulában. A Népegészségügyi Központ a légkondicionálók helyes használatára figyelmeztet. Azt javasolja, hogy a kinti és a benti hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál. A hőségriasztás idején a 27-28 fok is megfelelő lehet beltérben. Fontos az is, hogy a hideg levegő ne áramoljon ránk közvetlenül, és rendszeresen szellőztessünk. Újabb hőhullám érte el Franciaországot, május végén jó néhány napig tartott a kánikula, most pedig újra támad a hőség. Hétvégére néhol akár 40 fok is lehet. Már eddig is több megyében volt érvényben hőségriasztás, ma pedig ez még több térségre kiterjedhet. Sokat látjuk ma is a napot, bár napközben időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, esni nem fog, de az északi szél több helyen felfrissülést hozhat majd. Kifejezetten enyhe a reggel, délutára már 30 fok felett lesz a csúcs. Holnap aztán beköszönt a hőség, 30-35 fok között alakulnak a maximumok. Az időnként megjelenő felhőkből csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, északkeleten esetleg zivatar. A kánikula biztosan kitart a hétvégén is.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé haladó oldalán Mogyoród térségében. A 21-es kilométernél mindkét sávon megállt a forgalom. A torlódás már több kilométeres. Ugyancsak az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán a főváros felé vezető oldalon egy autó és egy kis teherautó ütközött. A 10-es kilométernél a külső sávot lezárták. A helyszínen is mögött több mint két kilométeres a torlódás. Végül az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakasz azon dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell számítani. Adta hírul az Útinform.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 7 óra 13 perc van, most jó reggel, szevasztok! Minden hallgatóknak szép napot, jó reggelt, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Gyuri, szia!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: És Anettnek is jó reggelt!
1: Sziasztok!
0: Gyorsan két közlekedési info, most történt M1-es Budapest felé, Herceghalmi terelésben a benzinkútnál baleset, kamion személyautó. Ez az egyik, a másik ugye az M3-as, amit már mondtunk, autópálya Budapest felé Gödöllőtől áll, Szélvédős Feri.
1: Köszönjük szépen.
0: Igen. Na, az élet hozza a témát, és ez itt történt tegnap is egyébként, egy SMS-t kaptunk, és ez nagyjából arról szólt, Laca Biáról írt, hogy a lányát elvitte évzáróra, és hát a szenvedés volt a gyereknek, szenvedés volt a szülőnek, és akkor eszünkbe jutottak a régi emlékek, ugye?
1: Így van, és szerintem mindenki egyből magára ismert, hogy milyen volt ott állni, milyen volt az ünnepség, és mennyire nem kívánta.
0: Pontosan, és akkor ezeknek az évzáró évnyitóknak a kellékei nagyon-nagyon ugyanazok. Nem tudom, szerintem Rákosi elvtárs óta himnusz, ünneplőruha, ugye a fiúknál fehérink, sötét nadrág, lányoknál matróz blúz, aztán versmondó gyerek, táncprodukció vagy hangszeres gyerek, igazgató, közhelyes monológia.
2: Nagyon nyomasztó, mindenképpen.
0: Stréberek dicsőítése egyenként, külön megvárni, míg kijön és visszasétál és oklevelet kap, vagy ajándékkönyvet. És aztán még, ha belefér a szózat, hogy az egésznek legyen egy ilyen pukkanós fináléja. Nagyjából így. Mutatunk ebből csak azt, hogy mindenki YouTube-on találtuk, figyeljetek.
3: Közösen énekeljük el.

0: az ereszre.
1: Kedves kis elsőség, biztos emlékeztek még arra napra, amikor először léptétek át az óvoda küszöbét. Izgalommal, várakozással szemléltétek a sok a játékot, idősebb társaitokat, az óvoda udvart. Az óvónénik, dajkanénik kedvesen fogadtak benneteket, segítettek nektek abban, hogy hamar megszokjátok édesanyjátok, édesapátok távol létét.
0: Elsős leszek, akár hiszed, akár nem. Nagyon jó az én kedvem.
2: Bendegúz 3. osztályos tanulónak jeles tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért. Dániel 2. évfolyamos szintetizátor szakos tanulónak a zenei tanulmányokban elért kitűnő eredményéért és sikeres szerepléseiért. Elismerő oklevél Botond 7. osztályos tanulónak a Bendegúz nyelvész verseny megyei fordulóján elért kiemelkedő eredményéért. Elismerő oklevél 11. tanulónak az országos sárkányhajó versenyen való sikeres szerepléséért.
3: Na, stb. És nyilvánvalóan nem az egyéneknek szól, mert Cuki a gyerek, aki szaval. Cuki a másik gyerek, aki szaval. És Bendegúz, aki megnyerte a szintetizátor versenyt, egy Cuki gyerek, és vélhetően tehetséges. És a legjobbakat kívánjuk neki. Nem erről szól ez a beszélgetés, vagy a tegnapi téma, hanem arról, hogy akik ott állnak, akiknek ez egy ünnepélyes pillanat kell, hogy legyen, ezek a diákok és a szülők, esetleg a tanári kar, ezeknek ez a show, mert ez nem más, ez egy másfél órás show műsor, ez vajon jó-e? Van-e kedvük ehhez?
4: Jó-e, hogy mindig ez van, és csak és kizárólag ugyanez évtizedek óta?
3: Így van. Kérdés persze, hogy mi a funkciója ilyen évnyitónak, évzárónak, és egyébként jött tegnap egy csomó SMS külföldről, tehát Ausztriából, ott élő magyaroktól, Németországból, Svájcból írtak szülők, hogy náluk igenis szórakoztató egy ilyen esemény.
5: Hát mert benne van, hogy ünnep, nem? Az ünnep az mindig arról szól, hogy valamit ünneplünk, jól érezzük magunkat, boldogok vagyunk.
4: Na ez a kettő nálunk az iskola rendszerben még annyira nem találta meg egymást. Tehát ezek ilyen párhuzamosan szaladó vágányok, és nem értek össze.
3: Valahogy érdekes módon nem. És ezért tegnap, de tényleg szerintem azért a kedvesség határán belül maradtunk még, próbáltuk felszólítani az igazgatókat, a tanárokat arra, hogy szabadítsák már fel, vagy az igazgatók, mert ugye ők a diákokat, a tanárokat szabadítsák fel ez alól. Tehát, hogy legyen ez egy kis forradalom.
4: Igen, mert biztos nekik sem öröm évről évre ugyanazt, az átléped a küszöböt, meg kilépsz a küszöbön, meg aztán a sok
3: iskola. Az életkapuja, meg a... Jaj, na igen, szóval képzeljétek el, és nagy meglepetésünkre, Laci, a jót vágyott, nagy meglepetésünkre kaptunk egy SMS-t egy igazgatónőtől, ráadásul itthonról, Magyarországról, és leírta, hogy náluk az intézményükben, tehát a suliban egyébként pont hab party lesz, pont ma van az évzárójuk, és úgy gondoltuk, hogy mindenképpen beszéljünk vele, ezért itt van velünk Gulyás Ágnes, a Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola igazgatónője. Ágnes, jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok, sziasztok! Szia. Köszönöm a hallgatókat és titeket is a stúdióban.
3: Ági, hát milyen volt végighallgatni ezt a felvezetőt?
6: Hát nem kapok levegőt hirtelen.
3: De ugye volt ez a bejátszás, ez egy másfél perces bejátszás volt. Ugye neked is ez ismerős.
6: Visszaugrattam 40 évet.
3: 40 évet visszaugrott. Megkérdeztem, hogy milyen korosztály vagy? Bocsánat, csak nem lényegtelen.
6: 50 pluszos.
3: Aha, jó, oké. Na, mert akkor te még éltél, nem is a Rákosi rendszerben, de a Kádár rendszerben éltél, így van.
6: Így van.
3: És nem sokat változott ez a történet. Igen, na most tanárként is megtapasztaltad ezt? Tehát még mielőtt igazgató lettél volna, esetleg egy másik iskolában, megtapasztaltad ezeket a ilyen hangulatú ünnepségeket?
6: Igen, borzasztóan unalmasak voltak nekem is, mint pedagógusnak, meg annak idején, mint gyereknek, tehát ez a másfél órásra nyúlt statisztikákkal és egyéb nem tudom mikkel teletűzdelt igazgatói beszéd, ezek a nagyon elcsépelt régi versek, és műsorok. Tehát, hogy én innen indultam.
3: Igen, mint mindenki egyébként, és ugye lehet másképp, pont ez volt a tegnapi műsorszámunk, egyébként spontán műsorszámunk része, hogy ezt lehet másképp csinálni. Szerinted egyébként a legtöbb iskola miért választja még mindig ezt a régi módszert? Mert hogy ez egyszerűbb, ezek is sablonok, panelek?
6: Nem, azt gondolom, hogy teljesen természetes, hogy a kollégák egy része még ragaszkodik a hagyományokhoz, hiszen mi is ebben nőttünk fel. És nagyon nehéz egyébként ezt az ünneplős, hagyományos műsor folyamatot így átalakítani a fejekben. mert még mindig ragaszkodunk ahhoz, ami már volt, és ami már működött, és most egy újat behozni, amiről nem tudjuk, hogy ez milyen lesz, mi lesz a fogadtatása, ez mindig nehéz.
3: Én ezt értem is, meg nem is, mert nyilván a gyerekek szeretik, ha valami laza, ha valami játékos, ha valami színes. Tehát, hogy ez a ragaszkodás, ez kinek, tehát a tanárokban van ez, vagy a szülők felé, hogy a szülők meg ne szólják az iskolát, hogy itt valami lazaság van. Tehát, hogy mitől való félelem ez?
6: Én úgy gondolom, hogy mind a kettő. Mind a kettő igaz. Tehát a szülőkben is van ez, hogy gyerekem ott áll ünneplősen, és milyen szép, és milyen jó. A pedagógusban meg, hát mondom, egyszerűen elképzelhetetlen szerintem számukra az ünnep, hogy ne ilyen élrevasalt, ünneplőben ott álljon, és
3: de ez a szovjetes, tehát ez nem mai.
6: Hát ez igen.
3: Igen, szóval 2026-ot írunk. Figyelj, én nagyon bírlak, Ági, már tényleg, ha nemzek még egy gyereket, hozzád fogom beíratni, mert nem, figyelj, én tudom, hogy milyen nehéz jó iskolát találni, tehát én elég hozzám közel álló ember is olyan iskolába íratta a gyerekét, ami tragédia, tehát úgy, az, ami nálam volt 1976-ban. Tehát tényleg az a izé, és ezért bírom azt, hogyha valaki egy picit másképp gondolkodik. Ági, na most egy ilyen iskolai ünnepségnek, ha lehet így kérdezni, vagy lehet így meghatározni, ki a célcsoportja? Tehát kinek készül ez a műsor? Ez a tanároknak, diákoknak, esetleg a szülőknek? Ki a célcsoport?
6: Én mind a három célcsoportot meg szoktam említeni a beszédemben, és én igyekszem rövidre és humorosra fogni a beszédemet pontosan emiatt, és mind a három célcsoportnak humorosan adok át valamit. Egyrészt most ugye tanévzáróról beszélünk, egyrészt a gyerekeknek, hogy hajrá, húrá, vége van és mehetünk, a szülőknek az, hogy igen, mostantól szabadság, bizonyos tekintetben, tehát hogy nem kell korán kelteni, a kollégáknak meg az, hogy végre a kihullott hajaik most egy kicsit visszanőhetnek.
3: Bocsánat, igen?
6: Igen. Mond.
3: Nem, azt akartam kérdezni, hogy most akár ebben a régi rendszerben, akár a mostani beszédekben, tehát nehéz minden évben valamilyen kreatív új témával megtölteni egy ilyen beszédet? Tehát ha is hallottad, hogy a kisiskolások, akik átlépték a küszöböt, meg nem tudom mi, tehát hogy úristen, vagy tényleg 8 év után mindig elő lehet venni a régi beszédeket, mert akkor már mindenki elhúzott onnan.
6: Én nem szeretem ezeket a kliséket, én minden évben újat írok, és minden évben valami mást. Minden évet végig élek, és minden évben próbálok olyan dolgokat belevenni a beszédembe, amik itt történtek gyerekekkel, velünk, és akkor ez így.
3: Tehát így aktualizálod, tehát sokkal inkább, mint egy református pap, és nem egy katolikus pap.
6: Igen, körülbelül.
3: Igen, értem a különbséget. Jó, most ugye mi azért is beszélünk, mert hogy nálatok ma lesz, ha jól tudom, ma lesz az évzáró, ugye?
6: Ezt egy picit pontosítok, ma az az évzárónk lesz, ami a tanítási napokat lezárja. A protokolláris, az nálunk is sajnos holnap lesz, de azon lesz ez a kis vicces beszéd. De a mai napot azt mi úgy gondoltuk, hogy egy ilyen sportnapos, vetélkedőkkel teletűzdelt tanévzáró sportnap, ahol szülők is lesznek. Az iskola hamarosan, tehát nagyjából egy órán belül én megyek ki az udvarra és indítom a zenét. Lesz egy kis táncos felvezető, aztán felmegyünk a sportpályára, és ott lesz, és ennek a része lesz az a bizonyos habparti.
3: Jó, igen, ez a habparti, ez ami megfogott bennünket. Most engem az is megfogott, hogy te indítod a zenét. Nem, nálatok nem úgy van, mi minden suliban a tornatanár indítja a zenét?
6: Nem.
3: Ja, nem, jó, oké.
6: Okay. Mindig a tornatanár. Leszem az Artuditumat, és akkor elindítom a zenét.
3: Milyen Artuditud van?
6: Hát egy ilyen zene, nem tudom, egy hangfal, egy ilyen világító bizé, akármi, ami úgy néz ki.
3: Ja, ilyen parti hangfallal nyomod?
6: Igen, valami hasonlóval, igen.
3: Az Artuditumot. Na, és ez a hab, ez a sportnap lesz, értem, és akkor a hab az hogy megy, a diákokra megy, vagy...
6: Nem, ez kétfelé oszlik, ugye két pálya van itt a településen, van egy ilyen műfüves pálya, meg van ugye a nagy füves sportpálya, és akkor a sportpályán megy.

0: Nálunk nem szokott szomorú évzáró lenni, mondom, tehát itt van előttem a beszéd, én már végig röhögtem magam rajta. Tehát...
1: Igen.
0: Nálunk egy ilyen rövid évzáró lesz. Gyerekek, igen, hát van sajnos ez a szülői elvárás, hogy igen, mondjon egy kis verset, aztán táncikálnak egy nagyon jó, de ilyen buli zenére. Előtte buli zene, utána parti zene lesz. És nagyjából ennyi, és délután pedig elbúcsúztatjuk és elballagtatjuk a nyolcadikosainkat, de náluk sem lesz ez a siratós beszéd, mert egyáltalán nem szeretem. Tehát.
1: Aha. És a gyerekeknek hogy kell viselkedniük? Vigyázba állnak, mint a kínai agyakatonák, vagy egy ilyen lazább történet?
0: Na. Igen, nem, a gyerekek ülnek, és méghozzá micsodán, hát sörpadokon.
1: Ó, mint a németek!
0: Így van. És felettük pedig, hogy ne süsse őket annyira a nap, kértünk mindig sátrakat, úgyhogy itt gyakorlatilag igen úgy néz ki, mint egy sörfesztivál, sör nélkül.
1: Egyébként ez egy rossz ötlet a németeknél. Hát igen, a németeknél azt hiszem, hogy 16 éves kortól lehet már sört fogyasztani, az egyetlen alkohol, amit ott a saját hagyományaik és kultúrájuk miatt engednek. De nem is ezért, hanem hogy a szülőknél ugye volt az, hogy iskolai évzáron sörpadokat állítanak fel, és kaját is vittek a szülők, és sört is csapoltak a szülőknek, és akkor ez ilyen buli játék, estig tartó dolog volt, amint, ahogy ezt ugye leírta az egyik szülő Németországból. Most nem az alkohol meg a sör mellett akarok itt beszélni, de hogy egy ilyen nagy partivá alakítani, ez úgy nincs benne a tervek között?
0: Benne lenne a tervek között, hát ezért szokott utána partizene szólni, mert hogy utána még itt van egy kis bulizás, a ballagás után egyértelmű, hogy itt táncikálni szoktunk itt az udvaron. Mivel egy napon van, ezért nem tudjuk elhúzni sajnos ezt az egészet, de én most azon vagyok, ami egy ilyen merénylet lesz itt a kollégáimmal szemben is, hogy például a tanévnyitóra abszolút nem szeretnék ünneplős gyerekeket látni, rendesen iskolai ruhába is meg lehet ugyanazt. Én vallom, hogy az ünnep nem attól ünnep, hogy fehér-fekete ruhába legyünk, hanem attól ünnep, mert ünnep. Ünnep a szívünkben, ünnep az, hogy tényleg annak is nevezzük, tehát
1: és hát öröm legyen, és ne kín. Tehát, ugye...
0: Ez így van.
1: Bocsánat,
0: én csak azt gondolom, hogy a gyerekeknek ne arra kelljen emlékezni, hogy a himnusz alatt elájul egy osztálytársa, hanem mondjuk, hogy a tegnapi napon mondjuk a tanári kar kötélhúzásban legyőzte mondjuk a 8. osztály.
1: Abszolút. És lefogja. De nem tudom, hogy látta, de most a napokban ez Sopronban volt, ugye az is egy évzáró volt, és ott megjelent a Beton Hofi, ugye az egyik legnépszerűbb előadó, megjelent a suliban, ilyen spontán fellépés volt, de kiderült, hogy aztán az azért történhetett így, mert a gitárosuk abba a suliba járt, és valahogy ezt itt összehozták a Sopron Fesztel, vagy nem tudom mivel, de hogy ha lenne ingyen fellépő, aki vállalna ilyet iskolákba elmenni egy ilyen évzáróra vagy évnyitóra, akkor ti vállalnátok ilyet? Hogy mit, egy Báj Alex, vagy egy Valmár, vagy nem tudom mi, Marics Petiék elmennének?
0: Simán.
1: Ugye, hogy ez tök jó lenne. Nem azért kínáltam, hogy ezt mi ünnökségként le fogjuk szervezni, mert szerintem ehhez kevesek vagyunk, de hogy ez akkor szintén beleférne.
0: Persze, simán, bármi. Tehát egy ilyen műsor, egy ilyen tanévzáró, vagy nevezzük tanévnyitónak, tényleg ne arról szóljon, hogy feszengeni kell, hanem hogy örömmel jöjjön. Tehát ne ez maradjon meg benne, hogy úristen, megint itt kell maradni, és megint itt kell végigülni, és himnusz, és szózat, és blablabla, bla, bla. Nem.
1: Egyébként a ti sulitoknak van bárki, aki híres felmenője?
0: Nem
1: muszáj, tehát ez nem értékítő.
0: De van egy hétpróbázó Xéniánk.
1: Egy hétpróbázó Xéniátok?
0: Igen.
1: Aki
0: a településnek az ilyen nagyon jó sportember, és most itt meg fognak ölni a településre, én nem tudok több nevet mondani.
2: Krizsánk Xénia, nem?
0: Igen.
1: Tű, Évi, te hogy tudod?
2: Hát gyerek, én sportból jöttem.
1: Igen, a tesulit büszke rád?
2: Igen, szerintem igen.
1: De nem tudod?
2: Hát, de tudom, az általános, Liszt Ferenc Énekzenei általános iskolába jártam, és van egyébként egy vándordíjam is, de nem tudok visszamenni nekik énekelni.
1: Na jó van.
3: Keferédes ez a büszkeség.
2: Ők is jobban örülnek.
1: Ági, neked nagyon köszönjük, hogy beszéltél velünk. Külön köszönjük azt, hogy ilyen jó fej vagy, és hogy a gyerekek... vannak fókuszban nálatok, és nem más, és csak így tovább, hajrá, üdvözlők az egész iskolát, puszi, hogyha a Valmár jelent

0: akkor kiközvetítjük nektek.
1: Rendben, nagyon szépen köszönöm, szép napot, és gyönyörű nyarat kívánok mindenkinek.
0: Nektek is, az egész pedagógus társadalomnak kívánjuk. Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen, sziasztok.
0: Köszi, szia. Gulyás Ágnes, a Csomádi Esztergály Mihály általános iskola igazgatónője volt. De csodálatos, jó. Csodálatos.
2: Hát ott lehet reformálni.
0: Lehet.
2: Csak nehéz.
3: Nem, de tényleg ez az ájulás, amit az Ágnes említett, ez is mennyire klasszik. Nálunk is mindig dőltek ki. Sőt, már nagyjából egy idő után tudtuk, hogy kik azok az arcok, akik biztos, hogy ki fognak dőlni. Haverémmeli fogadásokat is kötöttünk.
0: Hogy én biztos, hogy ilyen álájulást végeztem volna, mint gyerek, hogy vigyenek ki.
4: De az azért nem volt jó, mert hogy megszakította a műsor, de utána minden folytatódik, és legalább 15-20 perccel tovább tartott.
0: De én meg a tornateremben hűsölhettem.
4: Mondjuk jó, oké, te megúsztad.
3: Ő bedobja az egész iskola szenvedését azért, hogy hűsölne. Bordás fal alatt, ne aggódj. Hogy masszírozgassa az igazgatónő a lábát. Persze.
0: Az biztos. Itt az a másfél perces bejátszás, amit itt mutattunk, üzenik, hogy jaj, Istenem, de gáz, megállt az idő, de nagyon. Tehát, hogy igen. Na jó, én kíváncsi vagyok arra, kedves, drága hallgatók, arra, hogy egyszerűen meséld el, mi volt a legszörnyűbb évnyitós vagy évzárós emléked. Amit most, ahogy bármi bevillanhatott, ahogy beszélgetünk, amit hallottál, meséld el te.
2: Én évnyitón, képzeljétek, elájultam.
0: Te is?
2: Igen, mert én egy hónapig jártam egy református gimnáziumba, és a misével kezdődött, azt hiszem, hogy és bement mindenki a templomba, és én elájultam a templomba, és arra emlékszem, hogy kihúztak.
0: A templomát ott hűvös van.
2: Hát, de ha sokan vagyunk, akkor nincs levegő.
0: Ja, értem. És
3: jó, meg tudod, a vallás, mi minden valószínűleg megviselte.
2: Igen, edzés után. Na, és elájultam például évnyitón. Én is.
0: De milyen pózból? Álltál, vagy
2: álltam,
0: térdeltél?
2: Álltam.
3: Ez egy arcra.
2: Megint összehozzuk ezt a témát.
3: Az imától, elájultál az imádkozástól.
2: Igen.
0: Nem, hát ott van a térdelő rész, ugye a padok, nem, az imapadok.
2: Én ezért váltogatom.
0: Hát a Lacika ráállt. Spanyolországra állt, hogy lássa a freskót. Mondtam, hogy nem szabad ráállni, azon térdelni szabad csak.
5: Jó, rugalmas volt.
0: Visszatérve a kérdésre, tehát a legszörnyűbb évnyitós vagy évzáros emléket, drága hallgatónk, ami bevillant most itt a beszélgetés alatt, ezt ír le nekünk 0620-22-22-122.
6: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
9: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Június 19-én Neoton Familia koncert a Siófoki plázson. A koncert előtt DJ Dominik gondoskodik a hangulatról. Láss siófok.hu.
11: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
13: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival! Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés.
5: Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill Farmától.
16: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
17: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
16: Ugrunk egy bombát!
17: Szállás.hu. Úgy is tett!
18: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
19: A reklám után társadalmi célú reklám.
20: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
21: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
19: Társadalmi célú reklámot hallottak.
6: Hírek a Retro Rádióban.
4: Kiváló a vízminőség a nagy tavakon. Egy filmforgatás miatt nem jár a 2-es metró a hétvégén. Nyári időnk lesz, sok napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Jövő héten az országgyűlés elé kerülhet a törvényjavaslat a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Tájékoztatása szerint a hivatal feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós ügyek kivizsgálása és a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének támogatása lesz. A tervek szerint a hivatal az országgyűlés alá tartozik majd, vezetőjét pedig kétharmados többséggel választják meg. Kiváló a nagy tavaink vízminősége az elmúlt évek ellenőrzései alapján. A Balaton a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége kiváló minősítést kapott, és a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak nagy részén is jók az eredmények. A vízminőséget évente legalább 4-szer vizsgálják, mondta a rádiónknak Varga Márta, a Népegészségügyi Központ szakértője.
22: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket. Az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik. A mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiséget vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
4: Hatalmas föld alatti méh telepet fedeztek fel egy temetőben az amerikai New York államban. A Cornell Egyetem kutatói szerint akár 5,5 millió példány is élhet a terület alatt. A rovarok földben fészkelő vadméhek, amelyek fontos szerepet játszanak a gyümölcsfák, különösen az almafák beporzásában. Két teljes napra leáll egy szakaszon a 2-es metró filmforgatás miatt. Hétvégén ugyanis a Stadionok állomás alagúti részében veszik fel egy amerikai akciófilm egyik jelenetét, Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével. Az Ősvezértere is a DeFerenc tér között, ezért hétvégén pótlóbuszok viszik az utasokat. Sokat látjuk ma is a napot, bár napközben időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, esni nem fog, de az északi szél több helyen felfrissülést hozhat majd. Kifejezetten enyhe a reggel, délutára már 30 fok felett lesz a csúcs. Holnap aztán beköszönt a hőség, 30-35 fok között alakulnak a maximumok. Az időnként megjelenő felhőkből csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, északkeleten esetleg zivatar. A kánikula biztosan kitart a hétvégén is.
6: Retro Rádió közlekedési hírek.
4: Már torlódik a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a külső sávban Tatabánya és Biatorbágy között. Személyautóval az átterelt sávon továbbra is jól lehet haladni. Közben baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé haladó oldalán, Mogyoród térségében. A 22-es kilométernél lassan megindult a forgalom, de a torlódás már több mint 4 kilométer hosszú. Aki teheti, az M31-es autópályán keresztül a 3-as főúton tud kerülni. Végül útépítők dolgoznak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Tájékoztat az Útinform.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:48 lesz egy perc múlva, itt valaki írja, egy kritikus volt, hogy ez is egy lépés az igénytelenség felé, ma már papucsban és trehány öltözetben is járnak a szegedi szabadtérire. Hát figyú, ezzel kapcsolatban én csak azt mondom, hogy nem hiszem, hogy a gyerek, vagy egy ember az iskolai ünnepségekből tanulja meg a stílust. Tehát, hogy a stílus amúgy se lehet megvenni, tehát nem akarok mondani neveket, de nagyon nagy nevek ebben az országban öltönyben úgy néznek ki, mint egy zsák szar. És egyszerűen azért, mert stílustalan maga a lénye. Tehát, hogy hiába van rajta egy jól szabott öltöny, nem működik a dolog. De ő legalább megpróbálja. Valaki meg se próbálja, és valaki öltön nélkül néz ki stílusosan. Az, hogy a szegedi szabadtérére éppen hogy megy el nyáron, engem különösebben nem zavar. Teszem hozzá, Magyarországon van ez az öltönybe megyek színházba dolog még mindig, bár egyre kevésbé, hál' Istennek. Azért külföldön a színház nem egy olyan dolog, ahol föl kell venni ünneplőt. Tehát ez tényleg kultúrkör kérdése. De az, visszatérve még egyszer, hogy ő olyan ünneplőben van, egy szülő panaszkodott, 30 ezerért vettek öltönyt a gyereknek. És jövőre már nem jó rá.
2: Ja, szuper. Igen.
1: És tehát, de nem attól lesz ő egy finom férfi, vagy egy szép, elegáns, finom nő, hogy mi volt az évnyitón, évzáron, meg hogy himnuszt hallgatott-e, vagy elájult-e. Tehát, hogy nem ettől lesz ő elegáns és stílusos.
3: Ezt nekik kéne otthon megtanítani, a szülőknek, nem? Vagy olyan stílusod van körülbelül, amit így otthonról hozol, vagy láttál.
1: Igen.
3: Nem az évnyitó, évzáró fogja meghatározni.
1: Menj el simán egy lagzira, főleg egy vidéki lagzira, menj el, és nézd meg, hogy vannak felöltözve az emberek. Mindenki elegáns, ugye? És röhögsz. Mm-hmm. És röhögsz. Tehát, hogy érted? Csak igen, azért mondom, igen, hogy a stílus máshol lakodzik.
3: Igen, és menj el egy olasz lagziba, nem? Ja. Ott nem röhögsz, hanem azt mondod, hogy úristen, de jó.
1: Na nézzük az emlékeket. 40 éves sebet téptetek fel. 2112-es számú Kun Béla úttörő csapat, vigyáz! Zászlóbehozatal, fogadásbalról, zászlónak tisztelek. Ez az idézet, ez most kívülről, azt mondja, a hidegráz. A hidegráz. Így 54 évesen nem lehetne beiratkozni Ági igazgatónénihez az iskolába? Állati menő, le a kalappal előtte, sok ilyen kellene. Sziasztok, végre egy normálisan a kornak megfelelően gondolkodó igazgatónő. Sziasztok, párom tanárnő, egy heves megyei suliban. Tegnapi napon ott is habparti volt, ugrálóvár, bohóc előadás, és egész napos kézműves programok voltak, így is lehet csinálni.
2: De jó.
3: Igen.
1: Nálunk, aki nem vett fel ünneplő ruhát az évnyitón, évzáróra, annak szabad foglalkozás volt a kémiateremben. Egyikében sem vettem fel.
2: Jól kitoltak veletek?
1: Igen. Mert valószínűleg nem passzoltál oda a csoportképre, valamilyen civil ruházat miatt, és akkor be a kémiaterembe. Pacsi az igazgatónőnek zseniális a hozzáállása, a gyerekeim már felnőttek, utáltuk az ünneplő ruhás, sablonos, évnyitó, évzáró cécókat, példaértékű, amit képvisel. Mindenhol ilyen reformálásra volna szükség, már csak a szociból itt maradt testnevelés órákat kellene 21. századira cserélni, üzeni Anni. Még mindig olyanok, mint a szociban? Hogy párosával, hogy a organasíp úgy föl kell állni, és a...
3: Igen, tehát...
1: Ne hülyéskedj, ez megy még torna.
3: Hát az biztos, hogy nálunk az úszodában, amikor mennek a buszhoz, akkor párban fog meg a társad kezét, álljunk sorba, fal mellett gyülekező, tehát így teszik össze.
1: Hát a meg kicsiknél még értem, meg legyen, meg ráálláson a pedagógus, de az, hogy egy sima tornaórán, a tornateremben még ezek a szoci mutatványok vannak?
3: Szerintem igen. Hát milyen, hát de hol változtatod volna?
1: Hát ott, sport. Tudod, mi a sport? A kosárlabda, a kézilabda, a foci, ez a sport.
2: Nálunk ezek az voltak, igaz, hogy középiskolában már, de ezek voltak sorban, és ezeket játszottuk.
1: Na, de nekem még ilyen ólomgolyókat kellett berakni ide a nyakam alá, és akkor onnan el kellett dobnom az iskolaudvarra.
2: Jó, ilyen felmérés. Ez
1: mi?
2: Ilyen felmérés az
1: ez
2: van?
1: Mi? Hát
2: nem azóta is.
1: Na, akkor is modern fegyverek voltak, nem kellett ágyugolyókat cipelni.
2: Ez a Toldi Miklós emlékkupa volt, nem?
1: Nem volt kupa, nem verseny volt. Ez volt a izé. Ez is ilyen vasszagú volt a kezem, undorító volt.
3: Mi van, miért? Ez egy sport.
1: Nem értesz? Értesz?
3: Én értelek, de most is ez van. Hát ez van benne, nem lesz modernebb, ugyanolyan a testnevelés.
1: Indián szögdelés?
3: Indián szögdelés.
1: Mire jó az?
3: Figyeljetek, nem? Még mai napig van Cooper futás. Ez a, tudjátok, a 10-12...
2: Hát ez a teljesítmény felmérés, igen, ez a 12 perces.
3: Így van. Ez mind van még. kislabdadobás, hát mit csináljanak?
4: De nálunk
1: focizzanak, kézilabdázzanak, kosarazzanak.
2: Ez úgy volt, hogy ezeket a felméréseket, ezeket letudtuk bizonyos időközönként, és egyébként köztem meg hónapokig foci volt, meg kosárlabda.
1: Jó neked.
3: Oké, a szekrényugrásra mi szükségünk?
1: Szekrényugrás, Jézus Mária.
3: Tehát, hogy én,
1: volt egy Márti néni, akinek volt egy csatogója, fából volt, és azzal csatott a ritmus.
2: Átugrottad a szekrényugrásokat a fenekedre?
1: Nem, ritmust adott, ahogy futottunk körbe a tornaterembe, ami parkettás volt, és azzal a fa csatogójával. Így, te tényleg egy igazi nácinő.
2: Megértek veled kapcsolatban dolgokat most megint.
1: Hú, tör fel, Gyuri, tör fel. Sziasztok. Nekem az volt az egyik leggázabb évzárom, hogy Tápió Szecsőről a tornateremben elfogyott a levegőm, és elájultam. Mindenki előtt kihúztak a csarnokból, és az udvaron tértem magamhoz, Roland.
2: Szegény.
1: Imádom a témakört. Na végre. Jó lenne a változás. Miért is? Mert mindig a jó tanulók vannak kitüntetve az évzárókon. A kevésbé jó tanulók unatkozva kell, hogy végighallgatniuk, hogy ők nem teljesítettek a legjobban. Nem magyar írta? Nem magyar, aki írta. Ne felejtsük el azt, hogy azért jobb a jobb, mert sok a gyengébb tanuló. Unalmas a gyerekek számára és a szülők számára is. Majdnem másfél órát állni a 30 Celsius fokban, milyen ruhát vegyünk fel, mit vegyünk a tanároknak, stb. Külföldi anyukaként tapasztalom, hogy siralmas. Imádom a műsort, Ildikó K. Jó. A legszörnyűbb az volt, amikor szólítottak, hogy és most XY díjjal jutalmazzuk. És amikor kimentem, a haverok kiabáltak, a lányok sikongattak, mert persze ott mindenki ismert, mint egy rockstar vonultam kiüzeni, Zsé.
2: No, ez király. Ez király.
1: Igen. Sziasztok, lányom gyakori szereplője volt az iskolai ünnepségeknek. Egy alkalommal a tanárnője választott neki egy márai idézetet. Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Ölts fekete ruhát, keféld meg a hajad vizes kefével, tisztálkodjál belülről és kívülről. A kamas srácok nevettek, neki pedig kínos volt. Nagyon klassz a műsor, mindenki a magáinak érzi az emlékek által. Puszi Moncsika is. Még egy. Első osztályban befostam az évzáron, mert nem mertem szólni, hogy mennem kell, és mindenki rajtam nevetett. Mondanom sem kell, elástam volna magam.
2: Ó, szegény. De sajnálom az ilyet, fú.
1: Ez hát nagyon, igen. És véletlenül ez az emlék még az osztálytársaidban is megvan a mai napig, hogy ez te befostál.
2: Ez az, mélyítsd, jól van, mélyítsd.
1: Nem akarom mélyíteni, csak hogy miért ilyen kegyetlen ez a rendezvény.
2: Hát igen.
1: Oh. Igen. Ennyit erről. Jó, játszunk egy Hungary Machine-t.
3: Jó.
1: Van egy dalszövegünk, nem biztos, hogy menni fog, de a Gyuri nagyon szereti, hogyha meghallja ennek az előadónak a nevét, akkor a Gyuri kétszer az öklével a szívére ver. Igen.
2: És azt kívánom, hogy tesó.
1: Igen, de nem tudom, hogy ez segítette. Jó, hívjátok fel Gyurit, beszéltek meg vele, 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
1: És 8 óra lesz 4 perc múlva. Gyerekek, libabőr ez a tankcsapda dal, írják. Tibusz gitár szólója elképesztő Boton Bajáról. Igen, egyébként azt hiszem, hogy most éppen horgászik és bennünket hallgat. Van egy ilyen.
2: Igen?
1: Legalábbis tegnap így volt. És hallotta magát, igen. Ez a csapdadal, ez zseniális. Hát gyerekek, ez az. Hát itt nincs mese, ez tényleg az. Ez egy nagyon nagy dal. Úgy, ahogy van. Elejétől végig, szöveggel, gitárszólóval, mindennel. Ez így, ahogy van, tökéletes. Jó, van egy balesetünk, 54-es út, 14-es kavicsnál, autó feje tetején az árokban. Vigyázzatok magatokra. Igen. És Szilvi üzeni a tornatanárok közül, 1973-as születésű, aki írja, hárman láncdohányosok voltak. Amikor kinti futás volt, cigivel a kezében üvöltött, hogy aki nem fut rendesen, plusz fekvőtámaszokat kell nyomnia.
2: Júj, de kemény.
1: Igen, ez így volt régen. Jó, ki van velünk? Norbi van velünk. Szia Norbi, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szia Norbi! Na mutattam neked a dalszöveget, és talán segítettem azzal, hogy a Gyurinak nagy kedvence, hogy tényleg ilyen, kik szoktak ilyen szívükhöz verni öklöt? Ezek rapperek, vagy kosarasok, vagy MMA harcosok, vagy utcai bunyósok? Kik ezek?
2: Mindegyik sorban.
1: Akik ilyen kemények?
2: Utcai bunyósok, MMA-sok.
1: Igen. Ezek.
2: De ezzel nehogy félrevezessük itt a Norbit.
1: Tehát Vin Dieselek és Wayne
2: Jason
1: John,
2: Statmanek.
1: Jason Statmanek, akik egymásért kiállnak.
2: Jason Statman.
1: Statman, Jason. Na jó. Norbi, mutatom a szöveget, figyelj.
4: Hányszor írtam, mennyire vagyok nehéz. Még mindig bajban leszek. És hányszor mondtam, hogy jövőre másképp lesz, örökké ígérem.
3: Jó. Ez... Nem könnyű.
1: Nem könnyű, mert nem sűrűn hangzik itt nálunk el. Ez a dal, még retrónak sem mondanám annyira.
5: Igen.
1: Minden retró, ami tegnap volt. Gyuri nagyon szereti.
3: Hát,
1: Gyuri nagyon szereti. Beszélünk. Nem, ez egy szólista, aki a Slep nevű zenekarával...
3: Pálya
1: lesz? Tudtam, hogy segítek. Tudtam.
5: Nagyon rendes volt.

0: Nyertél.
1: Jó, köszönöm szépen.
2: Mondd el, mit nyert.
0: Egy bocsizacsit, egy bögrét és egy baseball sapkát.
1: Nagyon szépen, köszönöm.
2: Mi is neked, Norbi? Jó.
1: Minden egyes reggel hallgatlak titeket, ugye pékségbe dolgozom, szállítom a pékárut, és hajlaltól kezdve hallgatlak titeket, nagyon régóta próbálok már bejutni a műsorba, és most nagyon örülök neki, hogy bejutottam.
2: De jó, ez egy jó kombó, nem? A mi műsorunk is az az illat.
0: Ó, de
2: az tényleg, az
0: én
2: egy...
0: is bírnám. Minden reggel friss.
2: Te minden...
0: De úgy fordítva is, nem? Hogy mi itt beszélünk, és friss péksüt illat lenne itt.
2: Igen, azt is bírnád.
1: Hát én nem nagyon érzem itt a fülkébe.
2: Ja, hogy te csak szállítod.
1: Igen, én csak szállítom.
2: Na jó, Norbi, köszi szépen, Annett keresni fog a címedért. Köszönjük.
1: Köszönöm szépen.
2: Szia. Jó, jövünk vissza nem sokára, és a sziget lesz a téma, mert hogy lesz idén sziget. Tavaly októberben még izgultunk egy picit, olyan is az volt, hogy az akkori tulajdonos, amerikai tulajdonos azt mondta, hogy miután több évvel, több milliárdos veszteséggel zár, ő ilyen körülmények között, amit a főváros kínál neki, nem tudja vállalni, és bezárja a szigetet. Igen.
3: És ekkor került képbe újra Gerendai Károly.
2: Aki 8 évvel ezelőtt eladta a szigetet, és őt hívták segítségül, hogy Károly, ments meg a szigetet. És Károly azt mondta, na jó van, megmentem a szigetet, legalábbis megpróbálom. Remélem, hogy nem a saját pénzét fektette be, de a lényeg az, hogy egyességre jutottak, és nagyon-nagyon nehéz volt, mert ugye egy csomó fellépőt akkor már nem tudtak lekötni tavaly októberben, hát már rég le kellett volna. Ugyanakkor a szigetre ráfért egy kis frissítés.
3: Így van, hát ugye Károly volt az, aki tudta, hogy mitől sziget a sziget, mielőtt még az amerikaiak megvették volna, és neki már akkor volt egy koncepció a fejében, és arról is beszélt, hogy nagyon sok változtatásra lesz szükség, és hát ez most elérkezett, hogy ezeket megmutassa.
2: És augusztusban indul a sziget, mi pedig mindjárt beszélünk Gerendai Károllyal, a Sziget Fesztivál alapítójával.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
8: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
9: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
12: Notino.
13: Azoké a jövő, akik ma odafigyelnek magukra. A tudatos férfi nem vár, dönt. MyGuard, új prémium termékcsalád. Keresd a potemix.hu-n. Dönts ma a holnapért.
14: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
15: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
16: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig
12: A hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
16: Buongiorno!
17: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
18: A reklám után.
19: Hírek a Retrórádióban.
20: Indul a nyári diákmunkaprogram, óvjuk bőrünket a kánikulában, igazi strandidőnk lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Minden szállat kivizsgál és részletes tájékoztatást ígér a legfőbb ügyészség az aranykonvoj ügyében. A közlemény szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal márciusban tett feljelentést, amely alapján pénzmosás gyanúja miatt az adóhivatalt jelölték ki nyomozó hatóságként. Az ügyészség azt írta, a későbbi akcióról előzetesen nem tudott, csak utólag szerzett róla tudomást. A NAV nyomozása folyamatban van, az elfogások körülményeit pedig külön ügyészségi eljárás vizsgálja. Magyar Péter miniszterelnök korábban azonnali belső vizsgálatot rendelt el az ügyben. 10 új korszerű teherautóval bővül a Magyar Közút téli flottája, a saját forrásból beszerzett összkerékhajtású járművek hóekével és sószóróval felszerelve segítik majd az utak síkosságmentesítését és a hóeltakarítást országszerte a vármegyei igények alapján. A beszerzéssel elsősorban a több mint 20 éves elhasználódott gépeket váltják ki, de a növekvő üzemeltetési feladat miatt is szükség volt az új teherautókra. Indul a nyári diákmunkaprogram, a Szociális és Családügyi Minisztérium a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulókat júliusban, augusztusban foglalkoztató munkáltatóknak ad bértámogatást. Önkormányzatok, azok intézményei, illetve mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vállalkozások, vendéglátóipari cégek is jelentkezhetnek majd. A fiatalok már regisztráltathatják is magukat. Óvni kell a bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónak elmondta, erős UV-sugárzás esetén akár 15-20 perc alatt is leéghetünk, ha nem védekezünk megfelelően.
21: Nincsen egészséges barnaság, ami azt jelenti, hogy kifejezetten napozni nem ajánlat. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
20: Sokat látjuk ma is a napot, bár napközben időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, esni nem fog, de az északi szél több helyen felfrissülést hozhat majd. Kifejezetten enyhe a reggel, délutánra már 30 fok felett lesz a csúcs. Holnap aztán beköszönt a hőség, 30-35 fok között alakulnak a maximumok. Az időnként megjelenő felhőkből csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, északkeleten esetleg zivatar. A kánikula biztosan kitart a hétvégén is.
19: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Az Útinform-tól tudjuk, hogy baleset lassítja a haladást az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán, Mogyoród térségében. A 22-es kilométernél ugyan már megindult a forgalom, de a torlódás több mint 4 kilométer hosszú. Aki teheti, az M31-es autópályán keresztül a 3-as főúton tud kerülni. Baleset történt a 8-as főúton a Csóri lehajtónál, Székesfehérvár felé a külső sávot lezárták a 17-es kilométernél. Élénkül a forgalom az autópályák és főutak fővároshoz közeli szakaszain. Lassan telítődnek a sávok, és már most sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között is.
18: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 8 óra 12 perc van, jó reggelt, megint jó reggelt, drága hallgatók, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, neked is jó
3: reggelt. Jó reggelt, sziasztok.
0: Képzeljétek el, ami Krav Maga edzőnk, tudjátok, hogy így hívjuk őt, ő is így hívja magát, és ez így van jól, és előbb-utóbb a Krav Magát is magunkévá tesszük, de ő most... üzent nekünk, mert egy jó ügy mellé állt, méghozzá egy 24 órás jótékonysági futást szerveznek Üllőn, most hétvégén, ezért mondom ezt most, mert ez most lesz hétvégén, és minden megtett kilométert pénzre váltanak, azért, hogy a befolyt összegből 2 kis gyermeket tudjanak támogatni, Hannát, akinél rosszindulatú agytörzsi daganatot diagnosztizáltak, illetve Levikét, aki 5,5 évesen egy ritka genetikai betegséggel szenved és epilepsziával él. Tehát kettejük megsegítésére, gyógykezelésére gyűjtenek pénzt most hétvégén, és akkor mondom, start szombaton 10 órakor lesz az üllői piacnál. Jó? És lehet jelentkezni, illetve az infókat megtaláljátok a váltsd pénzre a kilométereket 24 órás közösségi jótékonysági futás esemény oldalon. Tehát váltsd pénzre a kilométereket 24 órás közösségi jótékonysági futás. És start 10 órakor az üllői piacnál szombat reggel. Ezt el akartam mondani mindenképpen. Jó. Szerintem emlékeztek rá, mi mindenképpen emlékszünk rá, amikor nagyon nagy pánik volt októberben, hogy a Sziget Fesztivál amerikai tulajdonosai befejezik gyakorlatilag a Sziget működtetését. Ezzel a bejelentéssel álltak elő, a jelenlegi struktúrában nem vállalnak további kockázatot Magyarországon. A kockázatot értsd anyagi kockázatnak, mert ugye lehetett tudni, ezek nyilvános adatok voltak, 23-ban 1,8 milliárdos, 24-ben 3,9 milliárdos, és 25-ben 2,8 milliárd forintos veszteséggel zárt a Sziget.
2: Igen, és hát ez nyilván a pénz mellett sem volt túl biztató, mert előtte években már ugye ebből a csomagból kikerült a Volt Fesztivál, aztán kikerült a Balaton Sound, tehát hogy ez így önmagában már aggasztó volt.
0: Igen, a fesztiválok kezdtek így kihullani. Nem tudom, te mennyire vagy fesztiválos, Évi?
1: Hát nem nagyon, de Sziget Fesztiválon többször voltam, de azt már én is láttam, hogy kezdenek azok a nagy fesztiválok, például akár a Balaton Sound, vagy a többi, így én nem értettem, hogy miért mennek tönkre. Én mindig azt gondoltam, hogy nagyon sokan vannak kint, és nyereséges. Legalábbis hát, úgy látszódott.
0: Hát, úgy látszik, igen, de ez egy nagyon-nagyon nehéz vállalkozás, igen. És akkor képzeljétek el, ugye tavalyról beszélünk, viszonylag gyorsan képbe került a fesztivál egykori alapítója, és volt tulajdonos a Gerendai Károly. Ő viszont 8 évvel ezelőtt ugye eladta pont ezeknek az amerikaiaknak a Szigetet, tehát ő már rég a bizniszen kívül volt, és valahogy mégiscsak látta ebben a lehetőséget, hogy ez üzleti lehetőség, vagy valami más, ez nem volt akkor még teljesen tiszta, de a lényeg az, hogy kézbe vette az ügyet, és azért is fontos volt ez, mert a Sziget az nem egyszerűen egy rendezvény, nem egyszerűen egy koncertek sorozata, hanem ez Magyarország imázsának egy alapköve ma már.
2: Abszolút, az évtizedek alatt egy olyan esemény lett, amire tényleg az egész ország büszke lehet, és nemzetközi szinten is odafigyelnek ránk, és jegyzik ezt a dolgot.
0: Így van, és akkor gyakorlatilag Károly segítségével a Sziget Fesztivál most megmenekülni látszik. Elindult a 26-os fesztiválnak a kommunikációja. Egyébként egy csomó fellépőt bejelentettek. Most itt mondok egy párat, Florence and the Machine, Bring Me the Horizon, a Skrillex, Louis Capaldi, Natasha Bedingfield, Zara Larsson, ezeket csak azoknak, akik ismerik és szeretik. Augusztus 11-e és 15-e között rendezik meg. Ez is egy szűkebb intervallum, nem?
2: Talán egy nappal lesz rövidebb, de nem vagyok benne teljesen biztos.
0: És még azt is olvastuk, hogy lesz magyar színpad. És akkor tűnt fel, hogy tényleg, hát passzus, régen voltak magyar előadók, én még emlékszem, voltam LGT-n, volt Tankcsapda, volt Cipő emlékkoncert, annak én voltam az egyik műsorvezető, ez mind a Szigeten volt, és valahogy a magyarok egyszerűen háttérbe szorultak, néha Korda Gyurit egy sátorba azért elvitték,
1: igen.
0: De hogy amúgy meg nem.
1: Nagy teret nem kaptak a magyarok, az biztos.
0: És most idén Betonhoffi, Pogányinduló, Kóli, Majka, Belga, Tankcsapda újra, Kispál és a Borz, Quimby.
2: Hát ez egy nagyon-nagyon erős nyitás a magyar közönség felé, mert abszolút. Ugye az elmúlt években sokat lehetett erről hallani, hogy szinte már nem is hallasz magyar szót a Szigeten, ami nem teljesen volt így azért, de tény, hogy nagyon fektettek a szervezők, az amerikai szervezők arra, hogy minél többet hozzanak ide a külföldi közönségből. És ez most itt teljesen az üzenet, hogy a magyar közönséget is szeretnék újra.
0: Tehát mintha lenne valami koncepcióváltás, nyilván a rendezvény megmentése érdekében, és ezért beszélünk Gerendai Károllyal, a Sziget Fesztivál alapítójával. Itt van a vonalban, szia Károly! Jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Jó reggelt, mikor beszéltünk utoljára? Tavaly nagyjából a megmentés környékén, ugye? Amikor több befektetővel együtt a Szigetet végül is aztán átvetted.
3: Így van, igen. Hát az már rég volt, és azért azóta sokat dolgoztunk azon, hogy most már legyen minél több konkrétum, mint amiket ti is az előbb mondtatok, hogy ki mindenki lép föl például.
0: Igen, de alapvetően, ugye te is mondtad akkor, hogy egy koncepcióváltásra lesz szükség. Tehát ahogy az amerikaiak működtették, az úgy nem kifizetődő, az így már nem megy. Nektek valami másban kell gondolkodni, a Szigetnek valami más nagyon fontos, de talán az amerikaiak keze között elveszett tulajdonságát megmutatni. Ez sikerült megcsinálnatok?
3: Hát legalábbis dolgozunk rajta mindenképpen. Én azt gondolom, hogyha valaki idén eljön majd a Szigetre, akkor azért már érezni fogja azt, hogy sok mindenben változott a Sziget, és remélem előnyére. Itt nem arról van szó, hogy egy valamit ők úgy csináltak, ahogyan most nem csináljuk, hanem inkább arról van szó, hogy ők mindent egy lapra tettek föl, arra, hogy legyenek nagyon erős nemzetközi sztárfellépők, mert majd arra remélhetőleg sokan eljönnek. Csak hogy ez önmagában már a fesztivál iparban ez a típusú modell, ez egyre inkább azt látszik, hogy akadozik, mert hogy nagyon sok fesztivál lett, nagyon sok fesztivál, ráadásul nagyon hasonló fellépőkkel, és ha belegondoltok, mondjuk egy angol, vagy német, vagy holland fiatal, azért, hogy azokat a zenekarokat, akiket megnézhette az angol, vagy a német, vagy a holland fesztiválon is, azért miért akarna feltétlenül Budapestre utazni, hiszen ezt otthon is megteheti a hazai fesztiválokon. Én azt gondolom, hogy a Szigetnek mindig is az volt a vonzereje, akár a magyarok, akár a külföldiek számára, hogy nem olyan, mint a többi fesztivál, sokkal sokszínűbb a kínálata, sokkal színesebb a önmagában, egy nyaralás élményként, egy olyan közösségi élményként élheted ezt meg, ami nem csak koncertek, hanem annál sokkal több, és ehhez képest ők mindent a koncertekre tettek föl, ami nagyon fontos, mert persze hát a közönséget elsősorban a nagy koncertek fogják érdekelni, és még mondhatjuk azt is, hogy a magyarokat persze érdeklik a nemzetközi nagy koncertek is, de azt gondolom, hogy ez is egy hiba volt, amiről ti beszéltetek, hogy ettől a magyarok úgy érezték, hogy ők már nem olyan fontosak, hogy számukra azok, amik meg nekik igazán izgalmasak, csak a külföldieknek nem, azokról elfelejtkezik esetleg a fesztivál. Ahogyan az is szerintem egy probléma volt, hogy nagyon mindent az E-generációra hegyeztek ki, mert persze az természetes, hogy ez a fiatal generáció megy a leginkább fesztiválokra, de szerintem az fontos, hogy ne érezzék úgy a többiek, hogy ők már nem fontosak, ez a fesztivál nem nekik szól, hiszen valamikor a Sziget úgy épült föl, hogy ez tényleg mindenkinek próbált szólni.
0: Na most ez barom érdekes, amit mondasz, főleg, hogyha most behoztad a Z-generációt, mert valahogy, ha most csak a fesztivált, vagy a Sziget fesztivált mondjuk hasonlítsuk egy rockzenekarhoz. Mondjuk egy ilyen öregedő rockzenekar, és ezt most nem rossz értelemben, hanem azért, mert most már jó pár év ugye benne van. Tehát egy öregedő rockzenekar, amely próbál még most is korszerű lenni, sőt a Z-generációt is bevonzani, ugyanakkor nem elveszíteni azt a közönséget, amely már eleve az övé. És most így gondolkozom a fesztiválban is. Itt, ott van például a Metallica. A Metallica úgy tudott öreg lenni, hogy friss maradt, és még a fiatalokat, a tiniket is bevonzotta. A Z-generációt hogy lehet úgy bevonzani, hogy egyébként a Sziget az marad, ami marad? Vagy ami volt?
3: Hát mi annyival könnyebb helyzetben vagyunk, hogy a te példádnál maradjak, hogy ugye egy zenekarról azért van egy általános kép, hogy ő el fogja játszani ezeket a számokat, amiket én vagy szeretem, vagy nem szeretem, vagy aktuálisan tudja egy picit frissíteni a hangzást, vagy a nem tudom. De azért ez egy sokkal nehezebb feladat, mint egy fesztiválnak, akinek nem az a dolga, hogy egyetlen egy helyszínen egy produkcióval szórakoztassa az embereket. A Szigeten azt gondolom, hogy annyi minden van, annyiféle dolgot tudunk kínálni egyszer, hogy nyugodtan mindenki megtalálhatja azt, ami számára az izgalmas, egy időbe akár, hiszen ott lesznek azok a sztárok is, akiket az E-generáció szeret, meg ott tudnak lenni azok a programok is, akár zenei, akár nem zenei programok, amiket mások közben ugyanúgy élvezhetnek, és azt gondolom, hogy ráadásul ezeknek a programoknak a nagy része, mondjuk egy jó cirkuszi előadás, vagy egy nem tudom, bármilyen egyéb izgalmas kulturális program, ez nem generáció függő, tehát
0: de ez
3: nem
0: tényleg?
3: Van, hogy
0: Bocsánat, ez tényleg tud működni, hogy egy bőrmelényes, hosszú őszhajú csávó együtt sörözget egy K-popos tinivel? Tehát, hogy ez működhet? Örülnék, ha azt mondanád, hogy igen.
3: Hát én azt gondolom, hogy vannak olyan élethelyzetek, ahol igen, tehát most nem szeretnék semmiképpen ilyen politikai, nem tudom mibe belemenni, de hogyha most visszaemlékszem a legutolsó ilyen személyes élményemre, akkor azért mondjuk, nem tudom, április 12-én este szerintem az utcán az embereket nem érdekelte az, hogy ki hány éves.
0: Aha.
3: Vagy a nem tudom, hanem...
0: Na jó, de akkor ez az összekötő erő, amiről...
3: Hogy vannak dolgok, amiket tudunk úgy élvezni, hogy nem az számít, hogy ki hány éves, de ezen belül persze, természetesen, nyilván a fiatalok együtt fognak az ő kedvencükre bulizni, az idősebbek meg együtt fognak valószínűleg másra, és nem kell minden áron ezt egymást kézen fogva tenni, vagy a nem tudom, a sziget egy 100 hektáros olyan terület, ahol van 60 programhelyszín, és pont az a jó benne, hogy elmosódnak ezek a különbségek az emberek között, hogy ki hány éves, ki milyen zenét szeret, ki mire, nem tudom, különben mit szeret.
0: Vagy ez a lényeg, ez jó volt egyébként az április 12-i példád, mert ott van az az összekötő erő, ahol mindegy volt, hogy melyik korosztály, vagy milyen korosztály vagy. És nektek ugye ezt kell tudnotok, ezt az összekötő erőt létrehozni, amire ugye elmondtad, hogy megvan a megfelelő terület, ugye azok a hektárak, megvannak a megfelelő különböző produkciók, tehát hogy ez tudjon működni. Itt most eszembe jutott még valami, hogy ugye itt a különböző fesztivál, mint a fesztiválipar Magyarországon elkezdene hanyatlani, ikonikus fesztiválok volt, Balaton Sound, Bánkító, Colorado bezártak. Ez nektek kedvez? Tehát, hogy lehet úgy...
3: Hát sajnos nem, mert ez azt mutatja, bocsánat, hogy azért alapvetően a műfajjal vannak bajok, és ez tehát nem véletlen, hogy sajnos... Tehát Magyarországon egy időben azt is mondták, hogy ugye milyen fesztivál nagy hatalom vagyunk az ország méreteihez képest, mert tényleg nagyon sok és jelentős fesztivál zajlott az országban, és az, hogy ezek elkezdtek kihullani, ez azt mutatja, hogy hát változik a világ, változnak az igények, és ehhez kell nekünk alkalmazkodni. Ennek érdekében nyilván mi most sok minden olyat teszünk, amivel azt gondoljuk, hogy jobban meg tudunk felelni a kor igényeinek, például az E-generáció azon igényeinek, hogy ők meg már sokkal kevésbé szeretnek egy hétig folyamatosan pörögni, elfáradnak, már igazából nekik sokkal fontosabb ez a tudatos feltöltődés, szórakozás, arányt megtalálni, hogy hogyan van az, hogy tényleg folyamatosan jól érezzük majd magunkat, és hogyha már úgy kibulisztuk magunkat, akkor lesz hol megpihennünk, lesz hol feltöltődnünk. Nem tudom, erre most sokkal jobban oda fogunk figyelni, hogy ilyesmi is legyen, vagy akár az egyéb szolgáltatások minőségében ne legyen por akkora, ne legyenek olyan nagy sorok, jobb legyen a vendéglátás színvonal. Tehát sok-sok mindent kell azért tenni, hogy az emberek tényleg jól érezzék magukat egy fesztiválon, és ebben lehet, hogy az utóbbi időben túlzottan a figyelem csak a sztárokra fókuszált, de ez nem azt jelenti persze, hogy

0: mindig. A nagyok is, a régi nagyok is, de abszolút a mai fiatalok is, Beethoven-tól a Well Hello-ig alapvetően a Brody életműből adnak elő számokat, mindenki nyilván azt, ami neki fontos abban a műfajban, vagy abban a stílusban, ahogyan ezt ő most értelmezi ezeket a számokat. Ez azt gondolom, hogy ez tipikusan egy olyan program, ami mindenkinek lehet attól vonzó és érdekes, hogy azt látja, akit ő szeret ott a színpadon, és mégis egy ilyen nagyon sokszínű és különleges dolgot fog úgy megtapasztalni egy ilyen egyszeri alkalommal, hiszen ez többet nem lehet ilyen módon megvalósítani. Ez itt erre a napra egyszeri módon megélhető esemény. Vagy az, hogy mi megpróbáltuk most azokat a nulladik napra egy picit visszacsábítani, akik mondjuk a régi sziget élményeiket szeretnék felidézni, és azzal, hogy csinálunk egy olyan napot, amikor egyébként a Morcsibától a Fétleszig, vagy Orán Bregovicsig, vagy akár a Korda Gyuri bácsiékig lesz egy olyan nap, ahol meg aki már úgy azt mondja, hogy én nem ismerem ezeket a mai zenekarokat, már nem tudom, hogy kik ezek, de úgy a sziget élményt szívesen megélném, hogyha ők arra a napra kijönnek, akkor ugyanúgy ezt megélhetik, és fölidézhetik ezeket a régi legendás nagy zenekarokkal, koncertekkel a régi sziget élményüket. Tehát most azon, hogy nekünk az a dolgunk, hogy egy picit a közönség fejével is gondolkodjunk, hogy mi az, ami neki vonzó, és mi az, amiért ő szívesen eljönne, és azt megpróbáljuk kiszolgálni, ne csak annyit, hogy hát ma ezek a menő sztárok a világban, akkor mit megnézhetitek majd, mert sajnos azokat egyre több helyen lehet megnézni.
1: Egyébként én nemrég voltam egy holland társaságban, csak hollandok voltak körülöttünk, általában 50-60 felettiek, meg néhány 20 éves, és a holland 70 éves figura azt kérdezte tőlem, hogy Magyarországnak mi az, ami olyan exportcikke, amit mi is ismerhetünk. És akkor elkezdtem törni a fejem, és mondom, hogy nagyjából nem tudok semmit. Akkor mondta, hogy Magyarországnak, én kérdeztem, hogy Magyarországnak ami híres emberét, ha ismeri valaki. Senki nem tudott semmit, a Puskást tudták egyedül mondani, majd a 24 éves holland azt mondta, Sziget Fesztivál. És ezzel csak azt akarom mondani, hogy mai egyetlen egy export termékünk, amely egyébként a külföldiek köztudatában is ott tud lenni, hiszen londoni és amsterdami metrók aluljárójában felül mindenhol óriás plakátok hirdetik a szigetet, és tényleg jönnek ide tömegével, hogy ez valami több annál, mint hogy tényleg csak előadókat raktok ki a plakátra. Hogy egyfajta életérzés. Na most ezt elmondtam, ez az én kis anekdótám volt, de te is mondtad, hogy a magyar közönséget újra be akarjátok vonzani, a magyar közönségnek azt a részét, amely egyébként a magyar előadókra is kíváncsi. Ezt az egy-két napot ezt itt most elmondtad, de az... A tervek között...
0: Normál napokon is ott van, igen, a magyar színpad is.
1: Na ezt akartam kérdezni, hogy a magyar színpad ott van, hogy akkor a magyar rockzenét, vagy bármilyen popzenét, vagy ilyesmit visszafogjátok ebbe a vérkeringésbe áramoltatni?
0: Persze, tehát azért a Sziget normál napjain is vannak magyar előadók, tehát a nagy színpadon is lesz Elefánt, meg Sziszi, meg nem tudom, egyéb színpadokon is számos magyar előadó, csak azért, és ezen fölül van ez az önálló magyar nagy színpad végig a Sziget ideje alatt, tehát mi azt gondoljuk, hogy szerencsére Magyarországon egyre népszerűbbek a hazai előadók újra, és ezt mi abszolút szeretnénk kiszolgálni, és úgy látjuk, hogy a magyar előadókra is abszolút van igény, de eddig sem az volt a cél, hogy a magyarok ne jöjjenek, csak nem üzentük ezt meg nekik kellően, hogy fontosak és jöjjenek, igenis nekik is szervezünk programokat, mert azzal, hogyha csak világsztárokat teszünk a plakátra, ha csak arról kommunikálunk, hogy egyébként azért gyertek el, mert itt vannak világsztárok, ebből nem érzik a magyarok, hogy eztől az övék ez a rendezvény, de pont az az érzés, amit te is mondtál, amit szerintem egyre többen élnek meg a világban, hogyha bármerre mennek, akkor egyébként azzal találkoznak, hogy a Sziget egy ismert brand nemzetközileg is. Talán a magyaroknak is egy picit azért megmelengeti azt a fajta érzését, hogy hát azért vannak ezek szerint olyan dolgok, amikre akár a világ is érdeklődő és idejön Magyarországra, és az nagyon baj szerintem, hogyha ezzel párhuzamosan a magyarok meg azt gondolják, hogy de ez nem nekik szól.
1: Igen.
0: Helyre kell tenni az ő fejükben is, hogy azért a Szigeten a programok, azok ugyanúgy, sőt azt gondolom, hogy sok szemben szempontból sokkal izgalmasabbak egy magyarnak, hiszen egy csomó olyan dolgot láthat itt, amit sehol máshol nem láthat. Tehát azért itt tényleg, hogyha abba belegondoltok, hogy mennyire széles és izgalmas a szigetnek a minden egyéb kínálata is, nem csak a sztárprogram, mert sztárkoncertek ma már egyre több van az ilyen-olyan arra.

0: Kínákban is, de mindaz, amit te a szigeten átélhetsz, az tényleg azt gondolom, hogy ez abszolút párját ritkító még világszinten is, nem csak itt Magyarországon.
1: Itt egyetlen egy érzékeny kérdés van még a magyar közönséget illetően, mert a külföldiek még csak-csak kifizetik az árakat. Igen, ez az árkérdés, tehát hogy ez a magyaroknak nagyon borsos, most nem is annyira a belépőre gondolok, hanem sokkal inkább a gasztronómiára, a kajapia részre. Volt erre már kísérlet, nem a szigetnél, hogy bizonyos kajáknak az árát maximalizálták?
0: Ez most is így van egyébként, hogy van egy ilyen budget food ár, amit így egységesen meghatároztunk a kereskedőknek, hogyha jól emlékszem, akkor ide 3500 forintba, hogy mindenkinek kell adni valamilyen olyan ételt, ami ráadásul nem lehet mondjuk csak egy sült krumpli, vagy egy nem tudom, hanem egy komplett étel kell legyen, amit maximum ennyiért adhatnak. Most csináltunk plusz egy olyan akciót, hogy az, pont azért, hogy korábban kijöjjenek, és minél több mindent megnézzenek az emberek a szigeten, hogy 18 óráig az italoknál van egy egységes 10%-os árkedvezmény minden italra, de ezen túl is azért azt fontos látni, mert ebben van sajnos, én sokszor kell magyarázkodjak, és érthetően a laikusok nem értik a sziget árazását, akár a belépőjegy árakat, amik szerintem egyébként azért, főleg most, hogy van egy féláru diák, egy bérlet konstrukciónk, ami azt jelenti, hogy 16 ezer forintra jön ki egy diáknak mondjuk egy napra a szigetlátogatás, azért azt már drágának nem nevezném, még akkor se, hogyha tudom, hogy sajnos vannak olyan emberek, akiknek ez is drága, de hogyha megnézzük, hogy egy sima normál magyar koncertre ennyibe kerül, egy darab koncertre a belépőjegy, de az egyéb áraink is már abszolút azt gondolom, hogy semmivel nem magasabbak, mint mondjuk az előbb emlegetett Metallica koncert ára, vagy a nem tudom, és azért nem egyetlen előadót kapsz, de a vendéglátásnál is azt azért látni kell, hogy a szigetnek az alatt a néhány nap alatt kell minden költségét ott a vendéglátósnak is, meg a rendezvényszervezés oldalról is kitermelni. Nem véletlen, hogy azzal kezdted ugye ezt a beszélgetést, ha jól emlékszem, hogy milyen veszteségek voltak az elmúlt években. Ez abból fakad, hogy nem tudták kitermelni ennyi idő alatt ezeket a költségeket, tehát miközben valahol azt éljük meg, hogy hát ez drágább, mint a közértben a sör, vagy a nem tudom milyen termék, de ezt nem szabad elfelejteni, annak a közértnek nem 5-6 napja van arra, hogy kitermelni az összes költségét. Itt föl kell építeni egy várost erre az időszakra, majd elbontani, és ez alatt meg kéne, ez alatt a néhány nap alatt ennek termelni a költségeit.
1: Világos. Egy utolsó kérdés. Idén ki az a nagy büszkeség, vagy kik azok a nagy büszkeségek, akik idén eljönnek?
0: Hát te is soroltál már jó pár ilyen nemzetközi sztárt is, akikre nyilván büszkék vagyunk, de egyébként én pont azt szoktam most hangsúlyozni mindenkinek, hogy nekem az sok szempontból egy nagyobb büszkeség, hogy tényleg például ennek a szakmának az apraja nagyja hajlandó volt összeállni, és tényleg, tehát aki nem jön, az általában azért nem jön, mert nem lesz épp Magyarországon, és emiatt nem tud föllépni például a Bródi napra, mert azt gondolom, hogy azért ilyen még nem volt, hogy ennyien egy ügy mellé így odaálltak, és de önmagában, tehát nem nehéz az, hogy kinek mi az igazán fontos, hiszen az ízlés az egy nagyon szubjektív, sokszínű dolog, hogy ki szereti jobban a Zara Larssont, ki a Songbird, ki a nem tudom, a Bring Me the Horizont, vagy a nem tudom melyik zenekart, hát ez ízlés kérdése. Az, ami nekem a fontos, az, hogy azt a sziget életérzést, amit egyébként itt, aki járt már a szigeten, annak talán nem kell magyarázni, azt viszont tényleg csak itt tudod megélni, mert a Zara Larssont azt még meg lehet nézni a világon X helyen.
1: Igen, egyébként erre céloztam a holland sztorimmal, hogy ők az életérzésért jöttek ide. Jó, legyen így, köszönjük szépen, augusztus 11, ha jól mondom, akkor nyitnak a kapuk, ugye?
0: Igen, illetve hát ugye már úgy van, hogy 9-én, 10-én van ez a bizonyos mínusz 1. és 0. nap, és 11-től 15-ig pedig aztán a teljes gőzzel sziget.
1: Köszönjük szépen, és hajrá Károly, köszönjük szépen! Minden köszönöm jót! Szépen. Sziasztok! Vagy szia Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója! Benne van a szíve, ezt így érzem. Tehát egy kőkemény üzletember, de érzem, hogy olyan szíve is ott van.
2: Olyan jó volt hallgatni, nem? Egyrészt üzletileg, másrészt meg, hogy mennyire ért hozzá, tehát hogy jó kezekben van, és hogy mennyire összetett egy ilyen Sziget-fesztivál, úgyhogy hát
3: igen,
2: nagyon jó.
3: Ő alkotta meg igazából, tehát a Sziget vele lett, és miatta lett ekkora, amekkora.
1: Reméljük, hogy működni is fog. Itt persze vannak ezek, akik nyilván még életükben nem kerestek valamin pénzt. Hiszi a piszi, hogy veszteséges, ha valami nem hoz pénzt, nem csinálom 8 évig, meg ilyeneket. Nézd meg a külföldi fesztiválokat, szóval látszik, hogy azért nem tekinted át ezt a dolgot. Ez egy óriási cég, egy amerikai cég, aki itt elkalkulálta magát. Attól
2: igen, még. És általában azért nem úgy van, hogyha valami veszteséges, azt azonnal kidobják. Tehát, hogy a vállalkozásoknak egyik alapja, legyünk tisztában, hogy csináljuk, aztán lesz veszteség után felállunk, és ez egy ilyen hullámvölgy. Tehát soha nem volt még olyan vállalkozás, ami lentről fölfele.
1: Csak elmondom, hogy a Sláger Rádiónak annak idején, amikor 98-ban indult talán a piacon, akkor 7 évre tervezték a nullszaldót. Tehát, hogy nincsen a 8 évig valami veszteséges, dehogy nincs.
3: És egyébként az amerikai tulajdonosok is itt évekig keresték azt, hogy mi az, amit elkalkuláltak, de nem jöttek rá.
1: Szóval köszi ezt a kommentet, de nem volt valami okos. A mai... Jó, nem, még egy kérdést akartam volna feltenni, csak azért, mert Gyuriról jut eszem, hogy a Gyuri mindig, amikor ő nagy fesztiválozó, ugye? És ő mindig elmegy, leissza magát, és miután külföldi nyelveknek igazából hiám van ő, de egyszer csak elkezd nemzetközivé válni a Gyuri.
3: A fesztivál egy nemzetközi hely, abszolút. És ehhez nem is kell feltétlenül ital, csak egyszerűen belépsz, és így dimenziót váltasz.
1: És hirtelen holland, német, angol, ír barátai lesznek a Gyurinak, és ezt hogy csinálja, ezt még ő se ért.
3: Én se tudom. Sose, de órákat elbeszélgetünk,
1: és erre vagyok kíváncsi, hogy a legnagyobb fesztivál találkozásodról írjál, drága hallgatónk, egy külföldivel, hiányos nyelvtudással. Hogyan értettétek meg egymást? Az az este, amikor örök barátságot kötöttetek azzal az írrel, hollanddal, némettel, angollal, belgával, még tudom én. Hol volt, mikor volt, hogy jöttetek össze, tart-e a barátság? Lefeküdtél-e vele?
2: Gyuri, akkor majd valljál szint.
1: 0-20-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például 10 tekercs 3 rétegű toalettpapír 29%-kal olcsóbban most csak 1099 forint. Mindig Aldi!
8: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
9: Buongiorno!
10: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
11: Ashwagandha, Maka gyökér Q10, Panax Ginseng, Ener, Potemix Energy. 18 összetevő egy precízen felépített formulában. Akció a potemix.hu-n.
12: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Találkozik 2 zenész.
13: Rögtön láttam rajtad, hogy nem egy sima fiú bandás csávó vagy.
14: Te meg túl jó vagy mulató zenésznek.
12: Az egyik sztár, a másik lúzer.
15: Ez az én dalom, én írtam.
16: Szerinted olyan könnyű sláger csinálni egy dalból?
12: Paul Rudd, Nick Jonas. Életem legjobb száma a mozikban.
17: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
18: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
9: A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
15: Meg ez is! És ez is! Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
19: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
20: A reklám után.
21: Hírek a Retrórádióban.
22: Kivezeti a kormány a védett üzemanyagárakat, egyre népszerűbb a kerékpáros turizmus. Napról napra melegebb lesz. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kivezeti a kormány a védett üzemanyagárakat. A héten várhatóan 10-15 forinttal a védett árak alá csökken a benzin és a gázolaj ára is. Ezért a kormányülésen arról döntöttek, hogy kezdeményezik az erre vonatkozó jogszabályok megváltoztatását, és megszüntetik az intézkedést. Erről ír a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter posztja szerint az, hogy eddig rögzített árakon lehetett tankolni, havonta 50 milliárd forintba került. Az előző kormány idén márciusban vezette be a védett árakat. Azóta a magyar rendszámú autósok a benzinliterjéért 595, a dízelért pedig 615 forintot fizettek a kutakon. Egyre többen kirándulnak biciklivel idehaza, legtöbben a balatoni bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tiszatók körüli szakaszokat választják, mondta a rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója.
23: Ahol úgy gondolnak a térségre, mint egy kerékpáros célpont, ott kilő 10 évvel ezelőtthöz képest a Tiszató mentén 5,5-szeres a kerékpárosoknak a száma. Éves szinten 100 000-re lehető. De a Balaton mentén is azt látjuk, hogy nem férnek el a biciklisek azokon a 1,5-2 méter széles kerékpárutakon. Egyre többen választják a fenntartható, aktív turisztikai formákat, és az egyik jövője a turizmusnak, különösen, hogyha olyan turisták vannak, akik egyre gondolnak arra, hogy meg ismerik azt, hogy milyen a zöld turizmus, milyen a szerint turizmus.
22: Ne hűtsük túl a lakást a kánikulában. A Népegészségügyi Központ a légkondicionálók helyes használatára figyelmeztet. Azt javasolja, hogy a kinti és a benti hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál. A hőségriasztás idején a 27-28 fok is megfelelő lehet beltérben. Fontos az is, hogy a hideg levegő ne áramoljon ránk közvetlenül, és rendszeresen szellőztessünk. Újabb hőhullám érte el Franciaországot, május végén jó néhány napig tartott a kánikula, most pedig újra támad a hőség. Hétvégére néhol akár 40 fok is lehet. Már eddig is több megyében volt érvényben hőségriasztás, ma pedig ez még több térségre kiterjedhet. Sokat látjuk ma is a napot, bár napközben időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, esni nem fog, de az északi szél több helyen felfrissülést hozhat majd. Kifejezetten enyhe a reggel, délutára már 30 fok felett lesz a csúcs. Holnap aztán beköszönt a hőség, 30-35 fok között alakulnak a maximumok. Az időnként megjelenő felhőkből csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, északkeleten esetleg zivatar. A kánikula biztosan kitart a hétvégén is.
21: Retro Rádió közlekedési hírek.
22: Három autó koccant össze az M6-os autópályán Budapest felé, Bálthaszék térségében. A 164-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, adta hírul az úti inform. Közben dolgoznak az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon. A 60-as Székesfehérvár délcsomóponttól az 58-asig, ahol három sávból lezárták a belső és a középső sávot. A kialakult torlódás több kilométeres. Baleset történt a 8-as főúton a Csúri lehajtónál. Székesfehérvár felé a külső sávot lezárták a 17-es kilométernél. Közben az M3-as autópályán még a reggeli órákban a főváros felé vezető oldalon Mogyoród térségében történt egy baleset. A 22-es kilométernél lassan megindul a forgalom, de a torlódás ott is több kilométeres.
20: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na, ezek állati jó zenék, üzeni valaki végre. 9 óra 10 perc múlva egy pár ilyen különböző rendezvényeken, találkozókon, fesztiválokon mi hallgatóink külföldiekkel hogy jöttek össze. Picit más, mint a Gyuri, például itt volt Soltvatkert Ladatali. Német-holland ismerősök lettek, minden évben együtt bandázunk.
2: De helyes, hát ez az autós találkozó, és a Lacikának is egy ilyen pont, ahol mindig szeret barátokat.
1: Igen, például. Vagy lenne a kinthagyott kekstali, és akkor a Lacika és a külföldi barátai hogy tudnak kinthagyott asztali kekszekről lopni. Nem Lacika hátra vonulni, mert nem akar megszólalni, jó? Magyar pálinka volt a közös nyelv. Egy görög házas pár volt, a mai napig találkozunk, ők is jönnek hozzánk, mi is megyünk hozzájuk. Ez már 15 éve tart, és ez a Sziget Fesztiválon jött létre. Krisztián.
2: Aszta, de szép.
3: De jó.
1: Ez tényleg szép. Tehát pálinkával összehaverkodtak, és görögök, és gondolom angolul beszéltek, hát igen. Mert görögökkel másképp nem lehet, tehát vagy görögül.
2: Vagy a pálinka nyelvén, igen.
1: Nem lehet, Gyuri, 15 éven keresztül, hogy jönnek, és nálad laknak.
3: Tudsz annyit inni, hogy tudj görögül?
2: 15 évig? Nem, annyit nem.
1: Osztrák fesztiválon összehaverkodtunk a szomszéd osztrák sátras társasággal. Megbeszéltük, hogy fesztivál után valamikor eljönnek, beülünk, kajálunk valamit, stb. Majd elővettem az öregem házi főzetét, másnap már nem beszéltünk. Ezt nem értem.
2: Hát megkóstoltották a házi pálinkát, és azok még menekültek, amerre tudtak valószínűleg.
1: Jó, hogy ebben az országban nem teszik be a lábukat, ahol ezt isszák. Az lehet. Üdv nektek, 2000-es évek Kecskemét repülő nap, záró nap, hangárparti, amikor téged is megreptettünk. Hát én emlékszem rá. Rengeteg külföldi kollega, ne is mondjam, alkoholos italok, tök ingyen, összekeveredtem egy tipikus oldalszakállas német rep műszakival. Hát, ő sem volt szomjas. Én akkor küzdöttem az angol alapfokkal, szerintem a német kolléga még annyira sem, de úgy összecimbiztünk, és órákat karattyoltunk egymásnak, az tuti. Ja, hogy miről beszéltünk, a mai napig nincs meg. Üdv Mityó Kecsóról. És sziasztok, Somogy Babod, terepjáró verseny, vodka drink. Já, vodka drink, já, vodka. Ez kb. 8-szor, majd utána dusbád, já, dusbád. Oké, akkor komkoton. Komkoton. Já. Büszke nem vagyok rá, talán egy kicsit sajnos asszony is hallgatja. Üdv. De ez azt jelenti, hogy Komkotonba elvitted őt, vagy egyáltalán nő volt?
2: Nem, igen, ez se derült ki.
1: Nem derült ki semmi. Já, vodka drink, dusbád, já, Komkoton.
2: Igen.
1: Na most mindenki, akinek a férjét elengedted Somogy Babodra idén, azt gondolkozzon, hogy...
3: Most nevettek, hogy haza kell menni délután, munka után.
1: Na gyerekek, játszunk még egy hangcsapdát nagyon gyorsan a 9 órás hírek előtt. Itt van a hang, tessék.
4: Ezért egy lökömbe valahol nem hallott. Rövezlek rúgnál, lefigy, meg úgy kellett, ami lát. Szabadra jött, én lettünk, voltam mi egy tuát, ott rúgom öt, és ne el volna. Egy núrgy olyan szíjjel jön, mellem.
3: Ikonikus hang, ismerjük, tudjuk. Ezt mindenki ki fogja találni.
1: Akkor hívjatok 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz 4 perc múlva. Vannak ilyen szép izék. Förtelmetesen nyalás hang. Ez egy SMS. Csak így néha ezeket a kis kincseket megmutatom
3: nektek. Amik így feljönnek valahonnan messziről.
2: Igen, igen, igen. Üzeni a Kotonos, hogy nő volt, jó volt, meg volt, hosszú éjszaka volt, üdv. Örülj, nem mondom be a telefonszámod utolsó 3 számjegyét.
3: Igen.
4: Nem mondd be, kérlek.
2: Biztos, nem mondom be.
3: Biztos, hogy lenne féktelen karamba a hétvégére neki.
2: Na jó, Szintivel játszunk?
3: Szinti, aha.
2: Szinti, hello, Szinti.
5: Sziasztok.
2: Szia. Te Cintia vagy, nem? C-vel.
5: Igen,
2: és C-vel. És Cintia a beceneved? Cinti.
5: Hát mindegy, ezt is szeretem, meg azt is.
2: Tehát ezzel mondjuk, hogy Cinti vagy C-vel a Cinti?
5: C.
2: Ja jó, oké.
5: Okay. Igen.
2: Jó, nem, mert a Gyuri ezt elírta ki, ezért akartam tisztázni, hogy te hogy szereted. Cinti drága, vagy Cinti drága, honnan hívsz?
5: Őriéről. Zala megyéből.
2: Zala megyéből, oké. Okay.
5: Igen.
2: És mivel foglalkozol?
5: Cukrász vagyok. És itt van Türjén egy kis cukrászműhelyünk, és most olyan boldog vagyok, hogy veletek játszhatok.
2: De jó! Hát, figyelj, és jól megyek, de a cukrászda az valahogy a magyar kultúrához hozzátartozik. Emberek mennek cukrászdába. Nem úgy, mint máshol. Tehát nálunk tényleg nagyon komoly, de még a szociban is. Az volt az egyetlen kis luxus, amit mindenki megengedett magának, főleg igen, hétvégén. Hogy hozzátok is mennek?
5: Nem, mi csak műhely vagyunk, ja. Mi süteményeket és tortákat készítünk, boltoknak szállítunk süteményeket, és jobban inkább tortákkal foglalkozunk. Ideben nem lehet ülni.
2: Értem, jó, akkor ez is egy műfaj. Rendben van. Na jó, Cinti, kezdjük el, mutatom neked megint a hangot, figyelj.
5: Jó.
6: Egy lökömbe valami elhalod, rövet legrúgnál, lefigy, meg úgy kellett, a Milán szabadra jött, én lettünk, voltam mi egy tuát, odrugom köt, és ne ez volna egy nurgy olyan szíj, jön tömellem.
2: Hallod? Ez mindig mondja. Hallod? Bocsi. Na, bocs. Na, Cinti, mondjad, ki jön?
5: Én szerintem a Peti, csak nem jut eszembe, milyen Peti.
2: Na, milyen Peti? Egy ruházat Peti.
5: Várjatok egy kicsit, szólok a férjemnek, hát ha beugrott. Apa. Nem tudod. Ne, Léci. Segít.
3: Hát milyen Peti?
2: Milyen Peti?
5: Milyen Peti? Tudom, hogy műsorban is hát így mellék műsorvezető volt, nem a Sebestyén Balázs meg a Vadon Jani mellett, nem?
2: Igen, szegény, nagyon sajnáltam, igen.
5: Jaj, de milyen Peti?
3: Hát ott a Google ennyiből már azért csak segít.
2: De mit írjam be a Google-ba, hogy milyen Peti?
4: Vagy milyen ruha?
2: Te mi, írj meg a Google-ba, hogy milyen Peti?
3: Műsorvezető társ Peti. Be. Műsorvezető társ Peti. Írj
5: be gyorsan, apa.
3: Műsor, várj, beírom.
2: Műsorvezető Peti.
3: Vezető társ.
5: Milyen kábetűs, nem?
2: Igen. Aha.
4: Igen.
5: Itt van a nyelvem, de nem tudom kimondani, milyen Peti. Úristen.
4: Segítsen.
2: Van egy, hát van, nem,
4: milyen megvárom. Ruhadarab, mikor hordjuk?
5: Kabát Peti, tudom,
4: na.
6: Le kellett volna ütnöm, hallod. Egy núra vezettünk a Milán ellen, oda jött, egy szabad rúgás, ne ellökött, én meg úgy voltam vele, figyelj, jön valami, egy olyan szituáció, én lerúgom.
2: Ezt nekem mondta, vagy ez?
3: Ne, nem tudom, ez... hogy valakiről sztorizott, de nem tudom.
2: Hát biztos, hogy a Beckham volt ez is.
4: Ez biztos, hogy nincs más sztori.
3: Legkevesebb érzelmeket a Beckham váltotta ki belőle, ez tény.
4: Igen.
2: Na, Cinti drága, van egy bocsizacsit, benne egy bögre, meg egy sapka.
5: Jó, de szuperek vagytok, én olyan boldog vagyok.
2: Na, mi is örülünk, hogy örülsz. Anett fel fog keresni, és a címre majd akkor küldjük, jó?
5: Jó, oké, szemben.
2: Köszi.
5: Én is köszönöm szépen.
2: Neked is, szia, de helyes volt.
4: Milyen a helyes, apa segíts.
2: Igen, ez szegény, meg azt sem tudta, hogy miben van a felesége.
3: És egyébként a műsorvezetőtárs Petit beírtam, és milyen jó, hogy nem rám hallgatott, mert a Puskás Petit hozta ki rá egyből.
2: Műsorvezetőtárs Peti?
3: Ez volt a Google-nek a
2: csak annyit hisz, hogy milyen Peti?
3: Megnézem. Milyen Peti?
4: Milyen Peti?
2: Annyit írja, hogy milyen Peti. De így nem lehet kitalálni.
4: Nem,
3: milyen Peti? Hát, Marics Peti.
2: Nem lett volna meg.
4: Nem lett volna meg.
2: Jövünk vissza, és Horthy Gáborral ugye nyilvánvalóan a VB-ről beszélünk, hát Iránt tovább alázzák ott a VB alatt, és az is hír a VB-vel kapcsolatban, hogy Donald Trump, ki tudja, hogy, majd ezt elmondja talán a Gábor, kiharcolta magának, vagy önként átadták neki a jogot, hogy majd a döntőben, a végén, a világbajnoknak ő adhassa át a VB trófeát.
3: Biztos, hogy minden részletet ezzel kapcsolatban hoz majd a Gábor, mert ő nagyon kiborult ezen a sztorin.
2: Hát ezen én is. Jó, hát akkor hívjuk a Gábort a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például 10 tekercs 3 rétegű toalettpapír 29%-kal olcsóbban most csak 1099 forint. Mindig Aldi.
9: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
10: Én a műzlibe kérem, anya.
11: Itt a narancslevem, drágám.
12: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
10: Igen.
12: Akkor a tejemmel iszom meg.
11: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
9: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
14: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
15: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill Farmától.
16: Ingla nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
17: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
18: Komfortos és tartós megoldás az intimflórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
19: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
20: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
21: És most a kérdés az ajándék fali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándék fali töltővel viheti haza?
22: Azt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
21: Ez az!
22: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándék fali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
23: Új teherautókat vett térre a magyar közút, óvjuk bőrünket a kánikulában, 30 fok felett lesznek a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Minden szállat kivizsgál és részletes tájékoztatást ígér a legfőbb ügyészség az aranykonvoj ügyében. A közlemény szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal márciusban tett feljelentést, amely alapján pénzmosás gyanúja miatt az adóhivatalt jelölték ki nyomozó hatóságként. Az ügyészség azt írta, a későbbi akcióról előzetesen nem tudott, csak utólag szerzett róla tudomást. A NAV nyomozása folyamatban van, az elfogások körülményeit pedig külön ügyészségi eljárás vizsgálja. Magyar Péter miniszterelnök korábban azonnali belső vizsgálatot rendelt el az ügyben. 10 új korszerű teherautóval bővül a Magyar Közút téli flottája, a saját forrásból beszerzett összkerékhajtású járművek hóekével és sószóróval felszerelve segítik majd az utak síkosságmentesítését és a hóeltakarítást országszerte a vármegyei igények alapján. A beszerzéssel elsősorban a több mint 20 éves elhasználódott gépeket váltják ki, de a növekvő üzemeltetési feladat miatt is szükség volt az új teherautókra. Indul a nyári diákmunkaprogram, a Szociális és Családügyi Minisztérium a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulókat júliusban, augusztusban foglalkoztató munkáltatóknak ad bértámogatást. Önkormányzatok, azok intézményei, illetve mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vállalkozások, vendéglátóipari cégek is jelentkezhetnek majd. A fiatalok már regisztráltathatják is magukat. Óvni kell a bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónak elmondta, erős UV-sugárzás esetén akár 15-20 perc alatt is leéghetünk, ha nem védekezünk megfelelően.
3: Nincsen egészséges barnaság, ami azt jelenti, hogy kifejezetten napozni nem ajánlott. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
23: Sokat látjuk ma is a napot, bár napközben időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, esni nem fog, de az északi szél több helyen felfrissülést hozhat majd. Kifejezetten enyhe a reggel, délutánra már 30 fok felett lesz a csúcs. Holnap aztán beköszönt a hőség, 30-35 fok között alakulnak a maximumok. Az időnként megjelenő felhőkből csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, északkeleten esetleg zivatar. A kánikula biztosan kitart a hétvégén is.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
23: Három autó koccant az M6-os autópályán Budapest felé, Báta szék térségében. A 164-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom. Olvasható az útinform.hu-n. Közben élénkül a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain. Lassan telítődnek a sávok, már most is sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között. A 31-es főúton Maglódon, valamint az 51-es főúton a főváros irányába.
0: Sporthírek a Retro Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Az angolok nyerték a VB eddigi legjobb meccsét, a három oroszlánosok 4-2-re verték a horvátokat Dallasban. Az angoloktól Harry Kane 2 gólt szerzett a csatár, így 3 különböző világbajnokságon is eredményes volt. Erre korábban csak David Beckham volt képes a szigetországiaknál. Meglepetéssel kezdte a világbajnokságot Portugália, a lusitánok hiába szereztek vezetést, végül csak 1-1-es döntetlent játszottak a kongóiakkal. Cristiano Ronaldo közben újabb rekordhoz közelített, 23. VB mérkőzésével utolérte Paulo Maldinit az örök ranglista 4. helyén. Győztek a gánaiak és a kolumbiaiak, az L csoportban Gána, Panama 1-0, a Cayenne kvartetben pedig Üzbegisztán, Kolumbia 1-3. Ma még 2 meccs lesz a tengeren túlon zajló labdarúgó világbajnokságon. Csehország Dél-Afrikával, Svájc pedig Bosznia-Hercegovinával találkozik. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
1: A sporthírek támogatója a Rijszab Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 9 óra 14 perc van, jó reggelt! Sziasztok, drága hallgatók, itt vagyunk, és itt van Évi.
1: Hello, jó reggelt Évi. Mindenkinek!
0: Jó reggelt, Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Itt valaki, nem tudom, miben van. Sziasztok, zenét szeretnék kérni, Trabanton szállni élvezet. 3 perccel később zenét szeretnék kérni, mikor a vodka a fejembe száll.
2: Szerintem az már megtörtént.
0: Szerintem is ott van már. Igen, viszont van közlekedésünk M1-es. M1-es Tatabányánál teljesen be van állva Budapest felé. 20 perce állunk egy helyben. M1-es Pest felé 153-as kilométernél baleset, belső sáv foglalt, az úttesten törmelék, alakul a dugó.
3: Köszönjük szépen.
0: Ez az M1-es, ez nagyon nincs. Tehát hiába beszéltünk a kommunikátor úrral, meg minden, tehát ez egyszerűen nem működik, ez el lett rontva. Ez nem lehet, hogy az országtól elvesznek egy autópályát 4-5 évre, és egyébként egy baleset veszélyes helyé varázsolják.
1: Így van, tehát inkább az a probléma, még el is lehet venni, de folyamatos balesetek vannak.
0: Nem lehet 5 évre elvenni egy autópálya szakaszt. Bocsánat, ami nyugatra visz. Vegyék el az ukránok felé, érted, az összes autópályát, de ne ami nyugatra visz, haló.
1: Ez is egy nézőpont.
0: Ez az én nézőpontom.
1: Igen, ez a tiéd. De jó a nézőpontod, mindig jó.
0: Na jó van, kapcsoljuk a VB-t, kapcsoljuk Horthy Gábort.
4: Valaki így csinálja.
5: Kovács passzol, Kese támad, és gól.
4: Valaki így.
6: Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli!
4: Ilyen egy igazi entertainer. Horthy Gábor.
0: Szia Gábor, jó reggelt!
7: Jó reggelt, jól vagytok meg minden, ahogy hallom.
0: Egyébként mi igen, de hát nézzük a VB-t. Nem tudom, hogy ki, hogy van, szegény Cristiano nincs olyan jól.
7: Ó, bocsi. Én tegnap ezen gondolkodtam, hogy fogok én veled egyességre jutni. A tegnapi kongói mérkőzés után, hát elérkezett a pillanat, amikor a férfinak el kellene gondolkodni azon, hogy tényleg a 30-as világbajnokságra is jelentkezik még. Mert tegnap a 100 perc, most már ugye ennyi ideig tart egy labdarúgó mérkőzés, 100 perc alatt 25 labdaérintése volt az embernek. 25 labdaérintése volt a kapusuk, a portugál kapus 37-et szedett össze. Nem volt semmi, két ivó szünetet kapott a férfi, ugye az első fél évben is egyet, meg a második fél évben is. Olyan kapura lövései voltak, hogy egyszerűen elképzelhetetlen. És hát most már ott tart az egész, hogy Roberto Martínez szövetségi kapitánynak a munkásságát is megkérdőjelezik, hogy nem ő az, aki összeállítja a válogatottat. Kérdezték tőle, hogy miért nem cserélted Ronaldót, ha látszott rajta, hogy ilyen rossz. Hát ez a férfi bármikor gólt veszélyes lehet. Hát 25 labda érintésben nem lehet. És szánalmas a vergődése. Már így fogalmazta meg a kongói csapatnak a játékosa, Mukau, azt mondja, idézem, már nem az, aki régen volt, picit megöregedett, és már nincs olyan hatással a meccsre. Jan Age Fjörtoft, aki egyébként a Servus TV-nek a kommentátora, azt mondta olyan Ronaldo, mint Elvis Las Vegasban.
0: No, ne, ez egyre kínosabb. Nem jó ezt hallgatni.
7: Nem, bocsi, nem jó. És az ember... Szóval már most gúnyolódás tárgyává válik. Most már valami olyasmit kellene tennie, amivel lezárja a pályafutását, mert ez szégyen. Egyébként nem jár sokkal jobban Luka Modric sem, a horvát válogatónak legendája, ő is 40 éves, az 57. percben lecserélték a pályáról. Nem volt látható a férfi.
0: Aha.
7: Óriás rohanás volt. Akkor itt van még Lionel Messi, aki ugyan 3 gólt rúgott, de nem rúghatott volna 3 gólt, mert úgy beletalpalt az egyik algériai játékosnak a vádliába, Aissa Mandi vádliába, hogy szerintem még a legkorruptabb bolgár bajnokságban is piros lapot kapott volna.
0: Aha, aha.
7: És nem adtak neki semmit, majd ezután Mester 3-as rúgott, és mindenki azon jajongott, hogy mekkora a sztársáv ő.
0: És ha őt akkor kiállították volna, akkor nem lett volna 3 gól.
7: Semmi. Plusz még a következő meccsen is pihenő.
0: Igen.
7: Mert ez egy nagyon súlyos szabálytalanság volt. Azzal mentegették, hogy hát véletlenül taposott be a vádliába. Én ilyet nem tudok elképzelni, hogy véletlenül taposott be a vádliába, mert éppen ki tudta volna kerülni. Most bármit is mondjanak a Messi rajongók, ennek a férfinek nem lett volna szabad ezen a mérkőzésen tovább pályán maradnia. És 2022-ben a hollandok ellen is volt, amikor beleütött a labdába, kézzel nyilvánvalóan, fölemelte a karját, a jobb karját, beleütött a labdába, és nem kapott semmit. Egyes vélemények szerint a varszobában, amikor itt a Messi ezt az algériai fickót megtaposta, a varszobában Warcraftoztak. Tudod ezt a videóját?
0: Azaz, hogy nem is figyeltek?
7: Hát ezt...
0: Ja, jó, ez rossz indulatú pletyka, értem. Hát igen, szóval meglátjuk, én nagyon remélem és kívánom Krisztiánónak, hogy még legyen villanása, ez tényleg az utolsó VB-je. Ugyanakkor meg, amit te mondasz, és talán arra célzol, hogy Messi esetében, hogy van egyeseknek van sztár bónusza.
7: Tehát, a teljeséggel.
0: Nem akarják levenni a pályáról, főleg nem két meccs erejéig, mert egyszerűen az ő neve garantál plusz, nem tudom, 30 ezer eladott belépőjegyet.
7: Emlékeztek tavasszal, amikor elmentek Indiába, milyen őrjöngés volt? A sportminiszter is lemondott. Na most a három fickó nélkül, Modric, Messi, meg Ronaldo nélkül ez a világbajnokság érdekes, de hát arról, hogy a skótok megitták az összes sört Bostonban. És a Messinek még egy, hát nem pozitív pillanata volt, egy kapura rúgásnál, ugye mellé szállt a labda, és egy fotósnak az optikáját az teljesen trancsírra tette. Én nagy, hosszú, hát ezt tudjátok, hogy az rohadt drága, az optika fényképezőgépen, és a férfinak pont sikerült úgy tartani a készülékét, hogy Messi labdája itt nullára tette.
0: Oh.
7: És hát ez egy elég kellemetlen. Hát egy, ami a későbbi folyamány, ugye, hogy ezt meg kell váltani, kettő, meg hát azon a mérkőzésen már nem tudja használni. És hogyha lemarad valamiről, akkor azt mondja a főnök, hogy van, nem dolgoztál? Oda voltál skótokkal piázni.
0: Hát ez egy jó kérdés, de... hogy ez a kár egyébként kinek a felelőssége. De én is azt gondolom, hogy nyilván a fotóriporter tudja, hogy milyen kockázatot vállal, hogy egy ilyen drága felszerelés oda megy a pálya szélére. Ez benne van. Nem tudom.
7: Az angolok tegnap isteni mérkőzést játszottak a horvátokkal, mondjuk a horvátok nyilván nem ezt mondják a 4-2 után, és emlékeztek, hogy a válogatott mérkőzéseken nagyon nagy divat volt, különösen Jude Bellingernél, hogy a Várdlián így szétvagdosta a sportszárat.
1: Igen.
7: Hogy jobb legyen. Na hála Istennek vége ennek a műmájerségnek, mert most már a férfiak nem ollózzák szét a harisnyájukat, hanem normálisan futballoznak. Ha láttátok, Thomas Tuchelt, nincs különösebben jó fizikai állapotban a férfi. Olyan vékony, mint egy rosenheimi énektanár 40 munka után, és eléggé strapás az ő élete. Most arról panaszkodott éppen, hogy a fotósok konkrétan 1 centiről fényképezték az arcát, és megkérdezte tőlük, hogy mit akartok még tőlem. Szóval Thomas Tuchel megmutatja a világnak, hogy hogy kell futballozni az angol válogatottnak, ugyanakkor meg ilyen hétköznapi piszlicsári ügyekre is kell forgácsolni az erejét.
0: Hát igen, de ezt az Évi elmondta nekem kora reggel, tehát hogy ott gyakorlatilag nem látta a saját csapatát.
1: Nem látta a saját csapatát, és azért tudod, nem, tehát ilyen szintén, ilyen nagy érdeklődésre nem nagyon készültek fel, meg szerintem egy picit pofátlan volt, hogyha a videót nézzük. Tehát nekem se tetszene, ha 1 méterről mondjuk a himnuszok alatt beletolnák a kamerát, meddig volt 1-2. De most van 300.
7: Úgy, és jó közel engedték őket, mert ugye egy ilyen kordon mögött álltak, de hát az a kordon is 1 centire volt, hogy nyilván ez túlzás, ez nem igaz, de nem volt kényelmes, nem volt jó, nem tudott arra koncentrálni ugye a himnusz alatt, ráadásul Tuchelt továbbra is támadják, hogy nem énekli az angol himnuszt. Úgyhogy ő neki most a hétköznapjai nem olyan egyszerűek.
0: Hihetetlen ez a himnusz kérdés, tehát, hogy itt most itt az előbb 2 órában volt egy olyan témánk, hogy az évzáró, az iskolai igen. Évzárók, és akkor jöttek a kioktató, hogy most már a fiatalok már himnuszt se tudják, és ez ennek az oka meg. Tehát, hogy a himnuszt úgyis megtanulják, tehát az mindenki megtanulja, minden ország állampolgára megtanulja a saját himnuszát, tehát ebben ne tartsál. Hanem azt mondta, hogy de is, akkor így a magyarok nem lesznek büszkék a saját hazájukra, erre meg azt tudom mondani, hogy ne arra legyél büszke, amit megparancsolnak, hogy legyél büszke, hanem arra legyél büszke, amit elért az országod.
7: Minden esetre ez egy ilyen szimpátia erény, hogyha megtanulja egy idegen ember a munkáltató országának a himnuszát, és akkor mindenki...
0: A himnusz az egy szent tehén. Mindig annak kapcsán valakibe bele lehet kötni. Miért énekel? Miért nem énekel? Hamisan énekel. Elfelejtette a szöveget. Tehát a himnusz ez egy olyan dolog, hogy Úristen, minden országé egyébként. Úristen, jaj, mit csinált? Ő nem énekel himnuszt. Tehát, hogy azért nem énekel himnuszt, mert egyébként mondok egy titkot. Thomas Tuchel német. Tudod?
7: Igen.
0: És nem feltétlenül énekli egy másik nemzetnek a himnuszát. Ő német. Érted, a Forma 1-nél, mondja ezt akkor.
1: Ugyanezt akartam mondani, hogy Hamilton, ugye, brit, és az autója pedig olasz, és a brit himnuszt énekli. Az olaszhoz meg ez alatt a pár hónap alatt nem tanulta meg, de nagyon büszkén állt.
0: Mert a konstruktőr himnuszát is eljátszák, és a saját, a pilóta himnuszát is eljátszák.
1: Így van, de nem tudja az olasz himnuszt.
0: Nem tudja az olasz himnuszt,
1: és senki nem bántja érte. Tehát a Form 1-ben senkit nem bántanak, azért, ha a konstruktőri autó nem ugyanazzal a himnussal megy, mint amilyen ő. Tehát csak a labdarúgásban téma ez.
0: És most egyébként nem rehabilitálják Tuchelt az angolok?
7: Ne, óriási tűz alatt áll. Nem tud olyan eredményt elérni, ami miatt elhaladnának, elmennének az angolok, és azt mondják, hogy hát ez jó szakember. Mindig belevernek valamit, nagyon csípi a szemüket, hogy Tuchel úgy vitte ki őket, mintha buszra szálltak volna. Úgy vitte ki őket a világbajnokságon, mintha buszra szálltak volna. És ezen is a világbajnokságon is. Igaz, hogy ez a horvát csapat, szóval erre a horvát csapatra annyira nem büszkék. A Dalic nevezetű szövetségi kapitány azt mondta, hogy ő befejezi, mert ilyen öntelt hólyagokkal ő nem hajlandó együtt dolgozni. Egyedül Modricot tartotta valamire, megesett meg Guardiolt. Hát ehhez képest azért szépen küzdöttek, de mentálisan ez a horvát válogatott nem jó. Mindegy, akkor is le kell győzni a gyenge ellenfelet. Hát emlékeztek a zöldfoki szigeteknek a legendájára. Úgyhogy meg kellett verni az angoloknak is a horvátokat, mert a horvátoknak nagyon szép a referenciája. Az angolok minden VB-nek úgy mennek neki, hogy azt most megnyerjük, vagy Európa-ban is most megnyerjük.
0: Gábor, egy csomó témánk van még. Mi a helyzet az irániakkal? Mert itt Gyuri azt mondta, hogy tovább is alázzák őket ezen a VB-n. Mi történt?
7: Akkor ott kezdeném a legfrissebb hír szerint, és ez az irániakhoz csatlakozik egy kicsit. Donald Trump szerint ő megérdemli, hogy átadja a dobogón a világbajnoki trófeát, és addig maradjon, ameddig akar.
0: Tehát ezt Trump akarta.
7: Persze.
0: Hogy ez neki ehhez joga van, és addig maradjon, amíg akarja a világbajnok csapattal.
7: Így van, tudod, ugrálnak, hullik rájuk a konfetti, és ő majd ott áll, és amíg jól érzi magát, addig marad. Egyébként pedig az iráni csapatot amennyire lehet, annyira kínozzák. Egy megdik torábbi nevezetű iráni szélső nek lejárt a vízuma. Ezt egyébként nem is értem, hogy hogy járhatott le a vízuma, mert hát ott nincs ott nála a csapatnál egy intéző, aki megnézi a gyerekek, meddig jó a papír. Na mindegy, az amerikaiak, hát amúgy is már ki vannak téve annak, hogy hogyan vegzálják az irániakat, intézkedtek, megkapta a vízumot, tehát pályára léphet. Viszont a szövetség kapitány ki van borulva, mert a meccs után, ahelyett, hogy ott maradnának egy helyben, vagy legalább egy éjszakát eltölthetnének a rehabilitációval, meg ugye az utón kezeléssel, buszra ültetik őket a Sipric kifelé az országból. Nem foglalkoznak semmivel. Egyébként az egyiptomi

0: olyan hülyeség, hogy az nem igaz. És most ütik, verik őket, amennyire lehet, ülnek a buszon, aztán ott görcsöl be a lábuk két ülés között. Hát az milyen jó dolog. Rettenetesen kibabrálnak vele. És akkor úgy mutogatnak egymásra, hogy a külügyminisztérium, meg a FIFA szervezőinek, az amerikai alága, itt mindenki dobálja a felelősséget magára, ők nem tehetnek róla. Egyébként Infantino elnök pedig bement az iráni öltözőbe, és támogatásáról biztosította a csapatot. Majd kijött, és akkor barátkozott Trumppal. Szóval ez a Fitz pedig össze-vissza kavart mindent. Egyébként pedig Infantino annyira keményen a kritika keresztüzében áll, a férfi három motoros rendőr felvezetésével közlekedik az Amerikai Egyesült Államokban, és egy magán jettel röpköd ide-oda. Tehát ő magának meghagyta azt a privilégiumot, azt a kiváltságot, hogy rá nem vonatkozik ugye a repülőgép üzemanyag fogyasztására vonatkozó környezetvédelmi előírás. Ő megy, ahogy tud, és különben is támogatja az irániakat, úgy, hogy semmit nem csinál. Szóval Infantino ezzel meg, hogy még a Trumpot helyezi előtérben a záró ünnepségnél, ezzel meg aztán még több ellenséget szerez magának. Szóval zajlik itt az élet. De hogy beszéljünk a jóról is, a skótok megmentették Bostont.
1: Na.
0: Minden sört megittak. 5000 liter sört ittak meg, a skótok teljesen. 100 000-en érkeztek egyébként a városba, és hát arról beszél mindenki, hogy a Szent Patrik nap Bostonban az egy aránylag jó kis ünnepség, ott azért kikapcsolódik mindenki. 4-szer annyi pia fogyott el, mint a Szent Patrik napon. Az egyik eladó arról panaszkodott, hogy a hűtőszekrény nem dolgozott jól, mert annyit nyitogatták az ajtaját, hogy a forró levegő képtelen volt földolgozni. Akkor egy másik azt mondta, hogy a hűtőszekrénynek az ajtaja lesztakadt. Annyit mozgatták, és egy ilyen italboltban, ahol a skótok is átcsorogtak, bejött egy szegény amerikai, és vásárolt magának 2 zsugor ásványvizet, hát képzelhetitek, hogy rögtek rajtuk a skótok. 11 órakor nyitnak a kocsmák, 10 óra 50 perckor már ott állnak a skótok, térdelő rajtban, hogy adjanak már nekik inni. Legenda, amit művelnek.
1: Hihetetlen. Hát, kérdés, hogy mi is akarnánk ilyen imidzset, de nekünk is van egy hasonló imidzsünk, nem?
2: Melyik?
1: Amikor a magyarok tömegesen megjelennek külföldön, hogy akkor azért kiisszák a bárokat. Meg hasonlót.
0: A skótok, ők például nagyon kedvesek, hát be vannak piálva, rendőrökkel barátkoznak, az egyikre, tudjátok, így be volt öltözve a rendőr, golyóálló mellény, meg a derekán mindenféle eszköz, azt magára húzott egy skót, mert úgy örültek neki a skótszortolók, mintha világbajnok tettek volna.
1: Na jó van, Gáborom, köszönjük szépen.
0: Oszolj van.
1: Igen, oszolj van, de találkozunk. Mi hamarabb, köszönjük szépen, és folytatjuk a VB-t.
0: Várom, köszönöm.
1: Sziasztok. Köszönjük szépen, Horthy Gábor. Az autópályára visszatérve egy SMS, sziasztok, Németországban is folyamatosan újítják a pályákat, de ilyet, hogy 40-50 kilométert egyszerre elterelnek, még nem láttam a 18 év alatt. Szörnyű, akárhányszor megyek haza, mindig kikerülöm üzeni a Tesza hegesztő. Ezt mi is mondtuk akkor, és ők meg azt mondták, a nagy szakértők már elnézést, hogy de ez normális, megvan oldva.
2: Igen, én is kocsival járok például ugye nyaralni, és Jubilánál van mindig egy óriási felújítás már évek óta. Azon kívül, hogy egy kicsi dugó van, de olyan, hogy ott tömeges balesetek lennének, én nem találkoztam. Tehát ilyen durván nem találkozunk, és én azért rendszeresen olvasom.
1: Ez szakmaiatlan, ez életveszélyes, ezen még mindig azt mondom, hogy kellene változtatni. Tehát eltelt egy év kb?
3: Nagyjából.
1: Kb. Igen. És még van hátra 3 körülbelül, tehát hogy ezt nem lehet. Brutális. Ezt nem lehet így csinálni. Én nagyon remélem, hogy beavatkoznak most. Akik a felelősek, akik az új felelősek.
2: Elvégben a nagy baleset után vizsgálatot kértek.
1: És a vizsgálatról tudok, igen.
2: És át akarják nézni az egészet.
1: Nagyon helyes. Jó. 9:50, a mai nap legjobb pillanatai következnek mindjárt.
2: Arról beszéltünk, hogy nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek és tanároknak is szenvedés az évzáró és évnyitó, és mi szerencsére találtunk egy igazgatónőt, aki a szavalást például happartira váltotta.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a görögdínye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi. Frissesség minden nap.

0: marad. A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
1: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
0: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
1: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
5: Notino.
6: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehér neműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor.
1: 3:10 lesz, 7 perc múlva. Johanna, a pécsi operaénekes hölgy, írt nekünk ezzel a himnusz tudja, nem tudja, énekli, nem éneklivel kapcsolatban. Nagyjából ugyanazt mondja egyébként, amit én. A himnusz mindig támadási felület. Ha valaki nem énekli, akkor nem hazafi. Ha énekli, de hamis, akkor miért énekli? Teszem hozzá, nagyon nehéz énekelni. Például a magyar himnuszt, mert ha abszolút magasságban akarnád végig énekelni, akkor operaénekesnek kellene lenned, ugyanis Erkel ezt egy üdvösségnek, egy fényességnek szánta, emiatt nagyon magasra megy. Ma reggel is nagyon jó a műsor, Johanna, az operaénekes Pécsről.
2: Köszönjük szépen, ma is tanultunk.
3: Teljesen így van, tehát hogy álltatok már olyan helyen, ahol többen énekelték körülötted a himnuszt, és borzasztó...
1: Én tudom, hol elindul, és tudod, hol romlik el? Mindenkinél? A megbűnhődte! A megbűnhődte!
2: Balsorsak! Ott már bevadul nagyon durva.
1: Balsorsnál már esik szét, és aztán jön a megbűnhődte! És kész!
3: De nem így szokták, tehát amikor halkan csinálod, és magas hangotokat... És ott állsz, és ugye ez egy komoly történet, melletted ugye prominens személyek, és állsz, és azt mondod, hogy ne neves, és szerintem ilyenkor sokkal jobb, ha nem énekelsz, vagy csak
2: taktikus, vagy a kritikus pontok, ne legalább halkíts le. Tehát, hogy annyit legalább igen. Szerintem
3: de
2: kell.
3: Kíváncsi nagyon
1: vitni úszni, hogy távol is de a mikrofont, és aztán... és aztán vissza. Ja. Hát bocsánat, nem jön ki. Terkel úgy írta, hogy fényesség legyen.
3: Igen, tehát az a fényesség van. Nem jön ki mindenkiből.
1: Belőle nem. Szóval ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, és igen. Mindig ebbe kötnek bele a nagy hazafik. Egyszer kíváncsi lennék, hogy ő hogy énekelnél, és akkor otthon a kertben, glottgatyában, 8 pálinka után. Küldjétek el már a felvétel, hogy himnuszt énekeltek otthon benyomva.
3: De Gyuri nézi meg.
1: Gyurinak az e-mailt. Hádja Gyuri kukac.hu
2: Úgy is küldöm nektek, ismerem a Viber címéteket. Nem musszátok meg.
3: Tiltunk, nem gondolod.
1: Jó, a mai nap legjobb pillanatai, Évi.
3: Igen, arról beszélgettünk, hogy nem csak a gyerekeknek szenvedés minden évben az évzáró, évnyitó, hanem szülőknek is és tanároknak is, és mi szerencsére találtunk egy igazgatónőt, aki a szavalást happartira cserélte fel.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Az élet hozza a témát, és ez itt történt tegnap is egyébként, egy SMS-t kaptunk, és ez nagyjából arról szólt, Laca Biáról írt, hogy a lányát elvitte évzáróra, és hát a szenvedés volt a gyereknek, szenvedés volt a szülőnek, és akkor eszünkbe jutottak a régi emlékek, ugye?
3: Így van, és szerintem mindenki egyből magára ismert, hogy milyen volt ott állni, milyen volt az ünnepség, és mennyire nem kívánta.
1: Pontosan, és akkor ezeknek az évzáró évnyitóknak a kellékei nagyon-nagyon ugyanazok. Nem tudom, szerintem Rákosi elvtárs óta himnusz, ünneplőruha, ugye fiúknál fehéring, sötét nadrág, lányoknál matrózblúz, aztán versmondó gyerek, táncprodukció vagy hangszeres gyerek, igazgató, közhelyes monológia.
2: Nagyon nyomasztó, mindenképpen.
1: Stréberek dicsőítése egyenként. Külön megvárni, míg kijön, és visszasétál, és oklevelet kap, vagy ajándékkönyvet. Uh-huh. És aztán még, ha belefér a szózat, hogy az egésznek legyen egy ilyen pukkanós fináléja, nagyjából így. Mutatunk ebből egy csak azt, hogy mindenki YouTube-on találtuk, figyeljetek.
4: Közösen énekeljük el.

0: az ereszre.
1: Kedves kis elsőség, biztos emlékeztek még arra napra, amikor először léptétek át az óvoda küszöbét. Izgalommal, várakozással szemléltétek a sok a játékot, idősebb társaitokat, az óvoda udvart. Az óvónénik, dajkanénik kedvesen fogadtak benneteket, segítettek nektek abban, hogy hamar megszokjátok édesanyátok, édesapátok távollétét.
0: Elsős leszek, akár hiszed, akár nem. Nagyon jó az én kedvem.
2: Vendegusz harmadik osztályos tanulónak jeles tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért. Dániel második évfolyamos szintetizátor szakos tanulónak a zenei tanulmányokban elért kitűnő eredményéért és sikeres szerepléseiért. Elismerő oklevél Botond 7. osztályos tanulónak a Bendegúz nyelvész verseny megyei fordulóján elért kiemelkedő eredményéért. Elismerő oklevél 11. tanulónak az országos sárkányhajó versenyen való sikeres szerepléséért.
3: Na, stb. És nyilvánvalóan ez nem az egyéneknek szól, mert cuki a gyerek, aki szaval. Cuki a másik gyerek, aki szaval. És Bendegúz, aki megnyerte a szintetizátor versenyt, egy cuki gyerek, és véletlenül tehetséges. És a legjobbakat kívánjuk neki. Nem erről szól ez a beszélgetés, vagy a tegnapi téma, hanem arról, hogy akik ott állnak, akiknek ez egy ünnepélyes pillanat kell, hogy legyen, ezek a diákok és a szülők, esetleg a tanári kar, ezeknek ez a show, mert ez nem más, ez egy másfél órás show műsor, ez vajon jó-e? Van-e kedvük ehhez?
4: Jó-e, hogy mindig ez van, és csak és kizárólag ugyanez évtizedek óta?
3: Így van. És ezért tegnap, de tényleg szerintem azért a kedvesség határán belül maradtunk még, próbáltuk felszólítani az igazgatókat, a tanárokat arra, hogy szabadítsák már fel, vagy az igazgatók, mert ugye ők a diákokat, a tanárokat szabadítsák fel ez alól. Tehát, hogy legyen ez egy kis forradalom.
4: Igen, mert biztos nekik sem öröm évről évre ugyanazt az átléped a küszöböt, meg kilépsz a küszöbön, meg aztán a sok
3: az életkapuja, meg jaj. Na igen, szóval képzeljétek el, és nagy meglepetésünkre, Lacika jót hagyott, nagy meglepetésünkre kaptunk egy SMS-t egy igazgatónőtől, ráadásul itthonról, Magyarországról, és leírta, hogy náluk az intézményükben, tehát a suliban egyébként pont habparti lesz, pont ma van az évzárójuk, és úgy gondoltuk, hogy mindenképpen beszéljünk vele, ezért itt van velünk Gulyás Ágnes, a Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola igazgatónője. Ágnes, jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
3: Szia.
5: Köszönöm a hallgatókat és titeket is a stúdióban.
3: Ági, hát milyen volt végighallgatni ezt a felvezetőt?
5: Hát nem kapok levegőt hirtelen.
3: De ugye volt ez a bejátszás, ez egy másfél perces bejátszás volt. Ugye neked is ez ismerős.
5: Visszaugrottam 40 évet.
3: 40 évet visszaugra. Megkérdeztem, hogy milyen korosztály vagy? Bocsánat, csak nem lényegtelen.
5: 50 pluszos.
3: Aha, jó, oké. Na, mert akkor te még éltél, ha nem is a Rákosi rendszerben, de a Kádár rendszerben éltél, így van.
5: Így van.
3: És nem sokat változott ez a történet.
5: Hát nem.
3: Ez kinek, tehát a tanárokban van ez? Vagy a szülők felé, hogy a szülők meg ne szólják az iskolát, hogy itt valami lazaság van? Tehát, hogy mitől való félelem ez?
5: Én úgy gondolom, hogy mind a kettő. Mind a kettő igaz. Tehát a szülőkben is van ez, hogy gyerekem ott áll ünneplősen, és milyen szép, és milyen jó. A pedagógusban meg, hát mondom, egyszerűen elképzelhetetlen szerintem számukra az ünnep, hogy ne ilyen élrevasalt, ünneplőben ott álljon, és...
3: De ez a szovjetes, tehát ez nem mai.
5: Hát ez igen.
3: Egy ilyen iskolai ünnepségnek. Ha lehet így kérdezni, vagy lehet így meghatározni, ki a célcsoportja? Tehát kinek készül ez a műsor? Ez a tanároknak, diákoknak, esetleg a szülőknek? Ki a célcsoport?
5: Én mind a három célcsoportot meg szoktam említeni a beszédemben, és én igyekszem rövidre és humorosra fogni a beszédemet.
3: Ugye mi azért is beszélünk, mert hogy nálatok ma lesz, ha jól tudom, ma lesz az évzáró, ugye?
5: Ezt egy picit pontosítok, ma az az évzárónk lesz, ami a tanítási napokat lezárja, a protokolláris, az nálunk is sajnos holnap lesz, de azon lesz ez a kis vicces beszéd, de a mai napot azt mi úgy gondoltuk, hogy egy ilyen sportnapos, vetélkedőkkel teletűzdelt tanévzáró sportnap, ahol szülők is lesznek. Az iskola hamarosan, tehát nagyjából egy órán belül én megyek ki az udvarra és indítom a zenét. Lesz egy kis táncos felvezető, aztán felmegyünk a sportpályára, és ott lesz, és ennek a része lesz az a bizonyos habparti.
3: Jó, igen, ez a habparti, ez, ami megfogott bennünket. Most engem az is megfogott, hogy te indítod a zenét, nem? Nálatok nem úgy van, mi minden suliban a tornatanár indítja a zenét?
5: Nem.
3: Nem, jó, oké. Okay.
5: Mindig a tornatanár. Leviszem az Artuditumat, és akkor elindítom a zenét.
3: Milyen Artuditud van?
5: Hát egy ilyen zene, nem tudom, egy hangfal, egy ilyen világító bizony, akármi, ami úgy néz ki, mint
3: Artuditum. Ja, ilyen parti hangfallal nyomod?
5: Igen, valami hasonlóval, igen.
3: Az Artuditumot. Na, és ez a hab, ez a sportnap lesz, értem, és akkor a hab az hogy megy, a diákokra megy, vagy...
5: Nem, ez kétfelé osztik, ugye két pálya van itt a településen, van egy ilyen műfüves pálya, meg van ugye a nagy füves sportpálya, és akkor a sportpályán megy a sport, meg a vetélkedő, és a műfüves pályán egy szülői segítséggel, hát elindul a hab, és akkor ott osztályonként így beugranak a habba, élvezik.
3: Aha, honnan jön a hab amúgy?
5: A szülő gyártja.
3: Ja, a szülő. Tehát van olyan szülő, aki tud ilyen sókerékeket gyárt, vagy olyan teljesen más?
5: Ő egy foglalkozásából kifolyólag ezt meg tudja oldani, a önkormányzat adja a vizet hozzá, és akkor ő meg gyártja hozzá a habot.
3: Oké, okay, és akkor ez lesz a mai buli rész, és akkor holnap jön a szomorú évzáró?
5: Nem szomorú lesz, abszolút nálunk nem szokott szomorú évzáró lenni, mondom, tehát itt van előttem a beszéd, én már végig röhögtem magam rajta. Tehát...
3: Igen.
5: Nálunk egy ilyen rövid évzáró lesz. Gyerekek, igen, hát van sajnos ez a szülői elvárás, hogy igen, mondjon egy kis verset, aztán táncikálnak egy nagyon jó, de ilyen buli zenére. Előtte buli zene, utána parti zene lesz. És nagyjából ennyi, és délután pedig elbúcsúztatjuk és elballagtatjuk a nyolcadikosainkat, de náluk sem lesz ez a siratós beszéd, mert egyáltalán nem szeretem. Tehát.
3: Aha. És a gyerekeknek hogy kell viselkedniük? Vigyázba állnak, mint a kínai agyakatonák, vagy egy ilyen lazább történet?
5: Na. Igen, nem, a gyerekek ülnek, és méghozzá micsodán, hát sörpadokon.
3: Ó, mint a németek!
5: Így van. És felettük pedig, hogy ne süsse őket annyira a nap, kértünk mindig sátrakat, úgyhogy itt gyakorlatilag igen úgy néz ki, mint egy sörfesztivál, sör nélkül.
3: Egyébként ez egy rossz ötlet a németeknél, hát igen, a németeknél azt hiszem, hogy 16 éves kortól lehet már sört fogyasztani, az egyetlen alkohol, amit ott a saját hagyományaik és kultúrájuk miatt engednek, de nem is ezért, hanem hogy a szülőknél ugye volt az, hogy iskolai évzáron sörpadokat állítanak föl, és kaját is vittek a szülők, és sört is csapoltak a szülőknek, és akkor ez ilyen buli játék, estig tartó dolog volt, amint ahogy ezt ugye leírta az egyik szülő Németországból. Most nem az alkohol meg a sör mellett akarok itt beszélni, de hogy egy ilyen nagy partivá alakítani, ez úgy nincs benne a tervek között?
5: Benne lenne a tervek között, hát ezért szokott utána parti zene szólni, mert hogy utána még itt van egy kis bulizás, a ballagás után egyértelmű, hogy itt táncikálni szoktunk itt az udvaron. Mivel egy napon van, ezért nem tudjuk elhúzni sajnos ezt az egészet, de én most azon vagyok, ami egy ilyen merénylet lesz itt a kollégáimmal szemben is, hogy például a tanévnyitóra abszolút nem szeretnék ünneplős gyerekeket látni, hanem rendesen iskolai ruhába is meg lehet ugyanazt. Én vallom, hogy az ünnep nem attól ünnep, hogy fehér-fekete ruhába legyünk, hanem attól ünnep, mert ünnep. Ünnep a szívünkben, ünnep az, hogy tényleg annak is nevezzük. Tehát,
3: és hát öröm legyen, és ne kín. Tehát, ugye...
5: Ez így van.
3: Bocsánat,
5: én csak azt gondolom, hogy a gyerekeknek ne arra kelljen emlékezni, hogy a himnusz alatt elájul egy osztálytársa, hanem mondjuk, hogy a tegnapi napon mondjuk a tanári kar kötélhúzásba legyőzte mondjuk a 8. osztály.
3: Abszolút, és lefogja. De nem tudom, hogy láttad, de most a napokban ez Sopronban volt, ugye az is egy évzáró volt, és ott megjelent a Beton Hofi, ugye az egyik legnépszerűbb előadó, megjelent a suliban, ilyen spontán fellépés volt, de kiderült, hogy aztán azért történhetett így, mert a gitárosuk abban a suliba járt, és valahogy ezt itt összehozták a Sopron Fesztel, vagy nem tudom mivel, de hogy ha lenne ingyen fellépő, aki vállalna ilyet iskolákba elmenni egy ilyen évzáró vagy évnyitóra, akkor ti vállalnátok ilyet? Hogy mit, egy Báj Alex, vagy egy Valmár, vagy nem tudom mi, Marics Petiék elmennének?
5: Simán.
3: Ugye, hogy ez tök jó lenne. Nem azért kínáltam, hogy ezt mi ügynökségként le fogjuk szervezni, mert szerintem ehhez kevesek vagyunk, de hogy ez akkor szintén beleférne.
5: Persze, simán, bármi. Tehát egy ilyen műsor, egy ilyen tanévzáró, vagy nevezik tanévnyitónak, tényleg ne arról szóljon, hogy feszengeni kell, hanem hogy örömmel jöjjön, tehát ne ez maradjon meg benne, hogy úristen, megint itt kell maradni, és megint itt kell végigülni, és himnusz, és szózat, és blablabla, nem.
3: Egyébként a ti sulitoknak van bárki, aki híres felmenője?
5: Mindjárt
3: nem muszáj,
5: mondom.
3: Tehát nem, ez nem értékítő.
5: De van egy hétpróbázó Xéniánk.
3: Egy hétpróbázó Xéniátok?
5: Igen.
3: Aki egy
5: sikeres... településnek az ilyen nagyon jó sportember, és most itt meg fognak ölni a településre, én nem tudok több nevet mondani.
6: Krizsánk Xénia, nem?
5: Igen.
3: Tű, Évi, te hogy tudod?
6: Hát gyerek, én a sportból jöttem.
3: Igen, a tesulit büszke rád?
6: Igen, szerintem igen.
3: De nem tudod.
6: Hát de tudom, az általános, Liszt Ferenc Énekzenei Általános Iskolába jártam, és van egyébként egy vándordíjam is, de nem tudok visszamenni nekik énekelni.
3: Na jó van.
4: Keferédes ez a büszkeség.
6: Ők is jobban örülnek.
3: Ági, neked nagyon köszönjük, hogy beszéltél velünk. Külön köszönjük azt, hogy ilyen jó fej vagy, és hogy a gyerekek... vannak fókuszban nálatok, és nem más, és csak így tovább, hajrá, üdvözlök az egész iskolát, puszi, hogyha a Valmár jelentkezik, akkor kiközvetítjük nektek.
5: Rendben, nagyon szépen köszönöm, szép napot, és gyönyörű nyarat kívánok mindenkinek.
3: Nektek is, az egész pedagógus társadalomnak kívánjuk. Köszönjük szépen.
5: Köszönjük szépen, sziasztok.
3: Köszi, szia. Gulyás Ágnes, a Csomádi Esztergály Mihály általános iskola igazgatónője volt. De csodálatos.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na, 10 óra ez 3 perc. Ha valaki kérdezi tőlünk, hogy tudunk-e arról valamit, hogy a Retro Rádió applikáció miért került le az alkalmazás áruházról, régen rajta volt, a fentieknek kint van az applikációjuk. Ezt is törüld le a fentiekét, tehát ez nem kell senkinek. A másik, hogy utána nézzünk, ezt nem tudjuk.
2: Így van, Ati meg a Lacika már itt elkezdték nyomkodni, Ati megtalálta, ügyesen.
1: Fent van.
3: Fent akkor, van, én is megtaláltam. Igen.
2: Akkor nem ott van a gond.
1: De nem biztos, hogy ez ugye az Apple és a Google Play, meg azt
3: hát
1: én nézem meg.
3: Nincs.
1: Akkor én megnézem, hogy az Androidon fenn van-e. Egy pillanat. Hol kezd megnézni? Addig
2: mesélj magadról, Évi.
3: Hát, nagyon jól vagyok. Köszönöm szépen. Egyébként még az iskolai témához visszatérve, hogy képzétek, a gimnáziumban viszont elneveztek rólam egy tornatermet, csak hogy az előző témámhoz zárnám.
2: De helyes, hogy mindig elő tudsz rántani a zsebedből egy történetet magadról.
3: Vannak ilyen sztoriai, de csak magamról tudok. Meg van egy emlékmedencém is, ami még idén nem nyitott meg.
1: Igen, mert próbálják az algát kiűzni belőle hát a szakemberek.
3: Hát nem gondolt, hogy algás vízbe megyek.
2: Nem volt még olyan, mi?
1: Nem, te csak tiszta vízbe úsztál.
3: Igen, csíboros és békás.
1: Nézd, nálam van egy Retro Rádió applikáció, de ez nem az, nem a mi logónk.
3: Ellopták.
1: És nem látom a mi logónkkal az applikációt. Tehát lehet, hogy az Androidnál kéne ezt ennek utána nézni, hogy miért nincs, mert ez nem az.
2: Jó, mi jelezni fogjuk akkor, hogy valami nem stimmel.
1: Oké, na, az olaszok, az M1-es autópályára az olaszok, úgy oldották meg az autópálya bővítést, hogy előbb megépítettek egy új háromsávos utat a meglévő autópálya mellett, és a forgalom zavartalan ment a régi úton. Amikor elkészült a háromsávos új út, akkor ráterelték az egyik irányt, majd egyik felszabadult, régi két sávot kibővítették szintén háromsávra, majd a végén elbontották a felesleget. Sanyi írja ezt, és én pont ugyanezt láttam az osztrákoknál.
2: Bevalljuk, hogy mi is gondoltunk már ilyen szürreális megoldásokra.
1: Én az osztrákoknál ezt megtapasztaltam. Ez valamikor jó pár évvel ezelőtt a Svehát környékén volt, jó hosszan, és előtte megépítettek egy jó néhány sávot, hogy azon menjél, amíg építkeznek a másikon. És akkor azt elbontották. Ezt vártuk az M1-estől is, nem?
2: Hát igen. Volt ilyen kezdeményezésünk annak idején, mikor beszéltünk itt az M1-es szóvivőjével. Igen.
1: Igen. Sziasztok, Erkel Ferencnek üzenem, csak így Péli Barna után szabadon, Feri, ez most nem jött át, Jóci. De Feri, ez egy gyönyörű dallam, tehát nem arról van szó, csak nem mindenki által énekelhető.
2: Igen, az ország nem jön át Ferinek. Igen.
1: Nem, hát ez nagyon nehezen lehet énekelni, tényleg. De majd a Gyurival felvesszük, jó? Gyuri a kapella énekeld el, és a Lacika felveszi videóra.
2: Hát ezt csak együtt tudjuk csinálni a kapella, több szólamban mindnyájan, tehát ez így tud menni csak.
1: Nem. Te.
2: Hát ez nem lesz a kapella.
1: Nem, én jó vagyok. Te vagy átlagember.
2: De várjál, most akkor ne abból induljunk ki, hogy te jónak nyilvánítottad magad, teszteljük le, legyen egy zsűri. Akkor nézd, mutassuk meg,
3: mit zsűrizünk, tudsz. Mi zsűrizünk, Anetta.
1: Te is énekelni fogsz.
3: Nem.
1: Te énekeltél Londonban?
3: Nem emlékszem rá, szerintem nem. Itt
2: vége a kamusúnyogó himnuszéneklésnek.
3: Nem, legyen már egy olyan, amiben mi véletlenül a jó oldalon
2: tedd le a kezed, most nem kell kalimpálnod, hogy te jó vagy. Tedd le.
3: Jelentkezek.
2: Megnyerted az aranyat, tedd le, nyugodj meg.
3: Nem, szeretnék zsűrizni.
1: Menj és zsűrizni, mert most indulhatsz. Jó, jön Vágó Piros, gyerekek, nem tudom, elmegy az idő megint. Vágó Piros jön, mi holnap reggel 6:08. Sziasztok.
2: Viszlát.
1: Ez az.
0: Nem a témái fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli showja itt a Retro Rádióban. Teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
6: Komfort komfortos és tartós megoldás az intimflórádnak. A Genophyllus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Genophyllus Restore.
7: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
9: Honnan tudjam, fiam, mi vagyok én, egy Family Frost applikáció?
10: Tőzsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
12: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24 darabos Spár Aquadrop két doboz vásárlásakor doboza csak 1999 forint. További segítség a spóroláshoz akciótelv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
13: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
16: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
15: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
16: A Thrive Banknál igen, az 500.000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
17: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500.000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
18: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
19: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
20: Június 13 és 19 között.
19: Ez az!
20: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
21: A reklám után.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Óvjuk a bőrünket a kánikulában, kiváló a vízminőség a nagy tavakon. Beköszöntött az igazi strandidő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Óvni kell a bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónak elmondta, erős UV-sugárzás esetén akár 15-20 perc alatt is leéghetünk, ha nem védekezünk megfelelően.
24: Nincsen egészséges barnaság, ami azt jelenti, hogy kifejezetten napozni nem ajánlat. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
23: Indul a nyári diákmunkaprogram, a Szociális és Családügyi Minisztérium a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulókat júliusban, augusztusban foglalkoztató munkáltatóknak ad bértámogatást. Önkormányzatok, azok intézményei, illetve mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vállalkozások, vendéglátóipari cégek is jelentkezhetnek majd. A fiatalok már regisztráltathatják is magukat. Kiváló a nagy tavaink vízminősége az elmúlt évek ellenőrzései alapján. A Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége kiváló minősítést kapott, és a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak nagy részén is jók az eredmények. A vízminőséget évente legalább 4-szer vizsgálják, mondta a rádiónknak Varga Márta, a Népegészségügyi Központ szakértője.
0: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
23: Sokat látjuk ma is a napot, bár napközben időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, esni nem fog, de az északi szél több helyen felfrissülést hozhat majd. Kifejezetten enyhe a reggel, délutánra már 30 fok felett lesz a csúcs. Holnap aztán beköszönt a hőség, 30-35 fok között alakulnak a maximumok. Az időnként megjelenő felhőkből csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, északkeleten esetleg zivatar. A kánikula biztosan kitart a hétvégén is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: 10 óra után néhány perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, és már csütörtök van. Bele is vágunk ebbe a délelőttbe, ami majd átnyúlik velem a délutánba. Töltsük együtt az időnket. Érkezik majd Sean Kingston, a Depeche Mode, Kim Wilde-dal kezdünk.

csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. Our love is alive. And so we begin. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life, it's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Lehet, hogy mások szervezete is érzi az érkező meleget, és kevésbé volt pihentető az éjszakai alvás, pedig ugye, ha majd beköszönt a meleg, akkor meg majd attól nem alszunk jól, de most még szerencsére azért az első egy-két napban az éjszakák legalább valamilyen szinten normális.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy legendás trióval folytatjuk már is, amelyik nem is olyan régen, lassan egy hónapja újra színpadra állt, hogy előadják a Romeo és Júlia betét dalát, a Lehetsz királyt. Igen, ebből már a hallgatóink kitalálhatták, hogy Berecki Zoli 50. születésnapi óriási arénás koncertbuliáról van szó, ahol ugye Dolhai Attila és Mészáros Árpád Zsolt is vendégek voltak, és előadták ezt a slágert. Mi is mindjárt lejátsszuk majd, de azért muszáj megemlítenem, hogy Dolhai Attila hamarosan majd a Sztársáv vendége lesz, ahol DJ Dominikkel többek között arról is beszélgetnek, hogy milyen a színházigazgatói szerep, hiszen Székesfehérváron a Vörösmarty Színház élén áll Attila, illetve most már belekóstolt a rendezésbe is, szóval elég sokoldalú és elég sok lábon áll ebben a művészvilágban. Tőlük szól tehát a Lehetsz király, előtte a Queent hallgatjuk, a Kind of Magic-kel a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következőkben pedig folytassuk a múlt hét sztárjával, vagyis a múlt hétvége sztárjával, DJ Bobóval. Volt hallani, hogy mennyi hallgatónknak szereztünk örömet a belépőjegyekkel DJ Bobó nagy koncertjére, szóval szól majd tőle az Everybody is a következő órában, mint ahogy meghallgatjuk a V-motorok slágerét is. Fekszem az ágyon. Lehet, hogy van, aki ténylegesen megteheti, remélem valamilyen nyugágyban, esetleg kint, na jó, nem fullban a napon, vagy ha igen, akkor alaposan felszerelkezve mindenféle UV-szűrős naptejjel. Szóval ezekkel a slágerekkel is folytatom majd 11 óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
4: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofer szirupot?
5: Én a műzlibe kérem, anya.
6: Itt a narancslevem, drágám.
7: A maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
5: Igen.
7: Akkor a tejemmel iszom meg.
6: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
4: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
9: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
10: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
11: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
12: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
13: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
14: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
13: Ezt azonnal le kell foglalni.
14: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
13: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
15: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
16: Na, mi lesz a mai program?
17: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
16: Vagyis?
17: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
16: És ha rock'n'roll, akkor...
17: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
18: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
19: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehér neműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból!
20: Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: A termést sem kímélte a vasárnapi vihar. Elektromos roller gyulladt ki egy családi házban, halálos bányomlás Lengyelországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Helyenként a teljes termést is elpusztíthatta a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részén. Szupercellák, felhőszakadások és jégesők vonultak végig az országon. Az országos jégkármérséklő rendszer ezúttal csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól kérdeztük Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét.
23: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a Hungarom egy piros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. Három szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy légszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos mindegyikben keletkezett kár.
22: Átmeneti korlátozások jönnek az ügyintézésben az MBM-nél. Az energiaszolgáltató egységesíti ügyfelkiszolgálási rendszereit, ezért június végén és július első felében egyes ügyeket csak korlátozottan intézhetünk. A vállalat azt kéri, hogy aki teheti, a sürgős ügyeket még június 30-a előtt vagy július közepe után intézze. Az átállás a lakossági, a versenypiaci és a D-MÁSZ ügyfeleit is érinti. Az áramszolgáltatás ugyanakkor végig zavartalan marad. Kigyulladt egy elektromos roller egy pétervásárai családi ház nappaliában. A tűz átterjedt a bútorokra is, de a tűzoltók még időben eloltották a lángokat, így senki sem sérült meg. A katasztrófa védelem szerint a roller nem volt töltőn, a tüzet egy zárlatos akkumulátor okozta. A szakemberek arra figyelmeztetnek, ha egy elektromos rollert víz, ütés vagy más sérülés ér, néhány napig tegyük karanténba, lehetőleg a szabadba, mert később is kigyulladhat. Halálos bányaomlás történt Lengyelország déli részén, egy vájár meghalt. A baleset idején 9-en dolgoztak a tárnában, csak nem 650 méteres mélységben. 80 saját erejükből jutottak a felszínre, közülük 2-en könnyebben megsérültek. A mentők az eltűnt bányász holttestét később találták meg. Az eset körülményeit vizsgálják. Sok napsütés várható gomoly felhőkkel, legfeljebb a délnyugati-nyugati határnál és az Alpokanján fordulhat elő zápor vagy zivatar. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Holnap már igazi nyári idő jön sok napsütéssel és 29-34 fokos maximumokkal. Szombaton tovább fokozódik a hőség, akár 36 fok is lehet, vasárnap pedig már 37 fok körüli csúcsértékek sem kizártak. Zápor zivatar főként északon, északnyugaton alakulhat ki.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Mindig ilyenkor az óraforduló környékén döbbenek rá, hogy repül az idő, szóval 11 óra el is múlt már, lassan 4 perccel. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, töltsék velem az idő délután 2-ig, én pedig indítok egy hamisítatlan diszkós

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évek.

ők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, Szélmalomharc. Szélre bizony nem nagyon kell a következő napokban számítanunk. Legkorábban talán vasárnap érkezik hűsítő szellő, sőt, mi több záporok, zivatarok is kialakulhatnak egy gyenge hidegfront nyomán, amikor is ugye azért felerősödik a szél, és a záporok, zivatarok után azért jó néhány fokot visszaesik a hőmérséklet. Úgyhogy a hétfő egy fokkal, vagy mondjuk úgy, hogy 3 fokkal jobbnak ígérkezik a vasárnapnál, ott visszavesz majd egy kicsit a kánikula, de a 35 fok körüli meleg kitart egészen jövő hét csütörtökig, körülbelül egy hétig számíthatunk ilyesmire, aztán normalizálódik a helyzet, és egy júliusi nyárban lesz majd részünk. A Retro Rádió pedig kitartóan adja a slágereket. Moonlight Shadow, Michael Field slágere szól mindjárt, de kezdünk Dr. Albannal.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Bye, bye, bye. Hogy minek érdemes búcsút inteni, hát például a tavaly, vagy netán még régebben lejárt naptejeknek, főleg, hogyha már egy ideje bontva vannak, mert akkor bizony már nem fejtik ki azt a hatást, amit mi gondolunk, hogy kifejtenek. Indulnak a nyári táborok, nyaralások, és a gyerekeknél ez különösen fontos. A bőrt persze védhetjük egyéb módon is, tehát például ruházattal is, ezért örömmel látom, hogy ugye most már évek óta trend a nyári ruházatok kínálatában, hogy rengeteg len keverékes ruhát kínálnak, akár felsőt, nadrágokat, egész ruhákat, szóval nem véletlenül hordták ezeket az anyagokat eleink, kifejezetten szellősek tudnak lenni, persze, hogyha nem nagyon vastagra van szőve, szóval azért ebben is meg kell találni azt, amiben tényleg nem úgy érezzük, hogy egy páncélban vagyunk, hanem kellemesen szellőzik, még a legnagyobb melegben is. Hát lehet, hogy a családi nyaralás még odébb van, de mi segítünk, hogy a napok könnyebben teljenek a slágerekkel. Zsédával is folytatom, Gazibóval, az I Like Chopin szól most a Retro Rádióban.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nálam már abszolút eljött az az idő, sőt, tulajdonképpen nem is ért véget, amikor kulaccsal közlekedem. Itt is az a jó, hogyha bent itt van, ránézek, meghúzom, újra töltöm, és akárhova megyek, ahol tudom, hogy mondjuk nem fogok tudni csak úgy inni. Ezt bárhol az ember fel tudja tölteni, főleg, hogyha esetleg autóútra indulunk, netán több órásra. Ahogy tegnap is például az M1-esen sajnálatos módon több baleset is történt, szóval bármikor kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy esetleg rostokolnunk kell az út szélén, mindenképpen legyen elegendő innivaló az útrakelőknél is, és ez nem csak a nyaralásra igaz, hanem tényleg akár egy néhány órás hazánkon belüli útra is vonatkozik. Hála Istennek most egyébként nem kaptunk balesetről hírt, de majd sorolom, hogy hol kell esetleg torlódásokra számítani. A zenékben viszont szépen sorban haladunk majd, úgyhogy Candy Dulfer, Dave Stewart-tal a Leavesfield-ben érkezik, meghallgatjuk a Snap the Power-ét, most pedig már is Falkóé a szó.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádión. Hallgatóink már megszokhatták, hogy kirándulunk a különböző évtizedekbe, úgyhogy megyünk majd a 80-as évekbe az Alphaville-lel. Sounds Like a Melody slágerüket is meghallgatjuk, és vár ránk a nyár a 90-es évekből. Mindenki megtalálja a kedvencét délután is a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
3: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Várandósoknak, kismamáknak a megfelelő vas és polsok pótlás kihívás. A Maltoferfollal sikerülhet. A Maltoferfoll magas vastartalmú, bármikor bevehető, mégis jól felszívódó vaspótló gyógyszer. Maltoferfoll, más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
6: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
7: Na, mi lesz a mai program?
8: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
7: Vagyis?
8: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
7: És ha rock'n'roll, akkor...
8: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good. Yeah!
9: Június 19-én Neoton Familia koncert a Siófoki plázson. A koncert előtt DJ Dominik gondoskodik a hangulatról. Lássiófok.hu.
10: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
11: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
12: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
11: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
12: Szállás.hu.
11: Úgy is tett.
13: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
14: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
15: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
14: Ez az!
15: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
16: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Egyre több turista érkezik külföldről, megszűnnek a védett üzemanyagárak, átvert egy idős asszonyt, vádat emeltek a csaló ellen. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tovább erősödött a hazai turizmus tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben több mint 47 millió vendégészakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedés jelent az előző évhez képest. A bővülés elsősorban a külföldi turistáknak köszönhető, mondta el rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
19: a külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az általuk eltöltött idő azonban még ennél is nagyobb mértékben 14%-kal emelkedett, ami az átlagos tartózkodási idő növekedésére utal. Az eltöltött idővel párhuzamosan 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg, ami a magyarországi vállalkozásokat segítette. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29.000 forintot hagytak az országban.
18: Kivezeti a kormány a védett üzemanyagárakat. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a benzin és a gázolajára a héten várhatóan 10-15 forinttal a rögzített árak alá csökken, ezért kezdeményezik a szabályozás megszüntetését. A kormányfő szerint a védett árak fenntartása havonta mintegy 50 milliárd forintba került. Az intézkedést még márciusban vezette be az előző kormány, azóta a magyar rendszámú járművek a benzinért literenként 595, a dízelért pedig 615 forintot fizettek. Vádat emeltek egy csaló ellen, aki csaknem 1 millió forintot csalt ki egy idős pécsi nőtől. A férfi egy internetes üzenetben az asszony fiának adta ki magát, arra hivatkozva, hogy elromlott a telefonja. Előbb új mobilra, később állítólag akciós műszaki cikkekre kért pénzt. A 71 éves nő összesen 950 ezer forintot utalt, és csak akkor jött rá a csalásra, amikor személyesen találkozott a fiával. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést kért a csalóra. Nagy feszültségű vezetéknek ütközött és meghalt egy siklóernyő Spanyolországban. A 63 éves brit férfi Katalóniában repült, amikor fennakadt egy elektromos vezetéken. A helyszínre riasztott mentők már nem tudtak segíteni rajta. A hatóságok vizsgálják a körülményeket, de az első információk szerint baleset történt. Ugyanebben a térségben alig egy hónapja egy másik siklóernyős is életét vesztette. A napos meleg időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhővel. Zápor vagy zivatar legfeljebb a nyugati-délnyugati határvidéken, illetve az Alpok alján fordulhat elő. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Pénteken és a hétvégén tovább erősödik a felmelegedés. Holnap már 34, szombaton 36, vasárnap pedig helyenként akár 37 fokot is mérhetünk. A legtöbb helyen száraz, napos, igazi nyári idő várható, de elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: És most! Minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Át is ugrottunk már a csütörtök délutánba, én pedig sok szeretettel köszöntöm a retro rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, és ugrálunk majd az időben a 80-as évektől a 2000-es évek elejéig, és kezdünk már is Whitney Houston pörgős diszkós slágerével.

legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Maradunk a korszaknál, és maradunk a hangulatnál is. Mert hogy folytatjuk egy német formációval, akik szintúgy a 90-es évek sztárjai voltak, de nem csak Európában sikerült a Coco Jumbo-val betörni a Mr. Presidenten, még az amerikai slágerlistákra is felkerültek. Egyébként Lazy a Mr. Presidentből mostanában Kovács Erikával, a magyar születésű énekesnővel járja a világot. Jöjjön akkor a Coco Jumbo a Retro

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Már is egy újdonságot hallhatnak a Retro Rádióban, Rózsa Magdi előadásában. A dal címe Rúzs, az elkenődött rúzsokról és füstös bárokról szól a dal. Ami egyébként valószínűleg felcsendül Magdi nem sok, de néhány nyári koncertjér. Többek között a nemrégen az év legnépszerűbb várának választott Egri várban is, mert hogy ott is fellép majd a nyár folyamán Rúzsa Magdi, legközelebb azonban Miskolcon láthatja, hallhatja őt a közönség. A Retro Rádióban viszont perceken belül Belinda Kerlai La Lunája után.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ahogy az imént említettem, az Egri Vár végzett abban a listában, amikor is a hazai erődítményeket rangsorolták, az szerint, hogy a nézők, a látogatók melyiket tartják a legizgalmasabbnak. Itt végzett az Egri Vár ezen az idén tavasszal készült felmérésen, és akkor már is sorolom, hogy hogyan is történt aztán utána a rangsor. Utána következett Visegrád, és a harmadik helyre került a Sümegi Vár. Itt jön aztán az érdekesség, hogy a negyedik helyet Boldogkővára szerezte meg, az ötödik helyen a Balaton váraként is emlegetett Szigligeti Vár végzett. A Füzéri Várnak a hatodik hely jutott, míg a hetedik helyre az egyik legjobb állapotban megmaradt erődítmény, a Siklósi Vár került. Aztán következett Hollókővára, és végül az Esztergomi Vár, illetve a Sárospataki Rákóczi Vár. Nem is tudom, hogy ebből a listából egyébként én melyiket választanám. Szerintem egyébként a Füzéri Várat, a Sárospatakit és a Visegrádit, nekem ez a három lenne a kedvencem. És milyen érdekes, hogy ebből kettő a Zemplénben van, de hát a Zemplén is csodálatos. Rengeteg látnivalót rejt. Mi viszont folytatjuk hallgatnivalókkal, úgyhogy már is Cher szól a Retro Rádióban, a Strong Enough-val.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Színes slágereket hozok majd, és színes híreket is. A Cipő és a Lány a kék és narancssárgával érkezik. És egy jó kis rockzene, az is elkél csütörtök délután. Az AC/DC Thunderstruck-ját is játszom hamarosan a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 10 tekercs 3 rétegű toalettpapír 29%-kal olcsóbban most csak 1099 forint. Mindig Aldi.
3: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
6: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
5: Ugrunk egy bombát!
6: Szállás.hu. Úgy is tett!
7: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
9: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
10: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
9: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
10: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Na, mi lesz a mai program?
12: A parás felizzi, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
11: Vagyis?
12: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
11: És ha rock'n'roll, akkor...
12: Az ég kék, a grill kolbász Master Good. Yeah!
13: Június 19-én Neoton Familia koncert a Siófoki plázson. A koncert előtt DJ Dominik gondoskodik a hangulatról. Lássiófok.hu.
14: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
16: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
17: Pantl Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Hőségriasztás léphet életbe az országban. Kánikula, csak kijelölt helyen fürdezzünk. Igencsak száraz volt az idei tavasz. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szombattól hőségriasztás léphet életbe az országban. Az országos tiszti főorvos szerint az előrejelzések alapján legalább 3 napon át 25 fok fölött alakulhat a napi középhőmérséklet. A riasztás fokozatáról holnap döntenek. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón arra figyelmeztetett, hogy a tartós hőség különösen az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre veszélyes. A nagy melegben fontos a megfelelő folyadékpótlás, a déli órákban pedig érdemes kerülni a tűzinapot és a megterhelő fizikai munkát. Az egészségügyi intézmények már megkezdték a felkészülést a várható hőhullámra. Berobban a nyár, a hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabad vízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
20: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevő testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
19: 7 embert állítottak elő egy nagyszabású drograziában Dunaújváros térségében. A rendőrök egyszerre több helyszínen csaptak le, miután 1 éve nyomoztak egy kábítószerkereskedő hálózat ügyében. A gyanú szerint az érintettek amfetamint árultak Nagyvenyimen, Baracson és Kulcson. Az akció során kábítószergyanús anyagokat, készpénzt, ékszereket, mobiltelefonokat és egy autót is lefoglaltak. 6 embert kábítószerkereskedelemmel, 1-et kábítószer birtoklásával gyanúsítanak. Az idei volt a 9. legmelegebb és a 3. legszárazabb tavasz Magyarországon 1901 óta. A Hungarometer szerint átlagosan 1 fokkal volt melegebb a megszokottnál, miközben a tavaszi csapadék az átlag alig 57%-át ért el. Az április különösen száraz volt, a mérések kezdete óta a 2. legcsapadékszegényebbnek számított. Ma sok napsütés várható gomoly felhőkkel, legfeljebb a délnyugati-nyugati határnál és az Alpok alján fordulhat elő zápor vagy zivatar. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Holnap már igazi nyári idő jön sok napsütéssel és 29-34 fokos maximumokkal. Szombaton tovább fokozódik a hőség, akár 36 fok is lehet, vasárnap pedig már 37 fok körüli csúcsértékek sem kizártak. Zápor zivatar főként északon, északnyugaton alakulhat ki.
18: Sporthírek a Retro Rádióban.
21: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Lezárult a labdarúgó világbajnokság csoportkörének első fordulója. A 2. körben ma 2 mérkőzést rendeznek meg a tengeren túlon. Csehország Dél-Afrikával, míg Svájc Bosznia-Hercegovinával találkozik. Az eddigi legjobb mérkőzésen Anglia 4-2-re legyőzte Horvátországot Dallasban. Harry Kane 2 gólt szerzett, így ő is elmondhatja magáról David Beckham után, hogy 3 különböző világbajnokságon is betalált. Meglepetést hozott a portugálok nyitánya, Cristiano Ronaldoék hiába vezettek, végül 1-1-es döntetlent játszottak a Kongói Demokratikus Köztársasággal. Ronaldo eközben 23. VB meccsével utolérte az olasz Paulo Maldinit az örök ranglista 4. helyén. Az L csoportban Gána 1-0-ra verte Panamát, míg Kolumbia 3-1-re nyert Üzbegisztán ellen. Köszönöm a figyelmet, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
3: A sporthírek támogatója a Rijszab Chips.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Elsuhant megint egy óra, 1 óra is elmúlt már. 4 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, és folytatjuk megint csak a slágereinkkel, a Sex One-val. A repülők lesz még rosszabb, de jöjjön a Joy-jal, a Valerie, kezd.

0: legrosszabb.
1: A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

mindenidők legnagyobb slágerei retro rádió. Színeket ígértem a retro hallgatóinak. Az első lesz a szürke, ami tőlem mondjuk meglepő, de Victoria Beckhamtől nem biztos, hogy meglepő választás. Ő azért szereti ezeket a visszafogottabbakat. Ritkán látjuk harsogó kékekben, zöldekben, pinkekben és hasonló színekben. Az az időszak elmúlt már. Egy nagyon fontos eseményhez érkezett a családjuk, leginkább ugye kedves férje David Beckham, aki focistaként először szerzett a hollywoodi hírességek sétányán csillagot. Nagyon készültek erre a pillanatra, elkísérték híres ismerőseik, barátaik, köztük Tom Cruise is. És a közösségi média felkapta azt a mozzanatot, amikor a tőle egy székkel arrébb ülő Victoria kezét Tom Cruise egy fontos pillanatban egyszer csak megragadta, megszorította, látszott, hogy együtt érez vele, és finoman egy csókot lehelt rá. Szerintem ez egy csodálatos baráti gesztus volt. Én nem csípem annyira Tom Cruise-t, de ez kifejezetten emberi volt. Amúgy pedig gratulálunk Davidnek, és akkor ide is illik abszolút a Spice Girls wannabe-je, ezzel folytatjuk. Yeah!

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk már is a színmustrát. Tőlem ez egyáltalán nem áll távol, ezt sokat hallhatják a hallgatók, hogy igen, tessék színeket hordani, nem csak nyáron, télen is. De ilyenkor azért könnyebb dolgunk van, és ténylegesen előkerülnek a kifejezetten nyárias színek is, például egy citromsárga. Sajnos nem áll akárkinek jól, tehát nekem például ez a nagyon citromsárga nem áll jól, de van akinek igen. Méghozzá Katalin hercegnének, aki az Eszkoti Derbin jelent meg egy designer citromsárga ruhában. Csodásan festett, hozzá természetesen hozzáillő kalapköltemény. Végtelenül egyszerű volt a ruha, de mégis magával ezzel a színnel egy üde színfolt volt, mint mindig, ezt kell, hogy mondjam. A kiegészítői is csodálatosak voltak. Diana hercegnétől örökölt egy karkötőt, egy kis gyöngykarkötőt, és egy nagyon szép gyémánt fülbevalót, amit pedig második Erzsébettől örökölt. Máskor is előfordult már, hogy a nagyobb divatházak egyszerűen lemásolták, és az olcsósított verzióját piacra dobták az ő ruhájának. Hát picit reménykedem benne, hogy most is ez történik majd. Nem csak színekkel, hanem zenékkel is lehet frissülni, úgyhogy én már is a Flashdance betétdalát hozom a Retro Rádió hallgatóinak.

0: ami Amerika!
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Elérkezünk először idén ahhoz az időszakhoz, amikor kifejezetten nagy figyelmet kell fordítanunk, nem csak a saját jóllétünk, hanem az idősebbek, a gyerekek és a házi kedvencek esetében is. A megfelelő folyadék utánpótlás kutyáknál, macskáknál akár naponta is cseréljük a vízüket, illetve nagyon fontos például, hogy sosem hagyjunk ki szaftos, nedves táplálékot kint az udvaron. A hőségben nagyon komoly problémák tudnak jelentkezni, úgyhogy erre mindenképpen figyeljünk oda. Mi pedig a zenékre figyelünk, úgyhogy már is folytatjuk Murrayhead One Night in Bangkokjával a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, lendületből nem lesz hiánya délutánban sem, ezt megígérhetem, de töltsék már a következő 4 órát műsorvezető kollégámmal, Dénes Tamással, én pedig köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
5: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
6: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
7: Tőzsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
8: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
9: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
8: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
10: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
11: Na, mi lesz a mai program?
12: A parás felizzi, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
11: Vagyis?
12: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
11: És ha rock'n'roll, akkor...
12: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
13: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor, mindig mindenhol.
14: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzlet vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
15: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
16: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
17: Június 13 és 19 között.
16: Ez az!
17: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
18: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
19: Hírek a Retro Rádióban.
20: Kivezetik a védett üzemanyagárakat, a termést sem kímélte a vasárnapi vihar, újabb medvetámadás Székelyföldön. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kivezeti a kormány a védett üzemanyagárakat, a kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a kedvező világpiaci folyamatok miatt döntöttek így, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén lehetővé teszi az újbóli beavatkozást. A kabinet továbbá 9,6 milliárd forinttal segíti a tavaszi fagyok és az aszály miatt bajba került gazdákat, emellett lehetővé teszi, hogy a 2023-ban leszerelt katonák visszatérjenek a honvédséghez. A kormány döntött a rendőrségi szervezetrendszer átalakításáról is. A TEK az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alatt működik tovább, a Nemzeti Nyomozóiroda pedig önálló szervezet lesz. Emellett növelnék az iskolai igazgatók jogköreit, és felülvizsgálják több korábbi állami támogatási és beszerzési döntés jogszerűségét is. Helyenként a teljes termést is elpusztíthatta a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részén. Az országos hígkármérséklőrendszer ezúttal csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól kérdeztük Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét.
0: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a Hungarom egy piros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. 3 szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy jégszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos minden évben keletkezett kár.
20: Átmeneti korlátozások jönnek az ügyintézésben az MBM-nél. Az energiaszolgáltató egységesíti ügyfélkiszolgálási rendszereit, ezért június végén és július első felében egyes ügyeket csak korlátozottan intézhetünk. A vállalat azt kéri, hogy aki teheti, a sürgős ügyeket még június 30-a előtt vagy július közepe után intézze. Újabb medvetámadás történt a székelyföldi Kászonújfaluban. Egy vadászra és segítőire támadt rá az állat, amely 2 nappal korábban már 2 helyi férfit is megsebesített a település közelében. A sérülteket kórházba vitték, állapotuk stabil. Az agresszív medvét végül kilőtték. Ma napos meleg időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhővel. Zápor vagy zivatar legfeljebb a nyugati-délnyugati határvidéken, illetve az Alpok alján fordulhat elő. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Pénteken és a hétvégén tovább erősödik a felmelegedés. Holnap már 34, szombaton 36, vasárnap pedig helyenként akár 37 fokot is mérhetünk. A legtöbb helyen száraz, napos, igazi nyári idő várható, de elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
21: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes csütörtök délután kívánok önöknek a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, igazi forróság, igazi nyár van. Jöjjön ehhez ma a jég dupla viszkivel Charlie-tól vagy Enrique Iglesias a nyitás.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

idők legnagyobb slágerei retro rádió 8 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás Dula, futballvilágbajnokság. Tegnap egész jó meccsek voltak egyébként, de nem a fociról fogok beszélni, mert nálunk nem a foci a lényeg, hanem az, ami körülötte van, már pedig tessék elképzelni, Dulnak a fogadások is, hát természetesen meghozta a fogadók kedvét az egész futballvilágbajnokság, és van, aki nagyon nagy pénzeket tesz fel egészen hihetetlen eredményekre. Nyilván nem mindig jön be, de ha bejön, akkor viszont megy a kasszarobbantás. Hát ez történt, ugyanis valaki egy Break the Bank fedő nevű illető $300,000 tett fel arra, hogy a világranglista 5. helyzetje Portugália nem tudja megverni a ranglista 47. helyén álló Kongói Demokratikus Köztársaságot a foci világbajnokságon. $300,000. Én most itt osztottam, szoroztam, hát az körülbelül majdnem 100 millió forintot jelent, 92-93 millió forintot nagyjából jelen árfolyam szerint, viszont ha bejön, akkor nyilván nagy lóvéről van szó. A dolog bejött, ugyanis 1-1 lett a végeredmény, Joan vissza a 47. percben fejelt egy gólt, és bár a portugálok nagyon nyomtak, valahogy a kongóiak kihúzták, és innentől kezdve csörgött a kassa Break the Banknek, ugyanis kapaszkodjanak. Összesen 1.249.918 dollárt és 80 centet kapott, tehát tisztán majdnem 1 millió dollárt, tehát 300 millió forintot. Pikkont pak! Mindenre Lubega és a Mambo No. 5 Kylie és Kiki előtt itt a Red

0: Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Tina Turner vagy éppen a tankcsapda itt a Retro Rádióban, most viszont némi közlekedés. Sziasztok, aki Bécs felé veszi az irányt, az az A4-esről még a reptéri lehajtónál, vagy legkésőbb Svehátnál jöjjön le a pályáról, teherautó keresztben áll a kétsávos terelésen, betonfalnak ment, eleve útépítés van ott Ausztriában. Több kilométeres a torlódás már pár kilométerre Svehát után Bécsnél. Csubinak köszönjük az osztrák információt. Karesz is, más is kérdező, hogy van-e info, mi történt az M1-esen, egy órája áll a forgalom más után Budapest felé. Az útinformost frissen küldött információt. Három kamion ütközött az M1-es autópályán Budapest felé a komáromi csomópont után, a 76-os kilométernél az érintett pályaoldalt lezárták, 8-9 kilométeres most a kialakult dugó hossza. Aki teheti, a komáromi csomópontnál hagyja el a pályát, és az 1-es főúton keresztül kikerülheti a balesetet, Tatabánya centrumnál tud visszatérni a pályára. Egyébként az egész M1-esen nagyon erős ma a forgalom.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

adnak. Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 14 óra 46 perckor. Tina Turner 1986-ból a Break Every Rule című lemezről. Itt a tipikus pasi, a Typical Male a Retro Rádióban.

0: Slágerei retro rádió közben, drága retro rádió hallgatók. Öten kértek most meg, hogy tudom, nincs kívánságműsor, de ezt és ezt olvasd be. Nem, ezt majd 6 órától teszi meg. Ami drága Izabellánk, én nem tehetem, és nem is teszem, inkább játszom zenét. Én szerintem ez most fontosabb, úgyhogy a meleg és a nyár örömére jön majd a Four F Club és a Balatoni Láz hamarosan. És ha már vakáció, akkor a Backstreet Boys és az Everybody sem maradhat el a következő órából. És persze még számtalan nagy sláger tartsanak velem egy csütörtökön délután itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Felülvizsgálják a trafik és kaszinó koncesziókat. Egyre több turista érkezik külföldről. Vezetéknek csapódott egy siklóernyős Katalóniában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jól haladnak az egyeztetések az uniós források felszabadításáról. A következő napokban újabb törvénymódosítások kerülhetnek az országgyűlés elé, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézy Dávid szerint jövő héten a kormány tárgyalja az új hívek és intercity vonatok beszerzéséhez szükséges garanciákat is. Emellett felülvizsgálják a Városliget fejlesztésének folytatását, a Mohácsi híd beruházását, valamint a trafik és kaszinó koncessziók rendszerét. A tárcavezető arról is beszélt, cél az uniós források mielőbbi lehívása, ehhez pedig tovább folytatódnak az egyeztetések az Európai Bizottsággal. Tovább erősödött a hazai turizmus tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben több mint 47 millió vendégészakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A bővülés elsősorban a külföldi turistáknak köszönhető, mondta el rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
4: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az általuk eltöltött idő azonban még ennél is nagyobb mértékben 14%-kal emelkedett, ami az átlagos tartózkodási idő növekedésére utal. Az eltöltött idővel párhuzamosan 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg, ami a magyarországi vállalkozásokat segítette. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29 ezer forintot hagytak az országban.
3: Vádat emeltek egy csaló ellen, aki csaknem 1 millió forintot csalt ki egy idős pécsi nőtől. A férfi egy internetes üzenetben az asszony fiának adta ki magát, arra hivatkozva, hogy elromlott a telefonja. Előbb új mobilra, később állítólag akciós műszaki cikkekre kért pénzt. A 71 éves nő összesen 950 ezer forintot utalt, és csak akkor jött rá a csalásra, amikor személyesen találkozott a fiával. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést kért a csalóra. Nagy feszültségű vezetéknek ütközött és meghalt egy siklóernyő Spanyolországban. A 63 éves brit férfi Katalóniában repült, amikor fennakadt egy elektromos vezetéken. A helyszínre riasztott mentők már nem tudtak segíteni rajta. A hatóságok vizsgálják a körülményeket, de az első információk szerint baleset történt. Ma sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, legfeljebb a délnyugati-nyugati határnál és az Alpokanján fordulhat elő zápor vagy zivatar. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Holnap már igazi nyári idő jön sok napsütéssel és 29-34 fokos maximumokkal. Szombaton tovább fokozódik a hőség, akár 36 fok is lehet, vasárnap pedig már 37 fok körüli csúcsértékek sem kizártak. Zápor zivatar főként északon, északnyugaton alakulhat ki.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Bár itt a stúdió környékén most éppen borongós idő van, mindettől függetlenül 29 fokot mutat a Retro Rádió hőmérője. A meleghez pedig nagy slágerek járnak a mikrofonnál. Dénes Tamás, Presser Gábortól egészen a Pet Shop Boysig. Nyitányként Boy

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, 5 perc múlva lesz délután 3:30, a mikrofonnál Dénes Tamás, és az az igazság, hogy meleg van, én elég lazán öltöztem, bevallom őszintén, rövid nadrág, rövid póló van, rövid ujjú póló van rajta, olyan igazi nyári szerkó, ahogy itt a kolléganőim fogalmaztak, de ők sem öltöznek különbözőképpen, tehát itt most általában már mindenki érzi, hogy itt a nyár, ugye holnap ráadásul a vakáció is beköszönt majd az iskolákban, és ráadásul a hőmérő most 29 fokot mutat, nézem a következő napokat, pénteken 32, szombaton 34-35, vasárnap akár 35-36 fokos hőség, igazi klasszikus kánikula jön tehát a következő napokban. Na most kapaszkodjanak, ehhez képest ma a buszon egy srácot láttam, olyan 20-25 év közötti lehetett, aki vastag pulóverben ült, alatta láthatóan inget hordott, hosszú nadrágban és bakancsban, mindez délután 1 órakor, akkor is nagyjából 29 fok körüli hőmérséklet lehetett. Én nem tudom, mi vitte rá, hogy ebben az irtózatos melegben ezt hordja, de láthatóan nem vette le, én nem tudom, miből volt a bőre, de jól alkalmazkodott. Ez mind semmi. Leszálltam a buszról, és az első ember, aki szembe jött, kabátban volt. Én azt hittem hirtelen, hogy elnéztem a naptárt, de nem. Vannak ilyen emberek. Egyébként a pasas a kabátban láthatóan izzadt. Ez viszont hozzátartozik a sztorihoz. A folytatás már a Downcut Movie. Jön a Give It Up című funky zene feldolgozása itt a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Bonnie Tylerrel vagy éppen a Gypsy Kingzel folytatom majd itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk. 3 perc múlva lesz 3:44. Kezdjük az M1-esen történtekkel. 3 kamion ütközött korábban az M1-esen Budapest felé, a komáromi csomópont után a 76-os kilométernél. Hosszú ideig állt a forgalom, most már megindult egy sávon, de több mint 8 kilométeres a dugó, és jelenleg is fennáll, aki teheti, a komáromi csomópontnál tudja elhagyni a pályát, az 1-es főúton tud kerülni, Tatabánya centrumnál visszatérni az M1-esre. M5-ös Röszke felé Kunszállásnál egy műszakhibás kamion vesztegel, a külsősában a 103-as kilométernél. Egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött az M6-oson Budapest felé a Fácános után, a 38-as kilométernél a belső sávot foglalja el a sérült jármű, fokozott figyelemmel közlekedjenek itt is.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.
2: Penso con sueño para

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió először is felépülést Bonnie Tylernek, aki most ugye mesterséges kómában van. Illetve egy nagyon fontos hír, a Gál család jelentkezett SMS-ben. Hello mindenki, Kefalónia déli részén is nagyon jó az idő. 28 fok van, a tenger is hasonlóan kellemesen meleg. Drága Gál család, hogy miket gondolunk most Kefalónia, ha valakinek nem volna meg Görögországban a Jón-tengeren egy sziget. Menjünk tovább, hiszen a következő órában Orsi és Gangsta Zoli is felbukkan. Miután New York kedvenc csapata a Knicks bajnok lett, úgyhogy nekik szól majd Jay-Z és Alicia Keys nagy felvétele. Nem mellesleg fél New York ezt a dalt énekelte mostanában, mi pedig hamarosan folytatjuk nagy slágerekkel itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Segítség a bajba került gazdálkodóknak. Kánikula, csak a kijelölt helyeken fürdőzzünk. Igencsak száraz volt az idei tavasz. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9,6 milliárd forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos pedig jelezte, a szombattól hőségriasztás léphet életbe, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra, és a déli órákban kerüljük a tűzőnapot. Drágulnak egyes Széchenyi hitelek július közepétől. Három támogatott vállalkozói hitelkonstrukcióban a fix 3%-os kamat helyett változó kamatozás lép életbe, amely jelenleg mintegy 6%-os. A gazdasági és energetikai minisztérium szerint a módosításra azért volt szükség, mert egyes vállalkozások a kedvezményes hiteleket fejlesztés helyett magasabb hozamú állampapírokba fektették. A KAVOSZ szerint ugyanakkor a konstrukciók a változás után is kedvező finanszírozási lehetőséget biztosítanak. Berobban a nyár, a hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabad vízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
4: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevült testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
3: Az idei volt a 9. legmelegebb és a 3. legszárazabb tavasz Magyarországon 1901 óta. A Hungarometer szerint átlagosan 1 fokkal volt melegebb a megszokottnál, miközben a tavaszi csapadék az átlag alig 57%-át ért el. Az április különösen száraz volt, a mérések kezdete óta a 2. legcsapadékszegényebbnek számított. Ma napos meleg időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhővel. Zápor vagy zivatar legfeljebb a nyugati-délnyugati határvidéken, illetve az Alpok alján fordulhat elő. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Pénteken és a hétvégén tovább erősödik a felmelegedés. Holnap már 34, szombaton 36, vasárnap pedig helyenként akár 37 fokot is mérhetünk. A legtöbb helyen száraz, napos, igazi nyári idő várható, de elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ismeretlen SMS-ezünk arra hívta fel a figyelmet, hogy Arnold napján Arnold Schwarzenegger Budapesten tartózkodik. Köszöntsük föl, hát megtesztük ezt nagy slágerekkel a mikrofonnál továbbra is. Dénes Tamás, többek között a Vaja Kondiosa vagy a Hungáriával, kezdésnek pedig a Európa.

90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 4 perc múlva lesz. 4:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, miközben az egész világ a futballvilágbajnokságra figyel, eközben a világ egyik legnagyobb városa, nagyjából 20 millió lakosú New York még mindig a New York Knicks-et ünnepli, hiszen megnyerték az amerikai kosárlabda bajnokságot az NBA zárásaként. A New York Knicks tarolt, és 1973 után ismét bajnok lett. Egyébként rengeteg óriási sztár ül ilyenkor a kosárlabda csarnok első soraiban. Talán a legnagyobb Knicks drukker egyébként a színész Ben Stiller, aki most bejelentette, hogy több részes dokumentumfilmet forgat a Knicksről és a történelmi győzelemről. Ez már csak azért is ihető, mert Ben Stiller gyakorlatilag más sem csinál, csak a telefonjával egészen érdekes dolgokat rögzített. Ott, amikor ment a pályán a játék, ő viszont teljesen más szögből forgatta az eseményeket a telefonjával. Aztán meglátjuk, hogy majd mi lesz belőle. Mindenesetre Ben Stiller a nagyon-nagyon sok $10,000 üléséről azt hiszem, hogy különleges képeket tud majd adni nekünk. Kíváncsi leszek rá. És ha már itt tartunk, akkor a történelmi győzelemhez járó nagy dal is hamarosan, Jay-Z-től és Alicia Keys-től az Empire State of Mind, New York himnusza hamarosan itt a Retro Rádióban, jön még a Hungária és a Toto is, előttük itt a Vajakondiosz és a Nanéna a Retro Rádió.

0: Retrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan az AHA-val vagy éppen Michael Jacksonnal folytatom majd itt a Retrórádióban. Most közlekedjünk. 3 perc múlva lesz 3:45. Kezdjük az M1-esen történtekkel. Korábban 3 kamion ütközött az M1-esen Budapest felé a komáromi csomópont után a 76-os kilométernél. Már megindult a forgalom egy sávon, de az időközben kialakult jelentős kocsisor nagyon lassan szakadozik fel. Egy kamion a belső szaladkorlátnak ütközött az M6-os autópályán Budapest felé a Fácános pihenőhely után. A 38-as kilométernél a belső sávot foglalja el a sérült jármű. A törmelékek miatt a határ felé vezető oldal belső sávját is lezárták az M6-oson. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. 2 személyautó koccant az 1-es főúton Budaörsön, a Szabadság úton a 6-os kilométernél itt útszűkület van, míg a 4-es főúton Szolnokon, a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A 99-es kilométernél lezárták a félútpályát, jelzőlámpára figyeljenek, elég komoly torlódások tudnak kialakulni.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben. A sofőr Krisztián azt írja, fontos információ az autósoknak, hogy az M3-as autópályán Nyíregyháza felé 60 kelet Szolnok csomópontban nem lehet le és felhajtani, a 3-as 60 belterületén lehet Szolnok felé menni. Na most már ezt is tudjuk, illetve azt, hogy továbbra is ugye, ahol korábban nagy baleset volt az M1-esen, 3 kamin ütközött ugye a 76-os kilométernél Budapest felé, szakadozik most már azért az a dugó, de még mindig van. A folytatásban viszont pattanjunk be egy Trabantba majd.
1: Trabanton szállni élvezet, gyorsabban száll, mint a képzelet.
0: Sőt, hozom a 90-es évek közepének legendás dalát. Jön a Labusha és a Be My Lover. És még egy egész raklap nagy sláger a folytatásban majd. Itt a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 grammos többféle Mercedes szert csak 1999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
6: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
7: Honnan tudjam, fiam, mi vagyok én, egy Family Frost applikáció?
8: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
9: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
10: familypark.at.
11: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
12: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
13: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
14: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
15: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
16: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
15: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
16: A Thrive Banknál igen, az 500.000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
17: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500.000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
18: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
19: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
11: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen!
20: Például 10 tekercs 3 rétegű toalettpapír 29%-kal olcsóbban most csak 1099 forint. Mindig Aldi.
21: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: A reklám után.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Egyre melegebb lesz, emiatt szombattól hőségriasztás lesz érvényben. Kisiklott egy vonat Újszászon, egy papagáj miatt vonultak ki a tűzoltók egy brit kisvárosban. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Szombattól hőségriasztás lép életbe, ezt az országos tiszti főorvos jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix azt mondta, hogy arról egyelőre még nem döntöttek, hogy másod vagy harmadfokú lesz a riasztás. Arra azonban felhívta a figyelmet, hogy a hőség különösen az idősekre, a kisgyerekekre és a krónikus betegekre lesz veszélyes, de az egészségesek szervezetét is megterheli majd. Ezért arra kért minket, hogy öltözzünk lengén, ígyunk sok folyadékot, és ne legyünk a tűző napon a déli órákban.
24: Hiába egészséges valaki, hogyha napközben magas hőmérsékleten fizikai munkát végez, vagy akár sportol, akkor könnyen előfordulhat, hogy rosszul lesz. Ezért például figyelmeztetnünk kell mindazokat a munkáltatókat, akik szabadban végzett tevékenységet felügyelnek. Ilyenkor biztosítani kell ennek a tevékenységnek a biztonságosságát. Folyadékpótlásra, illetve rendszeres pihenőidőre van szükség, gyakrabban, mint normálisan.
23: Kisiklott egy személyvonat Újszászon. A szerelvény 60-ból tartott Szolnokra, amikor egy váltónál leszaladt a sínekről, ezt jelentette be a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt azt írja, hogy a vonaton 15-en utaztak, és senki nem sérült meg. A szerelvény egyébként az ezen a szakaszon megengedett 40 km/h sebességnél lassabban haladt, és ahogy a mozdonyvezető látta, hogy kisiklanak, azonnal megállította a vonatot. A szakemberek egyelőre vizsgálják, hogy miért történt a baleset. Tanácsokkal segíti az autósokat a Magyar Közút. A nyári szünet kezdetével megnő a forgalom az utakon, ezért a közösségi oldalukon egy videóban mutatják be, hogy mire figyeljünk. Ebben hallhatunk arról, hogy érdemes előre tájékozódni az útvonalról, arról is, hogy tartsunk megfelelő követési távolságot, a heves záporok idején pedig vezessünk az út és látási viszonyoknak megfelelően. Egy papagáj miatt vonultak ki a tűzoltók egy angol kisvárosban. A ház riasztó rendszerét felügyelő cég dolgozói riasztották őket, ugyanis jelzést kaptak, és amikor felhívták a tulajdonost, tisztán hallották a tűzjelző hangját. Csak hogy ezt a hangot egy 17 éves szürke jákó papagáj adta ki, vagyis hiába vonultak ki a tűzoltók, nem kellett lángokat eloltaniuk. Igazi nyári időnk lesz a következő napokban. Ma estig sok napsütés várható és 27-32 fokot mérhetünk, éjszaka pedig 17-25 fokig hűl a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, és bár lehetnek gomoly felhők az égen, csak az északkeleti határ mentén fordulhatnak elő kisebb esők. A szél sem hűsít majd minket, és nagyon meleg lesz, 30-34 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén pedig tovább fokozódik a hőség, a napos időben szombaton 36, vasárnap 37 fok is lehet.
22: Retro Rádió közlekedési hírek.
23: Az Útinform azt írja, hogy 3 kamion ütközött össze az M1-es autópályán Budapest felé a komáromi csomópont után. A 76-os kilométernél megindult a forgalom egy sávon, de az időközben kialakult kocsisor csak lassan oszlik fel. Aztán egy kamion a szalagkorlátnak ütközött az M6-oson Budapest felé a Fácános pihenőhely után. A 38-as kilométernél a belső sávot foglalja el a jármű, a törmelékek miatt a határ felé vezető oldal belső sávját is lezárták az érintett helyszínen, ezért ott nagyon figyeljenek. Aztán 2 autó koccant az 1-es főúton, Budaörs belterületén, a Szabadság úton, a 6-os kilométernél útszűkület nehezíti az előrejutást. A 26-os főúton, Miskolc belterületén, a Szentpéteri kapunál, a Huba utca kereszteződésénél egy személyautó elgázolt egy motorost, a helyszínelés miatt az 1-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Figyeljenek oda, legyenek türelmesek, vezessenek óvatosan.
22: Sporthírek a Retro Rádióban.
25: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Megkezdődik a labdarúgó világbajnokság csoportkörének második fordulója. Ma 2 mérkőzést rendeznek a tengeren túlon. Csehország Dél-Afrikával, míg Svájc Bosznia-Hercegovinával találkozik. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló VB egyik legjobb mérkőzésén Anglia 4-2-re legyőzte Horvátországot. Meglepetést hozott a portugálok nyitánya. Cristiano Ronaldóik hiába vezettek, végül csak egy-egyes döntetlen mint játszottak a Kongói Demokratikus Köztársasággal. Ronaldo közben a 23. VB meccsével utolérte Paulo Maldinit az örök ranglista 4. helyén. Az L csoportban Gána 1-0-ra verte Panamát, míg Kolumbia 3-1-re győzött Üzbegisztán ellen. A világbajnokság mostantól egyre magasabb fordulatszámra kapcsol, a második csoportkör pedig már arról is dönthet, hogy kik kerülnek közelebb a továbbjutáshoz. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
2: A sporthírek támogatója a Rijsup Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Holnap a magyarországi iskolákban felkerül a V betű is a táblákra. Azaz kijön az a szó, hogy vakáció, és elindul a nyár ezzel hivatalosan is.

Magyarország legnagyobb slágerei retro rádió 5 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, folyik a labdarúgó világbajnokság, és természetesen nagy derbik vannak, de hát közben a kis szösszenetek azok, amire érdemes figyelni. Kettőt is hoztam most, két apróságot. Az egyik a tegnapi angol-horvát meccsel kapcsolatos, ugyanis miközben a himnuszokra készültek a felek, az angolok német szövetségi kapitánya Thomas Tuchel nagyon-nagyon kiakadt, és elkezdett ordítani, mint a sakál. Nem idézem, mert nyomdafestéget nem tűr a dolog, de lényegében a fotósokra üvöltött, hogy hé, srácok, nem látok semmit, hát ezt egy kicsit cifrábban mondta, de tényleg eltakarták, gyakorlatilag egy fotós fal volt a saját fiaival szemben, ő aztán tényleg nem látott semmit a srácokból. A másik pedig szintén tegnap az Üzbegisztán-Kolumbia mérkőzésen a 34. percben az üzbék Husanov jól felrúgta Luis Diaz, de ahogy becsúszott neki, de nem csak őt rúgta, hanem az oldalvonal mellett tartózkodó egyik operatőrt is, aki viszont irtózatosan megsérült, őt kellett igazából ápolni, nem is a kolumbiai játékos Luis Diazt. Husanov sárga lapot kapott, hát az operatőrt pedig az orvosok ápolták, akkorát kapott. Hát ilyen egy világbajnokság az oldalvonal mellől. Jön az Undercover a Baker Street-tel, amit majd Cukéros Paul Young, valamint a P-Mobil követ majd. Itt a Retro.

0: közlekedési hírek.
1: Mindjárt Bon Jovival és az Erasure-rel folytatom majd itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk, 4 perc múlva lesz 3:46. Szia Tamás, M0-ás 72-es kilométer szelvény, baleset az M3-as felé, a sor vége Budakalásznál, ezt a Zsiványpipástól tudom. Köszönöm az információt. M1-es Budapest felé a Komáromi csomópont után a korábbi baleseti helyszínen, és most már véget ért a 76-os kilométernél. Elvileg minden sáv szabadon járható, a torlódás is kezd megszűnni. Egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött az M6-oson Budapest felé a Fácános pihenőhely után a 38-as kilométernél. Továbbra is a belső sávot foglalja el a sérült jármű, a törmelékek miatt ráadásul a határ felé a belső sávot lezárták az érintett helyszínen. Még egy hír, 4-es főút Szolnokon a Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják, a 99-es kilométernél a félútpályát lezárták.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 4 perccel járunk most már, 3:46 után. Ne felejtsék, ma este 8 órától is Abbaházi Presszó. Csabi ma esti vendége Hajdú D. András, többszörös díjnyertes, magyar dokumentarista, fotográfus, vizuális történetmeséről lesz, aki Kongóban, Ukrajnában, háborús övezetekben is forgatott már. Ő pedig Terence Stendhal.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió a folytatásban indul a két órás élő retro kívánság műsor Nyerges Izabellával és Belinda Carlisle nagy sikerével. Én ezzel búcsúzom már, kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanis.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
3: A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
4: Meg ez is! És ez is!
3: Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
5: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
7: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival! Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
8: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
9: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
10: Tőzsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
11: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
12: Familypark.at.
13: Buongiorno.
14: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
15: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
16: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
17: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehér neműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
18: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
19: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
20: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
21: Június 13 és 19 között.
20: Ez az!
21: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
22: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
23: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Az ittas és bódult sofőrökre vadásznak holnap a rendőrök. Alig van víz a Velencei tóban, holnap is sok napsütés várható, és akár 34 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ellepik a rendőrök az ország útjait, holnap reggel 9 órától másnap reggel 9-ig 24 órás alkohol és drogmaraton tartanak, vagyis a lehető legtöbb sofőrrel fújatják majd meg a szondát. Nem büntetni akarnak, hanem megelőzni a baleseteket. A tavalyi akció keretében több mint 500 sofőr ellen indítottak eljárást, közülük 335-en ittasan ültek a volán mögé, a többiek kábítószer hatása alatt vezettek. Hazánkban zéró tolerancia van az itt a sofőrökkel szemben, vagyis ha valakit elkapnak a rendőrök, akkor pénzbüntetést kaphat, és a jogosítványát is elvehetik. Átmeneti korlátozások jönnek az ügyintézésben az MVM-nél. Az energiaszolgáltató egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit, ezért június végén és július első hetében egyes ügyeket csak korlátozottan intézhetünk. A vállalat ezért azt kéri, hogy aki teheti, az a sürgős ügyeket még június 30-a előtt vagy július közepe után intézze el. Az átállás a lakossági, a versenypiaci és a DMAS ügyfeleit érinti, az áramszolgáltatás viszont végig zavartalan marad. Tovább erősödött tavaly a hazai turizmus. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben több mint 47 millió vendég éjszakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedést jelent a korábbi évhez képest. Ez pedig főleg a külföldi turistáknak köszönhető, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
4: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az általuk eltöltött idő a 14%-kal emelkedett, 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29 ezer forintot hagytak az országban.
2: Kritikus a helyzet a Velencei tónál. A gártnál mindössze 54 cm-es vízállást mértek a vízügyi szakemberek. Ráadásul a következő napokban a hőség miatt további apadásra számítanak, így könnyen megdőlhet az eddigi negatív rekord, ami 53 cm volt 2022. szeptemberében. A Tavon olyan alacsony a vízállás, hogy idén hajók sem közlekednek majd rajta, de Velencénél például vízi biciklizni még lehet. Holnap is folytatódik a kánikula, sok napsütés várható, és bár felhők is lesznek az égen, de komolyabb esőre sehol nem kell számítani, csak az észak-keleti határ mentén lehetnek kisebb záporok. Ma éjszaka 17-25, holnap napközben pedig 30-34 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégét érdemes lesz vízparton tölteni, ugyanis napos, többnyire száraz időben bízhatunk, szombaton az északi középhegységben, vasárnap pedig bárhol eleredhet az eső, de 35-37 fokot mérhetünk majd.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinform azt írja, hogy egy személyautó és egy teherautó ütközött össze az M0-áson a Megyeri híd után az M3-as felé vezető oldalon. A 72-es kilométernél lezárták a külső sávot, emiatt már 3 kilométeres a torlódás. Aztán három kamion ütközött össze az M1-esen Budapest felé a komáromi csomópont után. A 76-os kilométernél megindult egy sávon a forgalom, de az időközben kialakult dugó csak nagyon nehezen oszlik fel. Egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött az M6-oson Budapest felé a Fálcános pihenőhely után. A 38-as kilométernél a belső sávot foglalja el a sérült jármű, a törmelékek miatt viszont a határ felé vezető oldal belső sávját is lezárták. A 4-es főúton pedig Szolnoknál a Szent István-Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják, ezért a 99-es kilométernél a fél útpályát lezárták, és jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Figyeljenek oda, legyenek türelmesek, vezessenek óvatosan!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
13: Egy 10. házassági évforduló lesz az a nagy-nagy esemény, amit elsőként megünneplünk a mai csütörtöki kívánság műsorban. Én Nyerges Izabella vagyok, szeretettel várom a hívásokat és az SMS-eket is, amíg Belinda Kella énekel a Retro Rádióban.

0: Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Hey, Johnny.
1: A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. Hey!

a 2000-es évekből. So wake me up when it's all over. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, ez a két órás esti kívánság műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, engem Nyerges Izabellának hívnak. Abban tudok ma is segíteni Önöknek, hogyha meg akarnak lepni valakit, akit nagyon szeretnek, akkor én, mint egy postagalamb, elviszem az üzenetet itt országvilág előtt a Retro Rádió adásában. Igazából Önöknek csak annyi a dolga, hogy telefonálnak vagy SMS-eznek, használják bátran a 0620-22-22-122-es számot. Karvai Sándor a legelső, aki megkeresett a kívánságműsorban. Kedves Izabella, szeretném, ha beolvasnád, hogy ma van a 10. házassági évfordulóm. Ezúton szeretném megköszönni a feleségemnek, hogy van nekem, és üzenem, hogy nagyon, de nagyon szeretem. Kitartás mindenkinek ebben a nagy melegben. Üdv! Karvai Sanyi, a feleségemet pedig Anitának hívják. A Touch of Glass akkor neki érkezik, jön az Around the World. Én ezzel kívánok nektek még 100 legalább ugyanilyen boldog évet. Remélem, hogy lesz lehetőségetek személyesen is ünnepelni, romantikázni picit. És hogyha van kedvetek, akkor csörögjetek ide és meséljetek arról, hogy hogyan is alakul a mai estétek. Minden esetre a köszöntés az most itt megvalósul a kívánságműsorban.

0: sokat gondol valakire, üzenjen neki.
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Nitro Rádió.

0: 0620-22-22-122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ez a két órás esti kívánság műsora, Retro üzenő műsora, ahol megköszönhetik a névnapos, szülinapos rokonokat, barátokat, kollégákat, és természetesen lehet üzenni. Csak úgy is. Hello, hello!
1: Jó napot! Jó estét!
0: Hogyan szólíthatunk?
1: Szára!
0: Kinek üzennél a műsorunkban?
1: Anyukámnak.
0: Őt hogy hívják?
1: Mária.
0: Honnan telefonálsz nekünk?
1: Tökörről.
0: Oké, és mi az, amit az édesanyádnak szeretnél üzenni néhány mondatban?
1: Azt, hogy nagyon-nagyon szeretem, és hogy ő a világ legjobb anyukája, és hogy most nagyon boldogok vagyunk, hogy kitűnő lettem az évjáról.
0: Ó, gratulálok neked! És melyik a kedvenc tantárgyad?
1: Hát az olvasás, mert nagyon jól tudok olvasni.
0: Szuper, hány éves vagy egyébként?
1: 9 leszek egy hónap múlva.
0: Nagyszerű, akkor majd a szülinapodon is csörög nyugodtan, és hogy telik a vakáció, mesélj egy picit.
1: Úgy fog szerintem tenni, hogy lehet, hogy el fogom menni Horvátországba, és hogy a barátnőmnél alszok meg. Tanulni fogok sokat.
0: Azt a becsár mindenit, tehát te nagyon kötelességtudó vagy, és nagyon aranyos is. Anyukád pedig igazán megérdemel egy szuper jó retro slágert, ha már felhívtál bennünket. Úgyhogy akkor szeretettel gratulálok az eddig elért eredményekhez. És Billy Idol-t fogjuk meghallgatni közösen, ez a Rebel Yell a kívánság műsorban. Teljesen szuper jó a vakáció, ha elkezdődik végre.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. I want to break free. I want to break free. A 90-es. Don't turn around. A 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Éva kereste fel a kívánságműsort, aki egy kicsit visszahúzódó típus, úgyhogy azt mondta, hogy ő nem szeretne így a hangjával szerepelni élőadásban a kívánságműsorban. Csak annyit kért, hogy vidítsam fel egy szuper jó retro slágerrel. Elmesélt, hogy nagyon nehéz magánéleti helyzetben van, mert hogy az anyukája balesetet szenvedett, és emiatt teljesen padlón van. Aztán mesélt pozitív dolgokról is, mert hogy azt mondta, hogy a kislánya is nagyon sokat hallgatja a Retro Rádiót. Volt egy nyaralás, amikor szinte egyfolytában a kívánságműsort hallgatta a kislány is, úgyhogy nagyon szeretik a retrót. És hát akkor, ahogy mondtam, amiatt fordult hozzánk, hogy vidítsuk őt fel egy picit. Évi, az anyukádnak mielőbbi teljes felépülést kívánok, ez az egyik, a másik meg az, hogy van egy film, amiben azt mondják, hogy örökké nem eshet, és ezt én is így gondolom, örökké nem történhetnek rossz dolgok, úgyhogy remélem, hogy most ez itt az alja a lejtőnek, és akkor innen már csak felfelé vezet az út. Kylie Minoggal próbálok felvidítani, szóljon neked, az anyukádnak, és természetesen a szeretteidnek, meg a kislányodnak is.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez a két órás esti kívánság műsorunk, ahol a 0620-22-22-122-es számon este 8-ig érnek el. Jó estét kívánok, mondhatja is a nevét, kivel beszélek?
1: Zsuzsa, Salgó Tarjánból.
0: Kit szeretne meglepni, megörvendeztetni?
1: A barátnőmet, Grétit, ő is itt akik Salgó Tarjánba.
0: Jó, és mi az, amit néhány mondatban üzenne a hölgynek?
1: Hát, hogy köszönöm neki nagyon szépen a mai ebédet.
0: Mit főzött, Gréti?
1: Kancát, krumpli meg liszt, és akkor azt fel kell úgy puföttetni, és ki kell szaggatni zsírra. Ganca. Dödölének is hívják másképp.
0: Ja, értem, úgy már megvan nekem is. Oké. Köszönöm szépen, szép estét kívánok.
1: Viszont kívánom én is.
0: Sosem készítettem még ilyet, pedig nagyon imádom az ilyen egyszerű, de nagyszerű ételeket, meg amik ilyen jó háziasak, úgyhogy hát lehet, hogy majd akkor hétvégén, hogyha szabad leszek, akkor kipróbálom. Mondjuk lehet, hogy nem a nagy melegben kell neki állni, na mindegy, ez majd a jövő zenéje, nem is lényeges. Billy Joel énekel a Retro Rádióban mindjárt, sütés-főzéshez. Ha kedvet kaptak a kívánságnyú sorozáshoz, akkor hívják a hírek után a 0620-22-22-122-es számot.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
8: Notino.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
11: A tartozás összege 36 000 dollár.
12: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
10: Megoldom.
13: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
14: Mi történt magával, hangoló?
15: Nyisd ki a széfet.
13: A zongora hangoló. A mozikban.
16: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
17: Buongiorno!
18: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
19: Június 19-én Neoton Familia koncert a Siófoki plázson. A koncert előtt DJ Dominik gondoskodik a hangulatról. Lássiófok.hu.
3: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
7: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
8: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
15: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
17: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
20: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
17: Ez az!
20: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
2: A reklám után...
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Megszűnnek a védett üzemanyagárak a benzinkutakon, már több mint 1000 rolleres balesetnél segítettek a mentők, holnap is napos, meleg időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Kivezeti a kormány a védett üzemanyagárakat, ezt jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci helyzet miatt döntöttek így, ugyanakkor olyan szabályozás dolgoznak ki, amely szükség esetén lehetővé teszi az újpoli beavatkozást. Elhangzott az is, hogy a kormány több mint 9 milliárd forinttal segíti a tavaszi fagyok és az aszály miatt bajba került gazdákat, és döntöttek a rendőrségi szervezetrendszer átalakításáról is. A TEK az országos rendőrfőkapitányság irányítása alatt működik tovább, a Nemzeti Nyomozó Iroda pedig önálló szervezet lesz. Nagyon erős lesz holnap az UVB sugárzás. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV index országszerte meghaladja majd a 7-es értéket, vagyis ha nem óvjuk a bőrünket, ha szabadban vagyunk, akkor akár 15-20 perc alatt is leéghetünk. Ezért a szakemberek azt javasolják, hogy délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon, ha pedig mégis kint leszünk, akkor használjunk fényvédőkrémet. A biztonságos fürdőzésre hívták fel a figyelmünket a vízimentők. Illés Zoltán rádiónknak azt mondta, hogy a hőségben sokan hűsölnek majd vízparton, például természetes vizeknél, a folyóknál és tavaknál pedig különösen fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és csak a kijelölt helyeken pancsoljunk.
23: Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevült esttel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
22: A biztonságos rollerezéshez adnak jó tanácsokat a rendőrök. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság közösségi oldalán írnak arról, hogy érdemes bukós isakban rollerezni, ami véd a fejsérülések ellen, emellett nem szabad száguldozni a két kerekűekkel, és figyeljünk arra is, hogy ne vigyünk utast a rolleren. A mentők adatai szerint idén május végéig több mint 700 felnőtt és 400 gyerek szerzett komolyabb sérüléseket a rollerezés közben. Igazi nyári időnk lesz a következő napokban. Ma esdig sok napsütés várható és 27-32 fokot mérhetünk, éjszaka pedig 17-25 fokig hűl a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, és bár lehetnek gomoly felhők az égen, csak az északkeleti határ mentén fordulhatnak elő kisebb esők. A szél sem hűsít majd minket, és nagyon meleg lesz, 30-34 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén pedig tovább fokozódik a hőség, a napos időben szombaton 36, vasárnap 37 fok is lehet.
21: Retro Rádió közlekedési hírek.
22: Az Útinform azt írja, hogy szalagkorlátnak ütközött egy kamion az M6-os autópályán Budapest felé a Fácános pihenőhely után. A 38-as kilométernél a belső sávot foglalja el a sérült jármű, viszont a törmelék miatt az ellenkező oldal belső sávját is lezárták. A 4-es főúton Szolnoknál a Szent István hídon a dilatációs szerkezetet javítják, ezért a 99-es kilométernél lezárták a fél útpályát és jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. Aztán baleset történt a 441-es főúton Nagykőrös térségében, a helyszínelés miatt a 14-es kilométernél megállították a forgalmat. Figyeljenek oda, legyenek türelmesek, vezessenek óvatosan.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: És most! Mindenit 2022 legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kis varsányba kérek egy zenét Norbi részére. Így szól a következő SMS, amit a kívánság műsor kapott. Aláírás nincs, úgyhogy sosem fog kiderülni, hogy ki Norbi titkos hódolója. Az ajándék slágerről Billy Joel gondoskodik. Ez az Uptown Girl.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Foglalkozunk picit az SMS-ezőkkel is, nyilván ők is megérdemlik a figyelmet. Kedves Izabella, én Tünde vagyok, és a páromnak Lacinak szeretnék küldeni egy számot, mert másodszor kérte meg a kezem. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és köszönöm, hogy ismét a felesége lehetek. Reméljük, ez most már örökre szól. Kedves Retro Rádió, kérek szépen egy dalt a születésnapom alkalmából. Köszönettel Szigetvárra szeretném, hogyha szólna a következő dal. Hello Izós, férjemnek üzennék, még mindig nagyon szeretem. A címzett Bubu. Köszönöm, Éva voltam. És itt van velem még egy szerelmes retro hallgató. Küldenék egy pörgős zenét a páromnak, Dancsnak, Bodrog olasziba, éppen kerítést épít. Nem sokára pedig megy az éjszakás műszakba dolgozni. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem azt a mindenit. Micsoda szorgalmas egy ember. Igazán megérdemel egy szuper jó retro slágert, amiről a Train gondoskodik. Ez a kívánság műsor.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Sokan írnak SMS-eket a kívánság műsornak, de az SMS-ezésről tudni érdemes, hogy ott nem tudom 100, illetve 1000%-os bizonyossággal garantálni, hogy be is tudjuk olvasni az üzenetet, mert SMS-ből nagyon sok van. Ha mindenkiét sorra kerítenénk, akkor éjfélig itt ülnénk, és erre nincs lehetőség. Tehát, hogyha valaki nem hallja aktuálisan egy adott napon a saját üzenetét, akkor legyen kedves elküldeni ugyanazt az SMS-t a holnapi kívánság műsorba is, és előbb vagy utóbbi így akkor mindenkire sor fog kerülni. Max azt írja, hello Izabella, az én Zsófimnak üzenem egy szép zeneszámmal, hogy nagyon szeretem. Kedves Izabella, én Ágnes vagyok, egy nagymama. Nagyon szeretem, amikor te vagy adásban. Egy szép számot küldenék a Betesda Kórház sebészorvosainak, köztük Zita doktornőnek. Szóljon a most következő sláger az összes dolgozónak a kedvességükért. A kislány unokámat műtötték, holnap lesz egy hete. Nagyon-nagyon sok jót és kitartást kívánok nekik. És ahogy mondtam, egy nagymama, Ágnes írta ezt az SMS-t. Hello Izabella, Beának hívnak. Az életkémnek kérnék egy számot, akivel éppen úton vagyunk. Szeretném, hogyha tudná, hogy ő a mindenem, immáron egy kerek éve. És nagyon, de nagyon imádom. Köszönöm, hogy van nekem. És itt van velem Cseke is, aki Bálintot, az élettársát lepné meg. 5. évfordulónk alkalmából szeretnék üzenni. Sietek haza ünnepelni. Na hát, ha már az ünneplés került szóba, akkor legyen a dal is ehhez méltó. A Village People slágere következik. Ez a YMCA. Gratulálok az évfordulóhoz.

érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágere.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Madonna énekel a kívánság műsorban, és előtte még azért néhány SMS üzenet is belefér, hiszen itt ajándékba adjuk a slágereket, nevezetesen a La Isla Bonitát is. Szia Izabella, én Csaba vagyok Erdélyből. A feleségemnek szeretnék üzenni. Mi együtt kamionozunk egész Európában, és minden nap a Retro Rádiót hallgatjuk. Azt szeretném üzenni, hogy nagyon szeretem, és hálás vagyok, hogy az év minden percét vele tölthetem. Megtaláltam a másik felemet. Millió puszi, Csaba Erdélyből. Kedves Izabella, a páromnak Józsinak szeretnék számot küldeni, így kezdi a következő SMS-ező. A hegyen dolgozunk, üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Van velem valaki a vonalban is, jó napot kívánok, vagy most már inkább jó estét.
1: Jó napot kívánok, Molnár Veronika vagyok Hegyfaluról. A páromnak szeretnék kérni egy szép számot, hogy 8. éve boldogságba mellettem kitart.
0: Jó, és mit üzenne neki? Mik azok a kedves szerelmes gondolatok?
1: Azt, hogy örülök neki, hogy megismertem én, és nagyon-nagyon szeretem.
0: Oké, hogy hívják őt, mi a keresztneve a párjának?
1: Böröndi Attila.
0: Attila, oké, és hogyan ismerkedtek meg, annyit még elmesél nekünk?
1: Igen, elmesélem. Ez egy 50. születésnapom alkalmából a fiam mutatott be neki, mert ők már nagyon régen barátok voltak.
0: De jó, és akkor a fia megérezte, hogy itt esetleg lehet szimpátia.
1: Igen. És ő volt nekem a születésnapi ajándékom.
0: Ez egy szép történet, köszönöm, hogy elmesélte. Madonnával fogjuk megajándékozni élete szerelmét, ez a La Isla Bonita.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Halló, halló, ez a kívánság műsor, jó estét!
1: Halló, Kalman Zoltán vagyok.
0: Üdvözlöm, Zoli, kit lepne meg?
1: A feleségemet szeretném meglepni egy valami pörgős muzsikával, nem tudom, valami.
0: Igen, mondja el kérem, hogy hívják a hölgyet, és mit üzenne neki?
1: Kovács Anna Mária, és azt mondom, nagyon szeretem.
0: És mi az apropó, ami miatt pont őt lepjük meg? Van valami különleges nap, vagy csak úgy?
1: Hát lassan 10 éve leszünk házasok. Most szeretnék neki egy szép kis zenét küldeni.
0: Szeretettel valami. Gratulálok, és hogy fog telni a nyári vakáció? Tudnak-e pihenni, ha igen, akkor hogyan, miképpen?
1: Hát sajnos nem, már még dolgozok, én még kim vagyok külföldön, majd holnap megyek csak haza, csak azért szeretnék meglepni egy kis muzsikával. Holnap érkezek csak haza, azért szeretném most meglepni egy kis muzsikával, hogyha lehetné. Valami.
0: Persze, de én arra is kíváncsi vagyok, hogy fog telni a nyár, a hátralévő része.
1: Ó, nem tudom még. Gyerekeket elviszem valahova, Balaton, ide-oda, valahova, nem tudom.
0: Akkor majd spontán megszervezik, jól van, de azért ezek szerint kimozdulnak, én ezt örömmel hallom. Az ajándék slágerről Mike Oldfield gondoskodik, ez a Shadow on the Wall a kívánság műsorban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez a két órás esti kívánság műsor, ahol a legutolsó beszélgetés következik. Hát ennyien fértek a mai műsorunkba. Jó estét! Hello, hello!
1: Jó estét kívánok! Csaba vagyok. Szia, Izabella!
0: Üdvözöllek! Kit szeretnél meglepni?
1: Én kislányomat szeretném Csengécs a Jóládon egy szép számmal. Ezen kívül a fiamnak, Máténak üzenném, hogy hiányoznak nagyon, mind a ketten. És ezen kívül még üzenném Juditnak, szerelmemnek, hogy nagyon szeretem. Üzenném Judit lányának, Laurának, hogy boldog névnapot.
0: Szerencsés ember vagy, hogy így a végére a kívánság műsornak még be tudtál éppen, hogy férni, be tudtál csúszni. Az ajándék slágerről Vastag Tamás és Vastag Csaba gondoskodnak, jön az Őrizd az álmod, ez már az Abaházi Presszó nyitánya is egyben.

0: Kívánságműsor. Holnap is lesz még, úgyhogy üzenem azoknak, akiknek ma nem sikerült velem kapcsolatot teremteni, hogy ne szomorkodjanak, ne lógassák a nózit, inkább hívjanak vissza holnap este 6-kor. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban, ahol a hírek után indul az Abba Házi Presszó.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Buongiorno!
4: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
5: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
6: Notino.
7: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
8: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható subsettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
9: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
10: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
11: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
10: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
11: Szállás.hu.
10: Úgy is lett.
12: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
13: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
14: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
15: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
16: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
1: A reklám után...
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Szombattól jön az idei nyár első hőségriadója. A nyári autózáshoz ad tanácsokat a Magyar Közút. Fokozódik a hőség, holnap már 34 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Újraindítja a magyar kormány a visegrádi együttműködést, erről beszélt Brüsszelben a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy találkozott a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnökökkel, és megegyeztek abban, hogy a jövőben közösen dolgoznak majd egy erős Közép-Európáért. Ennek érdekében jövő héten Budapesten tárgyalnak majd. A kormányfő arról is beszélt, hogy a kétnapos EU csúcson az unió 7 éves költségvetéséről és Ukrajna csatlakozásáról is tanácskoznak. Szombattól hőségriasztás lép életbe, ezt az országos tiszti főorvos jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix azt mondta, hogy arról egyelőre még nem döntöttek, hogy másod vagy harmadfokú lesz a riasztás. Arra azonban felhívta a figyelmet, hogy a hőség különösen az idősekre, a kisgyerekekre és a krónikus betegekre lesz veszélyes, de az egészségesek szervezetét is megterheli majd. Ezért arra kért minket, hogy öltözzünk lengén, igyunk sok folyadékot, és ne legyünk a tűző napon a déli órákban.
3: Hőkimerülés bárkivel előfordul, ahogy kiszáradás is. Hiába egészséges valaki, hogyha napközben magas hőmérsékleten fizikai munkát végez, vagy akár sportol, akkor könnyen előfordulhat, hogy rosszul lesz. Ezért például figyelmeztetnünk kell mindazokat a munkáltatókat, akik szabadban végzett tevékenységet felügyelnek. Ilyenkor biztosítani kell ennek a tevékenységnek a biztonságosságát. Folyadékpótlásra, illetve rendszeres pihenőidőre van szükség, gyakrabban, mint normálisan.
18: Tanácsokkal segíti az autósokat a Magyar Közút. A nyári szünet kezdetével megnő a forgalom az utakon, ezért a közösségi oldalukon egy videóban mutatják be, hogy mire figyeljünk. Ebben hallhatunk arról, hogy érdemes előre tájékozódni az útvonalról, arról is, hogy tartsunk megfelelő követési távolságot, a heves záporok idején pedig vezessünk az út és látási viszonyoknak megfelelően. Egy papagáj miatt vonultak ki a tűzoltók egy angol kisvárosban. A ház riasztó rendszerét felügyelő cég dolgozói riasztották őket, ugyanis jelzést kaptak, és amikor felhívták a tulajdonost, tisztán hallották a tűzjelző hangját. Csak hogy ezt a hangot egy 17 éves szürke jákó papagáj adta ki, vagyis hiába vonultak ki a tűzoltók, nem kellett lángokat eloltaniuk. Holnap is folytatódik a kánikula. Sok napsütés várható, és bár felhők is lesznek az égen, de komolyabb esőre sehol nem kell számítani, csak az északkeleti határ mentén lehetnek kisebb záporok. Ma éjszaka 17-25, holnap napközben pedig 30-34 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégét érdemes lesz vízparton tölteni, ugyanis napos, többnyire száraz időben bízhatunk. Szombaton az északi középhegységben, vasárnap pedig bárhol eleredhet az eső, de 35-37 fokot mérhetünk majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
19: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány percen indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam Hajdú D. András, többszörös díjnyertes magyar dokumentarista, fotográfus és vizuális történetmesélő. Töltöm az italt, indítom a zenét és kezdünk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam Hajdú D. András. Mit mondja, fotográfus?
2: Lehet sok mindent mondani, üdvözlök én is mindenkit.
1: Hello, szia.
2: Fotoriporter, voltam sokáig dokumentarista, fotós, igazából szinte lényegtelen.
1: Már itt találtam egy jó mondatot rólad magadtól, ahol azt mondod, hogy vizuális történetmesélő.
2: Hát ugye azért ezt írtam ki a honlapomra, mert egyrészt jól hangzik, és az ember ugye próbál klienseket is gyűjteni, hogy megéljek. De másrészt ennek a vizuális történetmesélésnek az az izgalmas része szerintem, hogy én fotós vagyok, de csináltam már pont Kongóról egyébként dokumentumfilmet, de csinált a dokumentumfilmesek, tehát ezt én nem tanultam, hanem a kb. Utána olvastam, hogy hogyan kellene valami jót csinálni. És én régebben, amikor még fotoriporterként dolgoztam, kvázi az úttörői voltunk ennek a multimédiás történetnek, ami azt jelentette, hogy a videót, a fotót, a hangot ötvöztük, és ez nem csak egy ilyen technikai játék volt, hanem arról szólt leginkább, hogy olyan platformon meséljünk, ami az adott témához a legjobban illik. Tehát, hogy legjobban el tudjuk adni az üzenetet.
1: De akkor ezek szerint, ha dokumentumfilmezést nem tanultad, a fotózást viszont igen.
2: Igen, de az se volt olyan értelemben nagyon komoly, hogy én alapvetően angol bölcsész vagyok, amivel soha nem foglalkoztam, azon kívül, hogy most ilyen jó elgagyogok a külföldi ügyfeleimmel, vagy riport szituációkban. A fotó az étésem véletlenül jött az életembe, és igazából én egy ilyen kvázi OK-t végeztem. Ami vicces, mert hogy én most már egyetemen tanítok több mint 10 éve fotót, úgy, hogy egyébként én egy OK végzettséggel bírok hivatalosan.
1: De honnan jött a fotózás szeretete, vágya?
2: Izgalmas, mert hogy amikor az ember nem tud rajzolni, nem tud énekelni, nem tud táncolni, egy csomó dologban béna, de úgy érzed, hogy lenne mondani valód a világról, akkor próbálsz olyan kifejezési formát találni, ami működik. És a fotó igazából az egy nagyon jó dolog, mert hogyha jól csinálod, akkor össze tud sűríteni nagyon sok mindent egy kockában. És ez azért izgi, mert meg tudok csinálni olyan képeket, amiről napokig beszélgethetnénk itt egy kockáról. Azt, ha le akarnád írni, az lehet egy novella, vagy egy regény, vagy bármi a világon, de hogy azért az izgámkor te egy hangulatot, vagy egy érzést egyetlen egy momentumban meg tudsz ragadni.
1: Na de én azt gondolom, úgy, hogy nem értek a fotózáshoz, csak szeretem nézni a jó képeket, hogy ezt viszont nem lehet megtanulni. Tehát erre lehet, hogy születni kell, vagy ez egyfajta tehetség, nem?
2: Hát akkor ez itt a reklám, mert pont most van egy diákom, aki ugyanígy indult neki, hogy látta az anyagaimat, és azt mondta, hogy nyilván nem ez a cél, és mondjuk nyilván ettől még marha messze van, mert 6 darab órát tartottunk, vagy ültünk össze eddig, de fényévekkel jobb 6 alkalom után már most, és olyan dolgokat tudott csinálni, amire soha nem hitte volna, hogy eljut, pláne nem 6 óra után. Tehát ez nagyon jól fejleszthető, és azért hozzátenném, hogy én azért most már ilyen 20 éve dolgozom fotósként, azért ez egy óriási repertoár, amit az ember használ, és hogy egyébként alapból is ilyen az agyam, hogy így szkennelek folyamatosan, figyelek, és komponálok, de hogy egyébként ez csak a puszta szkennelés része, mert amúgy én fényképezőt se hordok magammal soha, mert
1: hát, hogy nehéz fotósnak lenni.
2: Jó, igen, ez magas laszti volt.
1: Ha csak ezt kivágjuk. Ne. Hajdú D. András fotográfus, és azt mondja, soha nem viszem magammal gépet.
2: Igen, ez
1: bocsánat.
2: Ez tök jogos. Úgy értem, hogy tehát én soha nem hordok magammal úgy gépet, ha nem dolgozom.
1: Értem.
2: Mert én egyébként megélem az életet, meg figyelek, meg élvezem, amit látok magam körül, és én általában témákon dolgozom, és hogy ott mindennek megvan a maga helye. Most főleg én hosszú távon nyomokon, amiket én szoktam csinálni, ott az ember ebben elmélyül, ebben van, gondolkodik rajta, figyel, és én, tehát az, hogy én street fotózok, ugye ez az utcán, igen, meglátok valami izgalmas dolgot, mert látok egy csomó izgalmas dolgot, meg is tudom csinálni jól, meg tudok szép formákat, meg fényárnyék, meg nem tudom, mindenféle dolgot tudok ügyesen egy kockába sűríteni, de nem látom értelmét, és ez így hülye hangzik, most nem a degradálni akarom a street fotósokat, csak azt mondom, hogy ez nem én vagyok, tehát hogy ezt látom, örülök neki, röhögök rajta, vicces, szomorú vagyok, hogyha szomorú, de ugye nem ezt csinálom, azt csinálom, hogy történeteket mesélnek el, és hogy egyébként én csak frusztrálnám magamat, ha egy fényképező lógna rajta, mert akkor néha eszembe jutna, hogy fotózni kéne, de mit csinálok azzal a kép, kirakom a Facebookra, vagy tehát, hogy az Nem, tehát ez valahogy...
1: Tehát nem az van, hogy csinálsz 800 millió képet, és akkor végignézed, hogy hát van közte egy jó, ami elmesél egy történetet, hanem te rákészülsz arra az egyre, amivel történetet tudsz mesélni.
2: Most, ha nagyon nagy képe akarnék lenni, akkor nem hát, ha elmesél egy történetet, hanem én konkrétan történetet mesélnek, és itt nagyon sok olyan kocka van benne, ami az egész történetet bontja ki. Tehát ez egy tökre tudatos dolog. Úgy kell elképzelni, hogy ha mondjuk megnézed a kártyát, amit fotózok egy adott témában, akkor lenne rajta 1200 kép, és az igazából 30 kockának a kibontása, tehát 30 fotónak a kibontása. Próbálom megtalálni a legjobb momentumot, ami legjobban meséli az egészet. Sokat fotózok egyébként, de hogy nagyon pontosan tudom azt, hogy mit keresek ebben. Tehát amikor én elnézem a képeimet, akkor igazából 30 képet keresek rajta, és csak azt nézem a szekvenciában, amit fotóztam, hogy ez, és akkor így kiveszem azt a 30 képet.
1: És lehet, hogy én mondjuk észre sem venném a különbséget?
2: Nagyon hasonlóak. Tehát, hogy vannak ilyen klasszikus képeim, amik viszonylag utat jártak be a sajtóban, és úgy néz ki mondjuk ez a régi azt, mondjuk a filmtekercsem, tehát itt hogy a képek készültek, hogy mondjuk van a 73 nagyon-nagyon hasonló kép, és ez egy ilyen dolgozom rajta, tehát meglátok valamit, nem állítok be dolgokat, tehát ez ilyen megfigyeléses dolog, és hogy azért nyomom a gombot, mert nem tudom, meddig tart a pillanat. És abban próbálom a lehető legjobbat elhozni, és akkor úgy érzem, hogy megvan. Még akkor is van, hogy közelebb megyek, távolabb megyek, újraélesítek, állítok rajta, mert hát nem ronthatom el. Olyan helyekre járok dolgozni, mint akár Ukrajna, akár Kongó, de száz fel a világban. Ez nem arról, hogy elrontok valamit, aztán hú, basszus, ez nem az igaz, és akkor holnap visszaugrok, mert hogy hát van, hogy 6000 kilométer odébb van a visszaugrás.
1: Meg hát a pillanat sincs már ott.
2: Meg a pillanat sincs ott valóban.
1: Tartunk egy rövid szünetet, de minden folytatjuk a beszélgetést. Hajdú D. András a vendég itt a Retro Rádióban, az Avaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Hajdúdi András, fotóriporter, vizuális történetmesélő, a mai beszélgetőtársam. Beszélgettem már olyan fotósokkal, próbálok úgy fogalmazni, hogy érezze a kedves hallgató is a különbséget. Itt volt például egy olyan fotós, aki amikor mondjuk portréfotókat készít, aki megteremti azt a pillanatot, amit meg szeretne örökíteni, és át szeretne adni. Te pedig nem megteremted, hanem megtalálod azt a pillanatot, amivel el tudod mesélni azt a történetet, amit... És akkor itt jön a pont, hogy az a történet, amit te el szeretnél mesélni, az nyilván nem a te történeted, hanem valaki másnak a története, de a te szemeden keresztül? Tehát ugyanazt látjuk abban a történetben a te képeden keresztül, amit te akarsz mutatni?
2: Hát ebben van egy ilyen rész, hogy nyilván, ha valamit észreveszek benne, azt meg akarom mutatni. És az például a kérdés, hogy elfogadod-e azt, amit én ezzel sugallni akarok, hogy megmutatni akarok. Ezek sokszor arról szólnak, hogy úgy kell elképzelni, hogy van mondjuk egy helyzet, amire rácsodálkozok. Bármi. Ez kb. Bármi lehet, hogy nem értem, hogy mit tudom én, ezen a buszon miért utazik mindig ugyanez a néni reggel 5 órakor, és megkérdezem tőle, kezdi csókolom, ki tetszik lenni. És onnan ez vagy érdekes, vagy nem érdekes. Tehát alapvetően nyitott személy vagyok, vagy személyiség vagyok, és hogy figyelek a világban, és valami fura, vagy nem értek, akkor megkérdezem. És ebből azért voltak nagyon-nagyon izgalmas dolgok az életemben. Tehát nekem például az első olyan anyagom, amivel ilyen nagy nemzetközi pályázaton nyertem, az egy olyan postásról szólt, akit úgy ismertem meg, hogy így belebotlottam este egy ilyen pécsi szegény telepen, és akkor így kérdeztem, hogy mi a túrót keres itt a... Most nagyon leegyszerűsítve az egészet, és akkor elmondott nekem egy olyan történetet, amire azt mondtam, hogy ha ez igaz, amit most te elmondtál, akkor szeretnék veled dolgozni, és ezt a történetet, ezt a motivációt, ezt a missziót, ami őt hajtja, ezt meg szeretném mutatni, mert hogy ez elképesztően érdekes, és hogyha ez igaz, akkor ezt hallania kell az embereknek.
1: Mert hogy az ő története volt az, hogy ő kifejezetten erre a szegény telepre kérte magát, hogy ott dolgozhasson, hogy ott kézbeszíthessen.
2: Igen, ő azt gondolta, hogy neki ott dolga van, ott neki teendője van, és hogy ezek borzasztóan izgalmas dolgok, mert hogy az emberek 98%-a jön vele szembe a postás, köszön neki, hogy hello Tibi, vagy azt tudja, hogy hívják, és tovább megy. És hogy ő nem egy ilyen kitárulkozó személyiség volt, akiről most beszélek, tehát hogy meg kellett szólítsam, el kellett kezdenünk beszélgetni, rá kellett csodálkoznom arra, hogy no hát vannak olyan emberek, akik így tekintenek az életre, és ez jó. Tehát ez, és ebből is tanulok.
1: És valószínűleg nem is azért vállalta ezt így, vagy szerette volna, hogy aztán erre valaki felfigyeljen és híre menjen, hanem tehát ezt így saját maga miatt csináltad. Na, de egy képen keresztül, vagy képeken keresztül meg lehet ezt mutatni? Vagy ott fontos, hogy ő mit mond?
2: Most nem fog én egyetemi tanárt játszani, de hogy alapvetően ugye, ha fotózom, ilyen fotóriportot csinálok, annak szerves része a kép aláírás is, tehát magyarán a szöveg és kép együtt működik. De például pont a postás esetében ott egy pici filmet csináltam, ilyen slideshow, tehát ilyen képek egymás után, és egy interjút rögzítettem vele, tehát ő narrálta, elmesélt ezt a sztorit a kérdéseim alapján. És akkor izgalmas volt, mert hogy például ez volt akkor a, mit tudom én, 15 évvel ezelőtt járunk, még akkor elég gyerekcipőben járt az online tartalom Magyarországon, és az egyik legnépszerűbb tartalom lett, pontosan azért, mert ezt a fajta pozitív hozzáállást mutatta be, amire azt mondja valaki, hogy figyeljetek ide, én csak egy egyszerű postás vagyok, de nekem van egy misszióm az életben, ez fontos. Ezért csinálom, mert hogy akarok jót, akarok visszaadni az életben. És érdekes volt így rácsodálkozni, hogy tényleg egy egyszerű hétköznapi ember, aki nem azt mondja, hogy ő senki, mit tudna ő ebbe a világba tenni, hanem azt mondja, hogy ő egy senki, de amit tud tenni, azt megteszi. És ezt egy ilyen nagyon jó volt vele együtt dolgozni, és mai napig ugyanebb, nem is tudom, amikor csináltam, mondjuk 2014-ben, tehát 12 évvel ezelőtt találkoztam vele, és most is ugyanebben a lelkületben csinálja dolgokat, és imádom, szeretem, pont azért, mert...
1: Tehát jobban is maradtatok, tehát hogy nyilván tudod róla, hogy most is ezt csinálja, akkor valószínűleg van visszajelzés, hogy ő mi.
2: Megkövetik sokan.
1: Neked, nem tudom, hogy jól tudom-e megfogalmazni ezt a kérdést, mert közben én is örülök, hogyha találkozhatom ilyen emberekkel, mert valószínűleg nem botlok bele egy ilyen postásba. De neked miért fontos őt megmutatni? Nyilván nem azért, hogy díjat nyerj vele, nem azért, hogy te felvágj vele, hogy te kit találtál. Neked miért fontos egy ilyen történet?
2: Most praktikusan egy nagyon hétköznapi választ adni erre. Egyrészt nekem ugye részben ez a munkám is. Uh-huh. Ugye csinálok alkalmazott munkákat, és amikor azt jelenti, hogy mit portrét csinálok rólad mondjuk, és hogy akkor ezért kapok valami fizetséget, abból élek. Uh-huh. De amikor én újságnak dolgoztam, ugye sokszor azt mondták, hogy keresek témákat, ami izgi.
1: És hogy nem volt meghatározva, hanem csinálj valamit, amit olvasó, néző jól érzi magát.
2: Azért izgi ez, mert hogy van az a fajta ez egy picit én vagyok, hogy ha hagynak lubickolni, akkor lubickolok. És nem az, hogy adjál melót, és akkor majd megszögetsenem a nem tudom mit. Hanem, hogy ez egy picit ilyen is, hogy ránézek mondjuk egy reggel egy újságnak a címlapján, és akkor ott van benne 87 hír, és abban háromból biztos, hogy de nem háromból, inkább 13-ból tudok olyan jellegű anyagot csinálni, érdekes. Mert tovább gondolom, hogy van egy hír, de izgén sose gondoltam volna arra, hogy. És akkor ezt ki lehet bontani. És hogy ilyen emberekkel úgy találkozol egyébként, hogy folyamatosan úton vagy, csinálod a munkáidat, és szembe jönnek emberek, és mondjuk, ha te itt terejtenél egy mondatot arról, hogy mit tudom én, te neked van egy, tudom én, Észak-Franciaországban egy faházikód, amiben se áram, se semmi, és oda jársz kikapcsolódni, akkor azt mondanám, hogy no, hát milyen érdekes, hogy emberek tartanak fönt kikapcsolódó helyeket a világ különböző pontjain, és hogyha ebből ezt te véglátogatod, akkor például milyen érdekes lenne abból egy riportot összerakni, hogy kiknek hol vannak ezek a kis elbújó helyei a világban. Most mondtam egy példát, és ilyenekből naponta 17 jutott eszembe. Persze ember nem fogja kifizetni nekem azt, hogy végigjárjam Európát elbújó helyeket kutatva, de hogyha valami annyira izgalmas, hogy megéri plusz energiát tolni bele, akkor bizony az embernek kiindul, és ezeket fölkutatja.
1: És nem is feltétlenül az a fontos, hogy ezt végül eladható-e, valaki ad-e azért pénzt, hanem hogy tehát, hogy nyilván te is pénzből élsz, meg fontos az egzisztencia, de nem ez lesz az elsődleges szempont.
2: Hát jó lenne, hogy ez kéz a kézben járna egyébként, de azért nem sűrűn történik meg az. Tehát azért nagyon ritkán akarnak agyon fizetni ezt, így tudom szépen megfogalmazni. És vannak olyan projektjeim, vagy fotózásaim, amik hát ilyen nullszaldó környéken vannak, vagy totál bukó, de hogyha viszont izgalmas, vagy szerettem, akkor nem feltétlenül rágódok rajta, mert hogy azért ez mindig izgalmasabb, mint
1: tehát a végeredmény az nem pénzben mérhető, vagy nem feltétlenül pénzben mérhető.
2: Meg az izgi, akkor én is próbálok nagyon feltöltő lenni, mint a postás, vagy a többi alanyom, akit így fotózgattam, hogy azért én nem úgy állok neki ezeknek sokszor, hogy mert tök rossz üzletember vagyok, tehát nem úgy állok neki, hogy mennyi pénzt szok ebből kihozni, hanem csinálom, mert érdekel, és egyébként speciál vissza szokott jönni. Sok szempontból, tehát ez emberileg is visszajön, lelkileg is visszajön, de például 6 millió díjat meg ösztöndíjat azért nyertem, mert ezek jók. És azért jók, mert hogy sok időt, energiát teszek bele, tehát nehéz elrontani, mert hogyha te hetekig foglalkozol egy témával, akkor valószínűleg nem lesz nagyon béna. De alapból, ha meg ezt pénzbe mérnéd, akkor azt mondtad, hogy mennyi a napidi, 28 nap, senki nem fogja kifizetni, és akkor jön a magyar, most elnézést, hogy ide ez a klasszik magyar mentalitás, hogy egy pénzért én biztos nem teszem ki a lelkemet, nem tudom miért. Na most úgy nehéz. Ha fordítva gondolkozol, hogy csináljuk meg jól, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Akkor a legrosszabb esetben van egy jó anyagod, és viszonylag csóró maradsz. Ha szerencséd van, akkor még kapsz egy ösztöndíjat, és visszajön többé-kevésbé, amit beleöltél.
1: Díjakról, ösztöndíjakról beszélgetünk a folytatásban, jó? Hajdúdi András a vendég, mindjárt megyünk tovább itt a Retro Rádióban, az Óvaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Hajdúdi Andrással beszélgetünk, most az előbb kérdeztem, hogy jó-e az, hogy mivel megyünk tovább, mondtad, hogy jó, és eszembe jutott Vitrai Tamás, aki az egyik első vendég volt itt ebben a műsorban, aki engem megfedett ezért a kérdésért, hogy te vagy a műsorvezető, akkor csináld, amit szeretnél. Ne kérdezd meg az alanytól, hogy ő szeretné arra menni, amerre. És akkor, na mindegy, ezzel kapcsolatban lesz majd kérdésem, de mivel azt ígértük meg, azt beszéltük meg, hogy a díjakról, meg a ösztöndíjakról beszélgetünk, amikor nyer valaki egy díjat, te nyersz egy díjat, akkor onnantól kezdve kinyílnak kapuk, vagy magadnak magasabbra teszed a lécet, onnantól kezdve már másképp állsz hozzá egy munkához, mert már tudod, hogy egy bizonyos szintet át kell lépned, meg kell ugranod.
2: Hú, hát egyrészt régebben azért is kellett, hogy nyerjek, mert hogy ez egy ilyen helyre rakott, hogy szakmailag oké vagyok. Tehát hogy azért, hogy tudod magadat is meggyőzni arról, hogy amit csinálsz, az jó. Hát úgy, hogyha kapsz valami visszajelzést. Másrészt meg egyébként könnyebb úgy jelentkezni, bejelentkezni, bekopogni való, vagy azt mondod, hogy figyeljetek, ide van egy ilyen ötletem, tessék itt az előző példám, a Budamészi utcás irodához, hogy 28 helyre kéne jutnom Európában, segítsetek, ezt akarom megcsinálni, szerintem érdekes lesz, támogassatok, és hogyha emelé azt mondta, hogy ki vagy te egy aranyos fiú, akkor azt mondják, hogy hát nagyon ügyes vagy, vagy biztos ügyes vagy, de köszönjük szépen, talán majd máskor, így picivel könnyebb.
1: Tehát, hogyha fel tudod sorolni, fel tudod mutatni, hogy milyen díjakat nyertél eddig, akkor az a könnyebb.
2: Nekem volt egy csomó olyan munkám, amikor azt mondták, hogy figyelj ide, ismerjük ezt meg azt az anyagodat, és akkor ilyen jellegű anyagot szeretnénk a mi tevékenységünkről. És én nagyon szeretem azt, amikor így szabad kezet adnak benne, tehát azt mondják, hogy mutasd be, hogy mi ez, és hogy annyi támpontot adnak, hogy északra kell menni, és majd fordulj balra, és akkor az a mi projektünk, és akkor ebből csináljunk valamit.
1: Azzal, hogy díjakat kapsz, azzal könnyebb például az ösztöndíjakat megnyerni? Ezért gondoltam, hogy a kettőt összekötjük, tehát hogy ezek között van-e így összefüggés?
2: Persze, ez ugye azt kell elképzelni, hogy mondjuk a mostani, főleg ilyen dokumentarista vonalon, alapvetően egyre gyakoribbak a hosszú távú anyagok. Régebben ez nem feltétlenül volt így, és hogy ennek az volt tehát hogy az én esetemben például úgy működött, hogy tetszett egy téma, vagy érdekelt, és az ember dolgozik rajta, mondjuk voltak ilyen ötleteim, mondjuk 2 hétig. És az jó minőségű történet lesz belőle. És hogy 2 hét után te pályázol egy díjra, akkor nagy esélye, mert azért volt rutinunk a kollégáknak is, nekem is ebben, akkor nagy esélye nyersz vele, vagy nyerhetsz vele. És akkor onnantól ez egy ilyen egymás gerjesztő dologgá válik, mert hogyha nyersz egy díjat, akkor mint egy ösztöndíjat, akkor utána fizetik a következő munkádnak az elkészültét, de akkor megint heteket, hónapokat dolgozol valami, az megint csak jó lesz, hát ez egy olyan gerjesztő dolog.
1: Értem.
2: És akkor így igazából szépen el lehet jutni odáig, hogy az ember ilyen nyerőszériát alakít ki magának, hiszen szereted, amit csinálsz, érdekel, amit csinálsz, sok időd van vele foglalkozni. Tehát, hogy ez minden abban az irányba tolja az embert, hogy nekem tényleg volt egy, nem tudom, tényleg egy Robert Bosch ösztöndítól kezdve, Pécsi Józsefen át, Hemződi, Kapa ösztöndít, volt egy csomó.
1: Hát most minden díjat felsorolnánk, akkor reggeli tartalom műsor, tényleg nagyon sok díjad van.
2: Na, aranyos vagy, de hogy azért ez itt talán túlzás, de hogy az biztos, hogy amit még Magyarország ilyen fotós történtek voltak, azokat szerintem többé-kevésbé megkaptam, de ez annak a következménye, és mondom, ez nem ilyen saját vállamat simogatom, hogy érdekel valami, megcsinálom, és akkor nyilván pályázik az ember, mert hogy nem nagyon tudok máshonnan finanszírozást. Értem. Itt a műsorban most hallgat egy vastag pénztárcájú valaki, akinek előadhatom az ötleteimet, akkor very welcome, tehát én nagyon örülök neki, de ez nem jellemző, tehát nem szoktak kopogtatni nálam.
1: Tehát nem így működik a szakmát,
2: nem, igen. Hát az van, hogy próbálom ezeket összekalapozni. A kongói utam is ilyen volt, hogy megnéztem, hogy mennyibe kerül az egészet megcsinálni, és akkor ivakartam a fejemet, hogy most is egy zsebből tegyek bele ebbe másfél-2 millió forintot, hogy megnézem, hogy a téma az valid, tehát működik.
1: Na, csak már annyiszor beszéltél Kongóról, hogy a hallgatókat is avassuk be, hogy dr. Hardi Richard volt már itt a műsorban, ő egy szemorvos, aki Kongóban, ez az ő missziója, hogy gyógyítja az ottaniakat szemészként. És te őt kísérted fotósként, tehát az ő munkáját örökítetted meg, vagy mutattad meg tulajdonképpen a kamerádon keresztül. De ez úgy működik, hogy akkor azt neked finanszírozni kellett? Tehát, hogy csak hogy visszatérve a te gondolatmenetedhez.
2: Hát igen, mert ugye képzeld azt, hogy találsz egy ilyen kis cikket valahol, hogy van egy ilyen ember belső Kongóban. És hogy nem tudod azt megmondani, hogy ő ki igazából, vagy hogy az a történet, amit te elolvastál, ugye ezt valaki leírta, aki nem volt Kongóban, vagy ő leírta magáról, hogy itt járok, és most tehát, hogy tudod kideríteni, hogy ebben mennyi az igazság, hogy mennyi egyébként tehát izgalmas a személyiség, hogy mennyire vizuális a történet. Hát ez érdemes akkor elmenni, de hát a magyar büdzséket így megnézve, tehát hogy én azért olyan helyen dolgoztam sokszor, ahol hagytak mocorogni fotósként, de a mocorgás az ilyen 2-3 nap max. Tehát ez a keret. Egy átlagos fotoriporter 2-3 órákat dolgozik egy-egy szituáció, nem hogy 2-3 napot, de mondjuk Kongóba kimenni egy ilyen anyagot megcsinálni, nekem az első kiutazásom ilyen másfél hónap volt, tehát még 45 nap.
1: És úgy, hogy ráadásul nem tudod, hogy hova mész, érted, tudod, hogy hova mész, de hogy az milyen, hogy ott mit fogsz látni, hogy mit fogsz tudni ott megmutatni, arról neked semmiféle előzetes vizuális élményed nem volt?
2: Hát azt én megnéztem, hogy a Hardy doktornak a blogján milyen képek vannak, és az nagyon kecsegtető volt, mert ugye azt meg tudod mondani szakemberként, fotósként, hogy ebből te mit tudsz kihozni.
1: Értem.
2: De hogy azért Kongó alapvetően nagyon bonyolult hely. Egyrészt rohadt drága kijutni, tehát már repjegyek is drág, de nagyon bagatell dolgokkal, tehát mondjuk nem tudom, 5 vagy 6 féle oltást kaptam, több mint 100 000 forint értékben a vállamba. Akkor utána egy hétig feküdtem lázasan, mert hogy ez kiüti az immunrendszerét az embernek, akkor milyen eszközökkel mész ki, mindenből kb. 2 kell, mert hogy minden tönkre mehet, nincs áram, nem úgy van áram, rengeteg akkumulátor, tehát úgy néztem kint egy málhásszamár, ezek, tehát mire összerakod az, hogy te neki tudjál indulni, meg kitaláld az egészet, meg hol fogod publikálni a Tehát mire az egész
1: és akkor ebben még nincs is benne, hogy te hol fogsz aludni, mit fogsz enni, tehát az ilyenkor még nem is kalkulálod?
2: Mert hogy azért nem örülök meg teljesen, ezt megbeszéltem a doktorral egyébként, hogy azt mondta, hogy ha egyszer kijutottam, akkor ezekben segít. De inkább a legnagyobb probléma tényleg, és nem vagyok ilyen anyagias fiú, szerintem ez így kiderült már, amit pedig meséltem, de hogy ha én elmegyek 45 napra Kongóba, és egyébként most már negyedjére voltam kint, tehát én 8 hónapot voltam kint, akkor én nem keresek egy forintot
1: tehát
2: sem.
1: Tehát az adott 8 hónap alatt neked nyilván tehát más feladatod nincs.
2: Én költök egy csomó pénzt, és nem keresek sem ennyit. Tehát, hogy ez egy iszonyatosan vastagon mínuszos történet, mert hogy, és ráadásul nem csak másfél-két hónapig, amíg kint vagyok, hanem előtte azért, mert 2-3 héttel ez már egy folyamatos elkészül, és amikor hazajössz, akkor is még 2-3 hét, mire egyetem visszarázódsz ebbe a
1: és nem nyaralni mész, hanem tulajdonképpen te ott munkát végzel.
2: Hát méghozzá nagyon kemény. Tehát én 12-14 órában fotózol, 35-38-40 fokban 100%-os párra tartom. Tehát azért az a mínusz 5 kiló. Én nem csak anyagilag, hanem még zsírban is mérhető a...
1: Nekem az jól jönne most. De ennyi pénzem nincs rá.
2: Hát majd szervezek én szafarikat kintre, fotószafarikat, ez lesz a reklám, hogy mínusz 5 kiló garantált.
1: Jó, hát ez most így viccesen hangzik, de igen, tehát és akik ott élnek, azok valószínűleg ebben élnek.
2: Hát még képzeld, hogy a Hardy doktor, én most nem tudom hány éves, 65-67 környékén lehet, amikor ő mondjuk egy nap megműt szürkehályokból, azt hiszem 32-33 volt a legtöbb, amikor ott voltam, beöltözve ebbe a jó kis műanyagos orvosi ruhában, ebben a fejfedőben, maszkban, még ugye neki szemüvege is van, tehát úgy néz ki, mintha valami szkafanderben lenne, 38 fokban, azt szerintem combos, tehát hogy én, aki 20-assal fiatalabb vagyok, mint ő, vagy több mint 20 évvel, nekem ez kimerítő, idézővel mondom a csak fotózás, igen. Mert hogy én azért ott fókuszálok, meg egész nap trappolok, meg megyek, meg gondolkodok, meg komponálok, hogy csak 100 dolgot. De tényleg nagyon meredek az egész millióban ott az ember megküzd, tök más kultúra, minden más, ízek, kaja, betegségek, azért ott van minden.
1: Ezzel kapcsolatban van még kérdésem, úgyhogy maradjunk egy kicsit Kongóban. Jó kis szünet, és aztán folytatjuk Hajdú D. Andrással itt a Retro Rádióban, az Oázi Presszóban.

0: Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Hajdúdi Andrással beszélgetünk, aki fotoriporter, vizuális történetmesélő, és te kísérted dr. Hardi Richárdot, szemészorvost vagy szemorvost Kongóban 8 hónapon keresztül, nem folyamatos 8 hónap, hanem összesen 8 hónap, 4 alkalommal, és ilyenkor nekem ilyen, elnézést kérek, de ilyen kérdések jutnak eszembe, hogy ott van egy kongói család, egy gyerek, egy felnőtt, teljesen mindegy. Már eleve az, hogy jön egy orvos, már az egy UFO számára, hogy jön valaki, és aztán ott belenyúl a szemébe mindenféle eszközökkel. És akkor még ráadásul jön valaki vele, aki egy ismeretlen eszközzel belemászik az arcába, az aurájába, és készíti a fotót. És hát nyilván tök jó nekünk, mert ezt meg tudod mutatni, és akkor tudunk sajnálkozni, meg Atya Úristen, de jó dolgunk van nekünk itt, de neked milyen fajta engedélyeket kell ahhoz beszerezni, hogy azt a családot nekünk, vagy egyáltalán a világnak megmutathasd. Kell-e erre gondolni, mert azt gondolom, hogy a mai világban már mindenre kell.
2: Egyébként érdekes dolgot feszegetsz, mert ez nem fog előjönni a következő időszakban, mert hogy ugye az mindig egy izgalmas dolog, hogyha olyan helyen dolgozik az ember, ami lényegesen szegényebb, mint például Magyarország, tehát Kongóban ilyen $1-2 per nap az átlagkereset, a világ egyik legszegényebb országa. Tehát szép, nem szép, az ő szempontjukból érthető, mindenből próbálnak pénzt csinálni, és egyébként simán benne van a pakliban az, pláne, hogy most már az internet kb. A világon minden pontján ott van.
1: Ott is?
2: A belső Kongóban még nem, vagy nehezebben, de mondjuk a városokban már igen, és ugye egyre jobban mozognak az emberek.
1: És Hardi doktornak köszönhetően már látják is.
2: És már látják is. Tehát egyébként benne van a pakliba, hogy megtalálnak, mondjuk az elég bonyolult, ha belegondolsz, hogy mondjuk Kongóból hogyan indítana valaki egy nem tudom, nemzetközi peres eljárást velem szemben, de nem szeretnék ezzel találkozni, hogy őszinte legyek. Pontosan azért, mert hogy amit én csinálok, azt hiszem, egy nagyon felemelő történet, mert ott egy olyan kórházépítési projektet is fotóztam még az elmúlt 11 év során. Én 2015 óta járok vissza rendszeresen. Ami kapcsán egyébként mert több mint 20 műtétet megcsinált Hardi doki. Tehát, hogy ez van egészen brutálisan nagy szám, ha belegondolunk, hogy 20 000 családnak az élete lett sokkal-sokkal jobb, mint előtte volt. És én is egy naív kis őrült vagyok már, én is kb. Misszionárius vagy ilyen módon tolom ezt az egészet. Nyilván nagyon-nagyon-nagyon csapna, hogyha pont a helyiek, akiknek a segítésén ügyködünk, szállának belé, vagy belém, vagy belénk.
1: De hogy a te fotóidon keresztül jutnak el akár milliós, milliárdos, nem tudom milyen nagyságrendű segélyek a térségbe, ugye a kórházépítés, stb. Tehát lehet, hogy pont a te fotóid alapján.
2: Biztos, hogy segít egyébként. Biztos, hogy segít. Tehát alapvetően én bocsánat, a kommunikációs vagyok ebben a történetben, mert hogy rengeteg helyen volt publikálva az anyag. Írott sajtó, online sajtó, tévében is volt, egy dokumentumfilm is készült, vetítették ki, és tehát egy 100 fele volt a történet, de pont azért, mert hogy próbálnak segíteni a vizualitás erejével a projektben.
1: De akkor, tehát ugye az alapfelvetés mert neked nem kell foglalkoznod, tehát hogy nem ez az elsődleges, hogy oké, de akkor honnan szerzünk engedélyt.
2: Éppen borzasztóan bonyolult, mert hogy én csináltam, amikor megcsináltam a filmet, akkor kérdeztek a belgák is, akik ezt vetítették, hogy mindenkiről ugye akkor van beleegyező nyilatkozat, és mondtam, hogy ne idegesítsenek, mert mit tudom, 843 ember bukkan fel a filmben. Lehetetlen, tehát hogy
1: de elvileg kellene?
2: Az a helyzet, hogy egyébként, ha belegondolsz abba, hogy én csak úgy csinálnék például Magyarországon fényképfelvételt, hogy előre ez le van tisztázva, alá van írva a papper, és le van tanúztatva, és tehát ez egész egy nem létező dolog, és hogy...
1: Tehát, ha mi most készítünk a riport végén egy szelfit magunkról, és én azt kirakom majd a Facebook oldalunkra, azzal reklámozva, hogy te vagy a vendég, akkor nekünk elvileg kellene írni egy papírt arról, hogy te ebbe beleegyezel?
2: Én nem vagyok jogász, de viszont ha belegondolsz abba, hogyha én elképesztően meg lennék szorulva, és mindenem az lenne, hogy most lehúzzak rólatok valamennyi pénzt, és azt mondanám, hogy akartál velem egy szelfit csinálni, mert nagyon menőnek és híresnek gondolsz engem, és utána ezt megosztottad, és ehhez én nem járultam hozzá, csak azt mondtam, hogy legyen meg a telefonodon, hogy mutogathasd a haveroknak este a sör mellett.
1: Tehát én hiába közlöm veled, hogy mit szeretnék, abba a beleegyezésed kell, hogy...
2: És hogyha utána ezt megváltoztatnám, akkor, mert úgy értem, hogy ha nem lennék jó szándékú, akkor azért problémás lenne, mert oké, most ti ketten vagytok, és mondhatnátok azt, hogy mert itt a szobában van ebben a film, a ketten vagy hárman vagyunk, de hogyha ketten lennénk, és én azt mondanám, akkor már oké, hol a papírod, amiben beleegyezt, ami kiteszed a
1: hát ebben soha nem gondoltam bele, 6 éve megy a műsor. soha senkitől nem kérdeztem, hogy benne vagy, hogy csinálunk egy fotót. Mindenkinek azt mondta, figyelj, csinálunk egy fotót.
2: De egyébként ez így is kell. Őszintén leszek, nem jogi szempontból, de hogy annyira buta a szabályozás, aha, hogy, és értem, hogy jó szándék lehetett az alkotóknak a fejében, amikor ezt megkreálták, de hogy nem lehet fotózni. És hogy egyébként én azt gondolom például, hogy hülye példát mondok, hogy amikor az ember lefotóz New Yorkban egy rendőrt, akkor a rendőr az büszke a hivatás. Amikor én lefotóztam Magyarországon egy ilyen szituációban egy rendőri intézkedést, akkor engem próbáltak beperelni a rendőrség részéről.
1: Na de más, hogyha dokumentum, tehát hogy dokumentarista fotót készítesz, meg más, hogyha mondjuk reklám célra használod fel, vagy mondjuk a saját előre menetelet céljából.
2: Persze, mert ha azt írom utána, hogy rendőri brutalitást tette, akkor utána nyilván ez neki már egy negatív reklám, vagy nevezzük be. De ez lehetes, azért nem mennék ebbe az irányba. Jó. Ennél jobban, megmondom miért, mert hogy alapvetően én hiszek abban, hogy az emberek normálisak és jó fejek.
1: És ha azért mertem erről beszélni.
2: És éppen mondok még egy fura dolgot, hogy én például megcsinálom a képet mindenképpen, és nem oda battyolok az illetőt, és azt mondom, hogy figyelj, megcsináltam egy rohadt jó kockát rólad, és most kérdezném meg, hogy akkor ez maradhat-e, megmondom, mire használom, és miért csináltam, meg és miért tartom fontosnak, hogy ezt a képet megcsináltam. És nem fordítva, hogy oda, mert nem lehet fordítva csinálni. Hogy figyelj, hogy mindjárt csinálj egy marha spontán képet rólad, jó, várj egy kicsit, ezt még írd le, meg személyigazolvány van, én nincsen, ugard már fel, hozd már le, fogd még egy tanú kéne. Tehát, hogy ez egy tök hülyeség, és hogy megfordítjuk a dolgot. És éppen volt már ilyen beszélgetés, ez egy tök agyrém, hogy egyszer lefotóztam egy alvó hangmérnököt, iszonyú jó pofa helyen szunnyadt el, és utána, amikor felébredt, akkor odavittem hozzá, és szerintem egy rohadt jó képet csináltam, és akkor felháborodott, hogy miért fotózgatom őt alvás közben, és mondtam, ne idegesítsem el. Most kitörlöm, hogyha nem akarod, de gondoltam, hogy ez mennyire jó. Én örülnék egy ilyen. Az emberek, tehát sokfélék vagyunk.
1: Igen, ritkán látjuk magunkat alvás közben.
2: Igen, és erre csak azt mondanám, hogy egyébként egy nagyon egyszerű megoldás erre, nem tetszik, vagy nem akarod, akkor kitörlöm. És hogy ennyi. És hogy én nem fogok senkit olyan helyzetben lefotózni, ami egyébként szerintem necces, vagy neki rossz, illetve hogyha utólag ezt kitisztáztam itt, és hogy ez neki rossz, akkor mondtam, hogy jó, van öreg,
1: akkor
2: higgadj le, delete, ennyi volt, és akkor akkor buktál egy képet, ami egyébként
1: ami szerinted
2: ami jó. Szerintem rohadt jó volt, igen.
1: Jó, ezt a részét, ezt lezárjuk, megyünk tovább, jó? Folytatjuk rövidesen, Hajdúdi András a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: 24 órás razziát tartanak az utakon a rendőrök. Korlátozottan intézhetünk majd ügyeket az MVM-nél. Napos, többnyire száraz idő várható holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ellepik a rendőrök az ország útjait, holnap reggel 9 órától, másnap reggel 9-ig 24 órás alkohol és drogmaraton tartanak, vagyis a lehető legtöbb sofőrrel fújatják majd meg a szondát. Nem büntetni akarnak, hanem megelőzni a baleseteket. A tavalyi akció keretében több mint 500 sofőr ellen indítottak eljárást, közülük 335-en ittasan ültek a volán mögé, a többiek kábítószer hatása alatt vezettek. Hazánkban zéró tolerancia van az itt a sofőrökkel szemben, vagyis ha valakit elkapnak a rendőrök, akkor pénzbüntetést kaphat, és a jogosítványát is elvehetik. Átmeneti korlátozások jönnek az ügyintézésben az MBM-nél. Az energiaszolgáltató egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit, ezért június végén és július első hetében egyes ügyeket csak korlátozottan intézhetünk. A vállalat ezért azt kéri, hogy aki teheti, az a sürgős ügyeket még június 30-a előtt vagy július közepe után intézze el. Az átállás a lakossági, a versenypiaci és a D-MÁSZ ügyfeleit érinti, az áramszolgáltatás viszont végig zavartalan marad. Tovább erősödött tavaly a hazai turizmus. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben több mint 47 millió vendég éjszakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedést jelent a korábbi évhez képest. Ez pedig főleg a külföldi turistáknak köszönhető, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
4: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az általuk eltöltött idő a 14%-kal emelkedett, 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg. A többnapos utazásaik során ők általában 29 ezer forintot kaptak az országban.
3: Kritikus a helyzet a Velencei tónál. A gárdnál mindössze 54 cm-es vízállást mértek a vízügyi szakemberek. Ráadásul a következő napokban a hőség miatt további apadásra számítanak, így könnyen megdőlhet az eddigi negatív rekord, ami 53 cm volt 2022. szeptemberében. A Tavon olyan alacsony a vízállás, hogy idén hajók sem közlekednek majd rajta, de Velencénél például vízi biciklizni még lehet. Igazi nyári időnk lesz a következő napokban. Holnap is sokat süt majd a nap, és bár lehetnek gomoly felhők az égen, csak az északkeleti határ mentén fordulhatnak elő kisebb záporok. A szél sem hűsít majd minket, és nagyon meleg lesz. A ma esti 17-25 fok után holnap napközben 30-34 fokig melegszik a levegő. A hétvégén pedig tovább fokozódik a hőség, szombaton 36, vasárnap 37 fok várható. A hétvégén is napos időnk lesz, de vasárnap bárhol számíthatunk frissítő esőre.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam, egyszerűen fogalmazva, fotós, amúgy vizuális történetmesélő, Hajdu D. András. Néhány perc, és folytatjuk el a beszélgetést.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Hajdú D. András a mai vendég, aki fotókat készít a nagyvilágban, leginkább ezzel dokumentáljuk, hogy mi történik a nagyvilágban, embereken keresztül? Tehát a történeteket mindig embereken keresztül meséled el?
2: Hát alapvetően igen. Igazából elmegyek egy helyre, és akkor azt nézem, hogy ki hogy él, ki mit gondol, ki hogy érzi magát. Tehát most akkor előbb direkt én mondtam, hogy már ne forszírozzuk az előzőt tovább, de hogy, amit mondtam például, hogy egy New York-i rendőr, vagy egy itthoni hasonló szituációban, tök más a meg. Akkor ez el lehet gondolkodni, hogy miért feszülünk mondjuk ennyire rá, hogy ez miért fáj nekünk. Érdekes, tehát hogy ha én csak úgy tehát úgy működik ezekben a dolgokban, hogy ha történik egy ilyen, akkor elkezdek azon gondolkodni, hogy de ez miért dudál állandóan mindenki le engem Pesten az utakon. Csináljunk ebből egy anyagot, amikor mindenki elmondhatja, hogy miért vagyunk ilyen rohadt frusztráltak, nem tudok beszélni. És hogy ez is egy tök izgalmas dolog lehet, hogy én azt gondolom, egyébként viszonylag frusztrált nemzet vagyunk, csináljunk erről valamit. Tehát nagyon sokféle dolgot lehet beemelni, mint téma, éppen mi érdekel. És hogy embereken keresztül igen, főleg azért, és egyébként még van egy izgalmas, egy plusz faktor is benne, hogy nem csak, hogy unblock emberek, hanem nagyon sokszor egyébként az alanyém egy jelentős része fiatal vagy gyerek. Pont azért, mert hogyha necces helyeken vagyok, ez még igaz volt Ukrajnára is, vagy Nagybányára, ahol dolgoztam, vagy szerte a világban, ugye mindig érdekes az, hogy neked, én azt gondolom, hogy van egy döntési lehetőséged, hogy az emberek nagy részének van, hogy azt tudod mondani, hogy jó, én most besokaltam, és elmegyek máshova, holnaptól nem tudom, hotdogot árulok a Dunaparton, és abba hagytam a rádiózást, mondtam, ezt megteheted. Ha van egy gyereked, nem feltétlenül tudja ezt meglépni, hanem alkalmazkodik ahhoz, hogy milyen hektikus az élete, mit tudom én. Tehát, hogy ő nem tud elmenni hotdogot árulni, hanem függ tőled. És nagyon sokszor direkt szoktam pont a gyerekek nézőpontja felől közelíteni, hogy mert könnyebb egyszerűen azonosulni. De akkor megint visszaugrok egy nagyot, a kongói anyagom egyik alap főszereplője, akit most 10 év után egyébként újra megkerestem, ő egy 8 éves kislány volt, mert azt megmutatni, hogy mit jelent gyerekként vakon élni az esőerdő közepén, és hogy mennyire reménytelen az a történet, az elképesztően erős, egyszerűen azért, mert hogyha nem segít neki mondjuk a doktor, akkor ő ebben egy életre benne marad. És hogy ha választhatok például történetmesélés szempontjából, akkor én azért szeretek gyerekek szemszögéből kommunikálni, mert akkor így azt mondjuk, hogy egy ilyen nagyon-nagyon hosszú távú életet, vagy egy változást, vagy egy szemléletet tudok megmutatni. De mondom, ez csak azért is van, mert sokszor így ránézek egy élethelyzetre, és akkor azt nézem, hogy a szegény kis kölök ott ül hátul, és hogy vajon neki mi járhat a fejében, és ezt meg lehet kérdezni, vagy megfelelő engedélyek birtokában.
1: Neked van gyereked?
2: Van két lányom.
1: Így aztán még inkább érdekes a kérdés, hogy amikor az ember úgy dönt, mert nyilván ez egy döntés, tehát nem feltétlenül szorítanak neked pisztolyt a fejedhez, hogy most aztán mész a háborús övezetbe, és ott fogsz fotózni, de az egy döntés. Tehát, hogy nem tudom, hogy akkor volt-e már gyermeked, amikor háborús övezetbe mentél, de nem tudom, apaként az, vagy egyáltalán szülőként megmutatod, hogy milyen szörnyű a világ, de közben benne van a kockázat, hogy esetleg ott is maradsz.
2: Alapvetően szerintem igen, ez teljesen jogos felvetés. Alapvetően mindig abból indultam ki, hogy mondjuk Ukrajnában is a férfiak hadkötelesek menniük kell, és hogy ők nem fotózni mennek, és nem fordulhatnak meg, és sétálhatnak el a harctéről, hogyha úgy döntenek, hogy ez túl veszélyes. Én sokkal kisebb rizikót vállalok szerintem, mint ők, illetve hogyha besokallok, akkor haza tudok jönni.
1: Ha szerencsém van.
2: Ha szerencsém van. Igen. Amúgy nem éreztem ilyen extrém neccesnek vagy veszélyesnek, amit csinálok, és ennek az is része, hogy és szerintem ez az izgalmas benne, vagy leginkább ez az izgalmas a kérdésedben, hogy én ott nem a frontvonalba akarok menni feltétlenül a lövészárkokba ugrabugrálni, mert nem nagyon látom értelmét. Sokkal messzebb ettől meg tudom pontosan, én tűpontosan mutatni, hogy, hogy miért őrültség, ami zajlik, hogy mi zajlik.
1: Tehát hogy mit okoz a háború, nem az, hogy milyen, hanem hogy mit okoz az emberekben.
2: Nekem például ott csináltam Herson felszabadítását követően egy fényképet, ami elképesztő nagy utat futott be, és azon egy gyerekportré van igazából, ami azért lett izgalmas.
1: Pont itt meg van nyitva nekem, tehát hogy az most így velem farkaszemet néz, miközben mi beszélgetünk.
2: Ezt nem látom, de sose felejtettem volna én sem azt a képet, ha más csinálja, akkor sem. Szerintem annyira kifejező az egész, és annyira megszólította az embereket ez a kép, és egy ilyen kvázi ilyen ikonnál tudott válni, és nem kellett hozzá tényleg sárban a drónok elől menekülnem. Sokszor azt érzem, hogy ez a fajta, hogy is mondjam, tehát így feloldódás a világokban, amerre járok, hogy megpróbálni megérteni, hogy mi zajlik. És hogy ehhez nem, tehát ez nem egy ilyen kalandjáték kockázat, hogy bungee jumpingolunk, hogy kicsit szakadós kötéllel ugrunk, hát ha nem szakad el, hanem pont arról szól, hogy elmész, megpróbálod úgy megcsinálni a körülményeket magad körül, hogy ne az legyen, hogy rizikózó, és ne arról kell nekem most itt mesélnem, hogy hogyan menekültem el a nem tudom géppuskázó kik elől, hanem arról tudjak mesélni, hogy amikor oda elmentem, és beszélgettem az édesanyával, hogy miért ürült ki Kárpátalja, mit tapasztaltunk, hogy miért vágott mindenki ilyen furcsa fejet Hersonban, hogy milyen volt egy kórházba belépni, és milyen volt a katonákkal be. Tehát, hogy én beszélgetek, én megpróbálom megérteni ezt az egészet, és hogy nem, ez nem egy ilyen adrenalin túra. Az persze, mert hogy a...
1: De nem ezért mész.
2: Igen. De nem ezért megyek. Tehát mi próbáljuk a minimalizálni a kockázatot, mert hogy nem meghalni megyünk oda. Értjük, hogy van kockázat, de hozzáteszem, hogy szerintem ugyanannyi esélye volt annak, hogy autóbalesetet szenvedjünk, mert iszonyú szarok az utak, és elképesztően vezetnek az emberek, és tehát én két halálos balesetet láttam kint. Csak és egyébként tehát tényleg én úgy éreztem, hogy nagyobb
1: az veszélyesebbnek érezted, mint magát a háborút. Magadra nézve.
2: Igen. Hogy elképesztően necces volt az, hogy hogyan vezetnek, meg hogy milyen körülmények között száguldoznak ott az emberek. És erre mondom azt, hogy észszer odafigyelve ez minimalizálható, de én konkrétan azt éreztem, nekem ott keresni valóm van, mert hogy pont ez a fajta történetmesélés, amit szerintem én tudok, az... Emiatt a képen ki kellett menjek, és jó, hogy kimentem, hogy megcsináltam. Itt volt egy nagyon vicc, be is szóltam a illetőnek, mert mondta nekem valaki pont egy interjú kapcsán, hogy milyen érzés az, hogy megcsináltad élvezett képét, és soha többet nem fogsz tudni ilyen erős ízét sem. Mondtam, hogy hagyjál már, honnan tudod. Nyilván egyrészt ez bókle akart volna lenni, másrészt meg nem, ugye ezt oda kell nekem, de én fotós vagyok, tehát nekem oda kell mennem, és ráadásul van ez a híres Robert Kappa mondat is, hogy a képei nem elég jók, akkor nem volt elég közel. Tehát ez egy mentális közelséget is jelent, tehát hogy nem csak fizikálisan legyél ott, mert egyébként én nem távolságra fotózok, hogy kb. Elérem az alanyaimat kinyújtott kézzel, tehát én közel vagyok mindig, de egy mentálisan is ott kell, hogy legyél, tehát egy fejben ott kell, hogy legyél, meg kell, hogy ilyesmi, hogy mi történik, mi a lelkülete az egésznek, ha ez nincs, akkor Mit akarsz elmesélni?
1: Maradjunk ennél az egy képnél, amit most te is meséltél. Ezzel kapcsolatban van egy csomó kérdésem, úgyhogy folytassuk ezzel. Jó, Hajdúdi András a vendég, mindjárt megjövünk tovább, itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Hajdúdi András a vendég, aki a képein, fotográfiáin keresztül mesél el történeteket, és ugye mesélted azt a kisfiút, akit Ukrajnában fotóztál le, nem a fronton, hanem egy... visszaszereztek egy területet, és te ünneplő tömegre számítottál, és ehhez képest a fotón nem egy ilyen nagyon vidám társaság van, és a legközelebb álló kis srác, mi is a neve?
2: Glib.
1: Nagyon kifejező arca van, és nem néz ki annyira gyereknek, mint amennyire látszik, hogy gyerek. Abban a pillanatban, amikor te ezt a képet elkészíted, te tudod, hogy ez mekkora? Vagy ez utólag, amikor nézed vissza a képeket, derül ki, hogy hú, bakker, ennek ekkora ereje van.
2: Ezt képzeljétek el, hogy ami nagyon izgalmas volt ebben a történetben, az, hogy azt én tudom, hogy egy kép erős. De hogy, és ez már nem először történt meg velem, szerintem ez a harmadik ilyen alkalom volt, lehet, hogy többedik, de három biztos volt, hogy több a kép, mint amit én tudok róla. És ez azért más, mert van egy film, aminek az a címe, hogy Jöjj és láss, Come and See, angolul, amiről én nem tudtam, és nem láttam, és annak a szereplője, ha valaki erre rákeres online, akkor ugyanúgy néz ki, mint az én általam fotózott kisfiú. És a filmnek az alaptörténet egyébként a II. Világháborúnak egy ilyen borzalmas, tehát olyan szinten erős film drámája, hogy amikor így az ember megnézi, én moziban láttam utána, mert hogy nyilván nekem is kötelező volt megnézni, hogy ha már reprodukáltam a film egy ikonikus kockáját, hogy alig bírtam kiszállni a moziszékből, mert brutális a film tényleg, és arról szól, hogy ez a belépe a háború belép a fiú, és hogy pár év alatt egy öreg ember válik az arca, és nagyon sok közeli kép készül a filmben a srác arcáról, és tényleg egy ilyen öreg ember tekint a film végén már vissza a kamerába, és akkor meglátták az emberek, akik látták, és ez egy ikonikus film egyébként, meglátták ezt a kockát, akkor gyakorlatilag azt érezték, hogy eltelt nem tudom 45 óta már 80 év, de hogy ez a történet ismét
1: tehát a háború magát. Ettől függetlenül mégis ugyanolyan hatással van az emberekre.
2: Ugyanaz. És hogy ez a srác egyébként, ha mondom, rákeresnek a nézők esetleg a neten, akkor hát 13 éves, de hogy tényleg ilyen teljesen hát ilyen nem is tudom, ugye nem mondtam meg soha, hogy nekem akkor ott mit jelentett, vagy mit mond a tekintet, nagyon sokan interpretálták ezt a kockát, de nagyon sokan tényleg azt látták bele, hogy egy öreg ember tekintete néz vissza. Igen. Volt, aki azt mondta, hogy elképesztő düh van benne, volt, aki, tehát annyiféle igen. Megfejtés volt.
1: Hát, tele van érzelemmel az arca, az biztos.
2: És hogy egyébként a filmnek a kockáját, tehát egyszer így fogtam és kivettem, kiprinszkrináltam a laptopon, és egymás mellé tettem a két dolgot, a filmnek a kockáját, meg ezt. Hát gyakorlatilag olyan, mintha ez egy megrendezett...
1: Tehát, mintha te direkt reprodukálni szeretted volna. Na, de hogy abban a pillanatban, amikor készült a kép, akkor érezted rajta, hogy ez egy ilyen nagyon erős kép lesz? Ez életed egyik képe?
2: Nem tudtam ennyire pontosan, tehát nem hazudnék használni, hogy tudtam. Azt tudtam, hogy erős nagyon, de egyébként érdekes volt, mert hogy nem ezt a képet küldtem be a norvég közszolgálatnak a címlapképnek, hanem volt egy relatíve hasonló képem egy nőről, akinek pocsognak a könnyei, és
1: ugyanott készült.
2: És hogy azt gondoltam, hogy sokkal egyszerűbben tudják a nézők dekódolni ezt a nagyon triviális történetet, hogy Herson felszabadulása után, 9 hónap orosz megszállás után egy ilyen brutális érzelmi túlcsordulás, és utána látta meg a kis srácot, amiben viszont ez a fajta ilyen hideg, nem is tudom mi, ez a fajta öreg emberes tekintet néz bele, és hogy éppen én este, tök érdekes, mert hogy én nem a címlapképet tettem ki a közösségi média oldalon, hanem ezt a képet tettem ki, mert este már azt éreztem, hogy egyébként ez az, ami működik, holott a másik az még sokkal könnyebben dekódolható valami volt, És hogy ami izgalmas volt, hogy én nem tudtam, hogy reggel így felrobbant a kb. Az internet, hogy azt gondoltam, hogy 2-300-an, mint hogy szokták ezt majd megnézik, lájkolják, mit tudom én.
1: És mennyi lett?
2: Mit tudom én, sok millió. De nagyon sok megosztás volt. De pont azért mondom, mert hogy gyakorlatilag nekem egyszer volt egy hasonló élményem az értem, az nem futott így nemzetközileg ekkorát, hogy csináltam Nagybányán egy kislányról egy ilyen piros ruhában egy képet, és hogy gyakorlatilag a szituáció is, meg az egész háttér is olyan volt az egésznek, mint hogyha Spielberg filmét reprodukáltam volna. Ott is volna a Schindler listában egy kislány, aki piros ruha, fekete-fehér a film, igen, és a kislány piros ruhában menekül a nácik elől. És gyakorlatilag, mintha ott is megcsináltam volna egy filmjelenetet, tök véletlenül.
1: Pedig ott sem ez volt a cél.
2: Tehát, így, hogy ezek így ott így megjelentek, mint egy ilyen, nem tudom, mint kis materializálódott előttem a jelenet, ezek így nem létező dolgok kb.
1: Technikáról szeretnék veled beszélni, jó? Folytatásban. Hajdúdi András a vendég, mindjárt jövünk a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban. 16!

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Hajdúdé András a vendég, és ugye ha fotókról, meg fotósokról beszélgetünk, akkor az nagyon fontos, hogy maga a technika. Nyilván most nem fog lehet kimondani, hogy milyen géppel dolgozol, de azt gondolom, hogy az nagyon sokat számít, hogy mit használsz. Hogy ragaszkodsz egyfajta márkához, te mindig ugyanazzal dolgozol, vagy te képes vagy tulajdonképpen bármivel, akár egy mobiltelefonnal is, ezeket az érzéseket, ha nem is minőségileg, de azért mégiscsak visszaadni, hogy mi történik ott, ahol te képet készítesz.
2: Erre sokféle iskola van. Én azt gondolom, hogy, és ehhez én egyébként ragaszkodok, hogy bármennyire is csúróság van néha a magyar fotózásban, de hogy én például csúcstechnikával dolgozom általában, tehát nem minden optikám a legjobb, de hogy azért mindegyik nagyon-nagyon-nagyon jó minőségű. A váz az abszolút értelemben, tehát a világ egyik legjobb váza, és azért, mert egyrészt nem hibázhatok, úgy érzem, hogy főleg, ha ilyen kiélezett helyzetekben vagyok, akkor nincs lehetőségem visszamenni. A másrészt meg ez egy ilyen picit olyan dolog, ha belegondolsz, hogy annyira szeretünk mindig elmondani, hogy meg tudtam volna csinálni, kicsit magasabb lennék, akkor elérném, és hogy úgy vagyok vele, hogy utálom ezt a állandóan takarózást, és akkor legyen az, hogy ha elszúrom, akkor azért szúrtam, mert béna vagyok. Nem azért, mert a gépet, nekem is olyan gépem lenne, mint a izének, nem. Ez a gép, ez rohadt jó, amivel én dolgozom. És egyébként pont a ukrán háború kezdetekor cseréltem azért le az előző gépemet erre, mert ennek annyival jobb az autofókusza, hogy 10-ből 9-szer vagy 9,5-szer élesképet csinál, kb. Minden körülmények között. Az előző meg mondjuk főleg én kielezett helyzetben mondjuk azért képes volt 20-25%-ban homályt produkálni, és nem én voltam a béna, egyszerűen nem úgy látta a kontrasztosabb, kevésbé kontrasztos felületeket, stb. Tehát, hogy nekem a lényeg az, hogy amit vissza akarok adni, azt meg tudom csinálni. Ha esik, ha fú, ha sötét van, ha világos van, azzal nekem ne kelljen törődni. És akkor ez megvan, és akkor

0: Ezt így furcolom magammal, amikor nem átlagos helyzetben vagyok, mert egyébként soha nem viszem magammal, amit mondtam az elég, mert hogy minek, mert nehéz és drága, és a franc akar egész nap egy fotósnak látszani.
1: Ez jó.
0: Ja, de hogy...
1: Ja, törődésről még hadd kérdezzek, mert hogy ma már bárki készít egy fotót, és azt mindenféle kütyükkel, eszközökkel olyanná javítja fel, amilyenné szeretné. Persze ez általában látszik a képeken. Ráadásul most már az AI világában azt is meg tudod határozni, hogy milyen képet alkosson meg helyetted, akár drága gép nélkül is a mesterséges intelligencia. Ha szívedre teszed a kezed, és őszintén válaszolsz a kérdésre, akkor ezekre a díjnyertes képeidbe utólag bele kellett nyúlni, akár csak színezni, akár csak a hatás kedvéért, nem tudom, a fényeket változtatni.
0: Gyakorlatilag minden fotós belenyúl a képeibe, és ez ugye ez tök fontos így leszögezni, hogy a mi szakmánkban, a fotoriporteri szakmában mi csak olyan változtatásokat csináltunk, meg a képpel, ami lényegi dolgokat nem változtat, tehát nem vehetek ki, és nem tehetek be semmit. Az, hogy például az én esetemben szerintem az tök izgi, hogy én nagyon bátran használom a fényképezőgépeket, olyan tartományban is, ami már ilyen extrém, tehát, hogy nagyon sötétben is hagyom, hogy érzékenységet föltekerem a francba, minden. Azért, mert én használom a technikát, a lehetőséget, tehát például az AI-t, a mesterséges intelligenciát használom zajszűrésre. Tehát, hogy megszűröm a végén, hogy ne legyen szemcsés a kép, hanem normálisan nézzen ki, és tudom, hogy tehát emiatt én sokkal jobban merem a végletekig kihasználni, vagy így szoktam mondani, kiautózni a fényképemből, fényképezőgépemből, ami benne van, mert tudom, hogy vissza tudom hozni még amennyire lehet, de például semmilyen dologban nem nyúlok bele soha, ami tartalmi dolog lenne, pont azért, mert ebből élünk igazából, hogy hitelesek vagyunk. Ha most belenyúlnék, tehát az, hogy színezett, persze, tehát az, hogy te mondod meg, hogy milyen színhőmérsékletű legyen a kép, te mondod meg, hogy mennyi fekete legyen benne, te mondod meg, hogy tudom azt, hogy mennyi árnyékot tudok még felvilágosítani, hogy tudom, hogy ott van a sötét árnyékos részen egy kisebb, de tudom, hogy ezt még visszatom annyira világosítani, hogy jól fog látszani a képen, ezeket gond nélkül megcsinálom.
1: De ilyenekben, hogy mondjuk legyen sötétebb a gyereknek a szeme, hogy még borúsabb legyen a tekintete, vagy még dühösebbnek nézzen ki, vagy legyen extrán kék a kislánynak a szeme, aki sír, tehát, hogy ilyenekbe...
0: Speciál pont ez a kép, ami a National Geographic címlapján volt, ott én például hidegebbre vettem a képet, ahhoz képest, mint az automatika, mert a félreegyensúlyt én automatán szoktam hagyni a gépen, azért, hogy drámaibb legyen és kékesebb legyen. Tehát, de hogy ezt hülye lennék, hanem húztam volna hidegebbre a képet, mert hogy ez így néz ki elképesztően erősen.
1: És erre lehetőség van. Tehát, hogy ez,
0: de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mint amikor itt amatőr képeken látod, hogy a színesnek hagyod a kislányt, és akkor a többinek fekete-fehér, meg ilyen a gagyizás, hanem ez arról szól, hogy tényleg egy picit művészi szintre emeled a dolgot, azáltal, hogy tehát én mondok egy példát, és akkor érthetőbb lesz. Jó. Minden sötétebbre fotózok, mint mint amit, ahogy ez úgy van. Tehát ahogy egyébként jól néz neki, és amikor sötétebb az egész, akkor utána könnyebben tudsz bizonyos dolgokat hangsúlyosabbat, tehát világosabbra venni. Ez én szempontomban egy technika, hogy azt mondom, hogy egy picit én festői lesz az egész, tehát tényleg egy-két képen, mint hogyha ilyen kb. Festmény jellegű lenne, pont azért, mert sötétebbre fotózom, és akkor azt tudom mondani, hogy én tudom azt, hogy így az ég drámaibb lesz emiatt, de mondjuk a sötét, amit mondtam például, hogy a kisrác a sötét részen áll hátul, világosabbra tudom venni, tehát látszani fog. Ezzel én játszok, semmilyen szinten nem nyúlok bele tartalmilag a dologba, de viszont esztetikus lesz, és szerintem az tök fontos, hogy így lesz kvázi fogyaszthatóbb a dolog, mert hogyha nem szép, vagy nem működőképes vizuálisan a dolog, akkor az emberek ebben a tengerben, ami most így körülvesz minket vizuális inger szempontjából, egyszerűen átsiklanak ezek fölött, ha meg tudsz csinálni valamit extrán, tehát nem csak tartalmilag jó a történet, hanem vizuálisan is jó, ez a kettő, ha összeér, akkor boldogság van. Ha csak az egyik van meg, baromi nehéz dolgunk van. Tehát ha van egy szép képed, de nincs tartalma, akkor mit csinálsz fel? Van egy nagyon fontos képed, ami sehogy nem néz ki, akkor nem veszik észre a tengerben. Tehát az a dolgom valahol, hogy ezt a kettőt összehozom egy platformra.
1: Van még egy körünk, és maradunk ennél a témánál egy kicsit, jó? Mert, na mindegy, majd mindjárt jövünk, és aztán mondom, hogy mit szeretnék. Hajdú D. András a vendég, egy utolsó körre jövünk mindjárt itt a Retro Rádióban, az Abázi Presszóban. Hova mész?

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Hajdúdi András a vendég, aki fotókat, professzionális fényképeket készít, és ezzel mesél nekünk történeteket. Na de most már mindenkinek a zsebében lapul valami kis masina, amivel fotókat lehet készíteni, és mindig a zenei oldalról érkezve zenei példákat szoktam hozni, hogy a zenészeknek is, vagy akár a zeneszerzőknek is nehezebb dolguk van, mert most már mindenki, aki nem tanult zenét, az is képes zenét szerezni, így aztán az is képes véletlenül is akár jó képet készíteni, aki ezt soha nem tanulta, vagy nem is volt célja. Mennyivel nehezíti ez meg mondjuk a te dolgodat, mennyivel kell még profi felfogással, felszereléssel dolgoznod ahhoz, hogy látszódjon, hogy ezt egy fotóművész készítette, tehát nem egy véletlen műve, hogy jól sikerült a kép.
2: Nekem azért ebben olyan szempontból van egy kis előnyöm, ami hátrányom is, hogy az előnyöm az, hogy ember nem fog hónapokat eltölteni egy témával, hogy ezt ő szépen kibontsa, én meg igen. Mm-hmm. Tehát ilyen szempontból ez egy elég nehezen behozható hátrány, mondjuk egy pályán, hogy én azt mondom, hogy oké, mit tudom én, volt ilyen már a Nagy Bányai Gombnál is, hogy valaki elment, hogy akkor csinál, látta, hogy mennyire jó fotózható téma, amit csinálok, és elment 3 napra, és akkor mondta, hogy nem gond, de nekem, hogy ő is nekifut ennek a témának, mondom, hogy 3 nap alatt, hát no, ha jobbat csinálsz, mint én, akkor hajrá. Tehát akkor, és nem azért, mert nagyképű vagyok, hanem azért, mert hogy én megdolgoztam.
1: Mert tudod, hogy mennyi melót tettél bele?
2: 8 hetet, ha 3 nap alatt jobbat csináltél, akkor itt kb. Abba hagyom a szakmát. És ez Kongóra hatványozottan igaz. Tehát van egy témám, ami szerintem elképesztően fontos, és van egy elképesztő mennyiség idő, amit még emellé párosítok. Ez egy jó kombó. És akkor innentől jön az, hogy mit is csinálok vele, filmkészül belőle, most éppen egy könyvet akarok belőle csinálni. Mm. Tehát, hogy ezekben mindegyik egy könyvet megcsinálni 8 hónap, vagy egy év, mire az összeáll. Mm. Tehát, hogy más lesz a produktum, akkor így le fogunk tenni az asztal, hogy nem tudom, 300 oldalas, szuper anyagokból összeálló könyvet, ami tényleg elképesztően izgi.
1: Ahol még a téged most így megismerve, azt gondolom, az is fontos lesz, hogy annak a papírnak milyen anyaga van, mert hogy nem mindegy, hogy jelen tűdik meg a képet
2: és
1: rajta.
2: És azért mondom, hogy mindig örülök, hogyha valaki jó képeket csinál, meg igen, nekem is ott a telefonom, és a hétköznapi dolgokat én is telefonnal fotózom.
1: Ezt akartam is kérdezni, hogy vannak-e képek a telefonodban?
2: 8000-valahányszáz van most rajta, másfél év alatt, csak a telefonom alatt. Tehát csak ezt használom szinte. Tök jó, mindenre használható. Majdnem mindenre használható, pont arra nem egy-két olyan dolog van, ami... Tehát ez az a kategória, hogy amikor olyan terápiára van, ami ott is elmegy, vagy mit tudom én, nem szív vizet be, mert föntről szívja a levegőt, és akkor az... De egyébként az átlag ember meg nem jár olyan helyre, ahol másfél méterről kell a levegőt szívni a kocsinak. Tehát ezek egy picit arról is szólnak, hogy emész temén a világ végére, és akkor tudom azt, hogy másfél hétig nem tudok tölteni semmit, mert nincs áram, akkor én erre fölvök készülve. Ez a technikai része az, hogy nekem nem ez a valós félelmem, hogy én, nem tudom, valaki mobiltelefonnal majd elveszi a nem tudom, kongolja vagy az ukrán ki. Egyébként pont Ukrajna az érdekes ilyen szempontból, hogy ott már nem a professzionális fotósok hozzák feltétlenül a hétköznapi történésekre a dolgokat, hanem akik ott vannak a járókelők a telefon a zsebükben. Tehát ez például már most megváltozott, de például az a kép, ami 2 évvel ezelőtt a WordPress megnyerte onnan, az például azért működik, mert egy olyan fotós volt ott, aki nagyon-nagyon pontosan látta azt a drámát, és el tudta hozni abból a megközelítésből, ami ő volt, és hogy ez azért nagyon nehéz hozzá, tehát egy 20 év tapasztalat nélkül hirtelen egy telefonnal lepattintani. Szóval ez azért azt is feltételezi, hogy az ember elég ráhangolódik itt az évek alatt, hogy mi ebben a fontos, mit akar ezzel közvetíteni, és hogy maga a személyed is így válik egyébként egy ilyen speciális dologgá, hogy én abból élek kb., hogy legalábbis sem mert, hogy elhiszik nekem azt, amit csinálok, de hogy abból élek, hogy erről hitelesen beszámolok.
1: Ezt most csak azért mondom a hallgatóknak, mert most nyilván képet kaptunk rólad, de nem véletlenül mesélsz a képeiden keresztül. Ha valaki még többet meg szeretne tudni, vagy a beszélgetés mellé szeretne vizuális tartalmat is, akkor hda.hu Tehát ugye a Hajdú D. Andrásnak a rövidítése hda.hu.
2: Ott fönn van egyébként a film is, a szabadon 35 perc, tehát most annyira hosszú. Izgi, mert hogy az az ember, akiről szól, ez a Szemoros a Hardy doktor, igen. Ő egy olyan karakter, aki nincs. Tehát egy a magyar Albert Schweitzer, és hogy Albert Schweitzer, és nem igazán tudtunk erről, hogy nekünk van egy ilyen nemzeti kincsünk.
1: Én ezt láttam a filmet akkor, amikor ugye jött a doki, akkor nyilván azt megnéztem azt a filmet. Lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni, hogy én megkönnyeztem, meg egyáltalán csodálatos volt. De nem tudom, hogy az jó szó erre a filmre, hogy csodálatos, mert nem azért készült, hogy szép legyen.
2: Muszáj volt megcsinálni, mert tényleg konkrétan felelősséget érzek abban, hogy vannak ilyen szituk, amik így lehetetlenne, hogy van egy ilyen emberünk, és hogy nem tudunk eléggé róla, azt hiszem, így tudom jól mondani, hogy igen. Muszáj így bele...
1: Igen, csak ő sem azért csinálja, hogy tudjunk róla, de annak viszont nagyon örülök, hogy általad megismerhettük őt, és meg tudtuk mutatni, így rádión keresztül.
2: Tudnád, hogy mennyi konfliktusom volt abból vele, hogy túlságosan őközpontúvá vált az anyag, és ezt ő nem szereti, mert szeretne amennyi lehet kimaradni belőle, mert hogy a személyiségétől ez marhára távol áll, hogy ilyen bálvány kultusz övező, azt szeretné, hogy hagyjam békén.
1: Igen, de és akkor visszatérve ugyanaz, amit már beszéltünk, hogy azáltal, hogy te megmutattad, hogy mi is be tudtuk mutatni, lehet, hogy hozzá tudtunk járulni, ha csak forintokkal is, de mégis hozzá tudtunk tenni ahhoz, hogy ott az a kórház az felépülhet.
2: És ez tök fontos, amit mondasz, mert ahogy ezt próbálom lebontani valahol, hogy ne úgy gondoljunk magunkra, ilyen csak egy egyszerű fotós vagyok, vagy ilyen egyszerű rádiós vagyok. Tehát, hogy mindenkinek van egy pici mozgásterele, és nem anyagira értem. Mondom, hanem egyszerűen az, hogy ha másképp gondolunk, tehát, hogy van hatásunk dolog, mert pedig van, akkor is, hogyha a legkisebb porszlemek vagyunk a világban, ez tök fontos, mert ez a doki, én mondom, egyszerű, ő csak egy egyszerű szemarvas, csak 20 ezer embernek éppenséggel helyre rakta a szemét Kongóban, azért. Tehát ő kihasználta az egyszerű kis szemorvos létének a létet egészen jól azért ahhoz képest, hogy mondhatta volna azt is, hogy most mit csináljon.
1: És hát lehet róla példát venni, mert vannak még a világnak olyan területei, ahol szükség lehet akár szemorvosra, és fogorvosra, fülorgégészre, és tényleg végletekig lehet
2: sorolni. Vagy fotósra,
1: vagy bármire. Hajdú D. András, köszönöm szépen, hogy jöttél, és hogy meséltél magadról. Izgalmas volt, és én nagyon szerettem. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm a lehetőséget.
1: Egy szelfit fogunk készíteni, jó?
2: Oké, beleegyezem.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Kivezetik a benzinkutakról a védett árakat, holnap akár 15-20 perc alatt is leéghetünk a napon, mert több mint 1000 rolleres balesetnél segítettek a mentők. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Kivezeti a kormány a védett üzemanyagárakat, ezt jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci helyzet miatt döntöttek így, ugyanakkor olyan szabályozás dolgoznak ki, amely szükség esetén lehetővé teszi az újpoli beavatkozást. Elhangzott az is, hogy a kormány több mint 9 milliárd forinttal segíti a tavaszi fagyok és az aszály miatt bajba került gazdákat, és döntöttek a rendőrségi szervezetrendszer átalakításáról is. A TEK az országos rendőrfőkapitányság irányítása alatt működik tovább, a Nemzeti Nyomozó Iroda pedig önálló szervezet lesz. Nagyon erős lesz holnap az UVB sugárzás. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV index országszerte meghaladja majd a 7-es értéket, vagyis ha nem óvjuk a bőrünket, ha szabadban vagyunk, akkor akár 15-20 perc alatt is leéghetünk. Ezért a szakemberek azt javasolják, hogy délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon, ha pedig mégis kint leszünk, akkor használjunk fényvédőkrémet. A biztonságos fürdőzésre hívták fel a figyelmünket a vízimentők. Illés Zoltán rádiónknak azt mondta, hogy a hőségben sokan hűsölnek majd vízparton, például természetes vízeknél, a folyóknál és tavaknál pedig különösen fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és csak a kijelölt helyeken pancsoljunk.
4: Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a mindenki által ismert fürdőzési szabályokra, felhevő testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszulét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
3: A biztonságos rollerezéshez adnak jó tanácsokat a rendőrök. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság közösségi oldalán írnak arról, hogy érdemes bukós isakban rollerezni, ami véd a fejsérülések ellen, emellett nem szabad száguldozni a két kerekűekkel, és figyeljünk arra is, hogy ne vigyünk utast a rolleren. A mentők adatai szerint idén május végéig több mint 700 felnőtt és 400 gyerek szerzett komolyabb sérüléseket a rollerezés közben. Holnap is folytatódik a kánikula, sok napsütés várható, és bár felhők is lesznek az égen, de komolyabb esőre sehol nem kell számítani, csak az észak-keleti határ mentén lehetnek kisebb záporok. Ma éjszaka 17-25, holnap napközben pedig 30-34 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégét érdemes lesz vízparton tölteni, ugyanis napos, többnyire száraz időben bízhatunk, szombaton az északi középhegységben, vasárnap pedig bárhol eleredhet az eső, de 35-37 fokot mérhetünk majd.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még két órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Az István a Király rock operából egy klasszikust, szól pár perc múlva a Szájfel szabadmadár, itt lesz az FNM, a Bikini, most pedig

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Zoránt hallgattuk a 34. dal után, jön mindjárt a KFT az Elizabettel, a Kovaszki meg a Vega után. Varázsszavak a retro rádióban.

Itt létsz a szív elszorult, mit biztosnak hittem, eddig most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattant, ez biztató, így szól a varázs.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Happy Gang, és a Kérek egy kulcsot a szívedhez után. Jön mindjárt a jazz, meg azt, tőlük a Hello Édest hallgatjuk majd pár perc múlva, a Magna Cum Laude után. Vidéki Sanzon, itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ákos énekelt, az igazán után Szulák Andreával megyünk tovább. A Miniszter félrelép című filmből szól a C'est la vie a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Krisztál zenélt, ez volt az Ezer Hold.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba. Még mindig van rám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára a Shy Guys, szól majd tőlük a Hello, de itt lesz a Unique, az Edda művek, most pedig jön a

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Az Anna and the Barbies Kis Tibivel közösen ez volt a Márti dala. A Várt Váratlan című slágerével jön pár perc múlva Karamell, Závodi Gábor után. A Csini Baba című filmből szól az Évele boldogam, a retro.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Tóth Gabi énekelt, az Elég volt, után jön mindjárt a Balgosi Brothers Company, a Visszajövök előtt pedig Homonyik Sándortól szól az Álmodj királylány.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, az első emelet és a táncosnő után már is itt a United és a végső vallomás a retro rádióban.

legnagyobb slágerei retro rádió. A korál és a homok a szélben után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen vasárnap este is találkozhatunk. Két dalpremier is lesz. Curtis új dalát fogom majd bemutatni, amit Hennel közösen készített, hívom is Curtist, illetőleg Benkő Krista új dalát is be fogjuk majd mutatni. Ezen kívül beszélgetek a 4-es Streetből Elin Nikucával, és a Sopron Fest kapcsán hívom majd Lóbenmeny Norbit. Bízom benne, hogy vasárnap is velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Rácz Gergő dalával búcsúzom. Bennünk a világ a Retro Rádióban. Viszhall!

0: termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.